Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Megyeri híd összesen 1861,35 méter hosszú. Ezzel a Kőröshegyi Völgyhíd után Magyarország második leghosszabb hídja. Az öt hídból álló együttes legnagyobbja a Nagy Duna ág felett nyújtózik, két A betűt formáló pilonon támaszkodva, melyek magassága majdnem eléri a 100 métert. Ezek tetejéről remek kilátás nyílik, így a tervezési szakaszban felmerült, hogy a nagy közönség által is látogathatóvá teszik, de a végleges kialakítás erre nem alkalmas, mivel a lift csak két főt tud szállítani. Az utólagos bővítés mind pénzügyileg, mind az építmény statikája szempontjából aggályos lenne. A pilon tetejéről azonban készült gömbpanorámás fotó, ami az interneten mindenki számára elérhető. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az 1983-ban megnyílt Almási téri szabadidőközpont felpesdítette a tér életét. Negyed századon át kiállításokat, előadásokat, koncerteket, táncházakat szerveztek, és programjaik egy része a térre is kiköltözött. A szabadidőközpont szolgált helyszínül az 1983-as Ki mit tud televíziós selejtezőhöz és döntőhöz, amiért megkapta a Magyar Televízió nívódíját. Az intézmény sikeres programjai közé tartozott a múltban Budapest egyik legnépszerűbb gyermekjátszóháza, a Kölyök Vár, és innen indult a Téka Táncház is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napos nyári idő lesz, csak a Dunántúlon lehet kisebb záporzivatar. Súlyos dróntámadás ért egy ukrajnai bevásárlóközpontot. Országos véradónapot tartanak. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Az országban több helyen okozott fennakadásokat a közlekedésben az esti felhőszakadás, valamint a viharos szél. Elsősorban kidőlt fák, leszakadt ágak miatt és megrongálódott épületekhez éjasztották a tűzoltókat. Délután és kora este főként Somogyban és Baranyában, később az északi megyékben is lecsapott a vihar. Az intenzív csapadék és az erős szél fákat döntött ki, ágakat szakított le, amelyek az utakra, járdákra, kerítésekre és vezetékekre zuhantak. A katasztrófa védelem munkatársai folyamatosan dolgoznak a károk elhárításán. Hajnalra elvonult a viharzóna az ország felett, a várható időjárásról részletek a hírek végén. Jól haladnak a paksi atomerőmű működése érdekében végzett munkálatok, az elsüllyesztett bárkákat ki lehet vonni a Dunából, és a kövek szórását segíthetik majd, tájékoztatott a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus elmondta, a két part felől épülő kövekből kialakított fenékküszöb már a bárkáknál is jobban visszaduzzasztja a folyót. Magyar Péter miniszterelnök korábban azt mondta, hogy vasárnap éjféltől ütemezetten visszakapcsolják a jelenleg nem működő blokkokat. Hétfőn érkezik az iskola kezdési támogatás első részlete és a szeptemberi családi pótlék. A támogatás több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskola kezdésben. A második 50 ezer forintos részletet november végéig utalvány formájában küldik. Súlyos orosz dróntámadás ért tegnap napközben egy bevásárlóközpontot a közép-ukrajnai Krivij Rihben. Eddig 15 halottról és 130 sebesültről tudni. 29 sebesültnek, köztük 5 gyermeknek az állapota súlyos. A támadást egy másik is követte, a második a mentőket célozta, közölte az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij a támadást terrorcselekménynek minősítette és Oroszország felelősségre vonását szorgalmazta. Este orosz légitámadás ért egy Mikolajiv megyei települést is. 4 ember meghalt, közöttük 3 gyermek. Svédországban egy iskolában karddal támadt egy férfi az ott tartózkodó fiatalokra, 1 ember meghalt, 3-an megsebesültek. A 18 éves merénylőt lábon lőtték és őrizetbe vették. Média jelentések szerint a támadó az iskola egykori diákja volt, akit korábban már támadásért elítéltek. A rendőrség azt is vizsgálja, hogy az elkövető kapcsolatba hozható-e egy erőszakot népszerűsítő TikTok fiókkal. Itthon véradásra várják az önkénteseket az ünnepi hosszú hétvégén. A mai országos véradónapon 20 helyen lehet jelentkezni, általában 8 és 14 óra között lesz lehetőség véradásra. A helyszínek a pontos nyitvatartás és az időpontfoglalás részletei a Vérellátó honlapján találhatók. Túlnyomóan derült napos idő lesz, bár a Dunántúlon több lehet a felhő, arrafelé kisebb zápor is előfordulhat. Az északnyugatira forduló szél több felé megerősödik. Napközben 25-33, késő este 19-26 fok várható.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jó reggelt kívánok! Budapesten a József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi felé új kerékpáros és parkolósávot alakítottak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Várhatóan vasárnaptól a Baross utcában irányonként csak egy sáv járható a Mária utca és a Kisfaludy utca között. Az augusztus 20-ai rendezvények utómunkálatai miatt lezárták a budai alsórakpartot a Margit híd és a Rákóczi híd között ma este 10 óráig, valamint a pesti alsórakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd között hétfőn hajnalig. Lezárták a Műegyetem rakpartot is a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellér tér között ma este 10 óráig. Vasárnap délelőttig a 19-es villamos a Bécsi út, Vörösvári út és a Clark Ádám tér, Jégverem utca, valamint Kelenföld vasútállomás és a Szél Kálmán tér között közlekedik. A 41-es villamos terelve, a Krisztina körúton átszállítja az utasokat, nem érinti a Rudas gyógyfürdő és a Szent Lukás gyógyfürdő közötti megállókat. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották.
3: Jó reggelt kívánok! Vukovi Judit vagyok, ez pedig a Klasszik Rádió 92.1. Kezdődik 3 órás információs műsorunk, a Klasszik hétvége. Hamarosan szó lesz arról, hogy milliárdokat hagytak Budapesten a fesztiválozó külföldiek. Összeállt az érintők önkéntes babasimogató program, és szó lesz arról is, hogy fennállása 10. évfordulóját ünnepelte a magyarországi bolt.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jöjjenek a friss budapesti hírek itt a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Budapest kasszáját is megtolta a Sziget. Milliárdokat hagytak itt a külföldiek. A Sziget Fesztivál turisztikai és gazdasági jelentősége túlmutat a fesztivál területén elköltött összegeken. A külföldi vendégek 90%-a kifejezetten a rendezvény miatt utazott Magyarországra, és 15 milliárd forintot hagytak a magyar gazdaságban, ismertette a GKI Gazdaságkutató ZRT a fesztiválon készített helyszíni felmérésének eredményét. Jelezték, a GKI 529 fős mintán készített kérdőíves kutatása nem reprezentatív, ugyanakkor alkalmas a látogatók általános pénzügyi helyzetének felmérésére. A GKI felmérése szerint egy külföldi fesztiválozó a nemzetközi utazási költségek nélkül átlagosan mintegy 260 ezer forintot költ Magyarországon a Szigethez kapcsolódóan, ideértve a fesztivál területén és az azon kívüli költéseket is a fesztiváljegytől a budapesti szállodáig és vendéglátásig. A Sziget nemzetközi viszonylatban jó árérték arányú fesztiválnak számít, a külföldi látogatóknak csupán 28%-a tartotta drágának. A kutatás szerint a magyar látogatók átlagosan 108 ezer forintot költöttek. A Sziget közleménye alapján az idei rendezvényen mintegy 357 ezer látogató vett részt a kumulált napi belépések számát tekintve, a látogatók 47%-a külföldi volt, és a fesztiválozók közel fele most járt először a Szigeten. A válaszadók átlagosan 3,2 napot töltöttek a Szigeten, 44%-uk 5 napot töltött az eseményen, 31% csupán egyetlen napra látogatott ki, a külföldiek átlagosan 3,5 napot töltöttek a fesztiválon. Az elemzés szerint a Sziget gazdasági hatása nem korlátozódik a fesztivál idejére és területére, a nem budapesti fesztiválozók jelentős része a rendezvény mellett további időt töltött Budapesten és környékén, ami jelentős turisztikai hozzáadott gazdasági értéket képvisel. A nem budapesti fesztiválozók, ideértve a külföldieket is, a Szigeten kívül 98 ezer forintot költenek, ennek 38%-át szállásra, 31%-át vendéglátásra, 17%-át szórakozásra, 13%-át pedig Magyarországon belüli utazásra. A Sziget saját adatai szerint idén mintegy 58 ezer külföldi vendég volt a fesztiválon. Ez a fejenkénti Magyarországon maradó átlagos költéssel szorozva azt jelenti, hogy a Sziget külföldi közönsége nagyjából 15 milliárd forintot hagy a magyar gazdaságban. Ez olyan pénz, amely a fesztivál nélkül nem érkezne az országba, hiszen a külföldi vendégek 90%-a kifejezetten a Sziget miatt utazott ide. Ez a bevétel a szálláshelyeken, a vendéglátásban, a közlekedésben és a szolgáltatásokban oszlik el, és a fesztivál idején túl is érezteti hatását, vagyis a Sziget gazdasági jelentősége jóval nagyobb, mint amennyit a helyszínen elköltött összegek mutatnak.
0: Budapesti híreket hallottak. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Jó reggelt kívánok! Budapesten a József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé új kerékpáros és parkolósávot alakítottak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Várhatóan vasárnaptól a Baross utcában irányonként csak egy sáv járható a Mária utca és a Kisfaludy utca között. Egyirányosították a harmadik kerületben az Ürömi útot befelé a Szentendrei útnál, mert javítják a távhővezetéket. A Mátyás Király útján is megváltozott a forgalmi rend. A csomópontban egy rövidebb szakaszon két sávban tudnak a 11-es főút felé tovább haladni. A Soroksári úton kifelé a Koppány utca után lezárták a buszsávot, mert útburkolatot javítanak. Az augusztus 20-ai rendezvények utómunkálatai miatt lezárták a budai alsórakpartot a Margit híd és a Rákóczi híd között ma este 10 óráig, valamint a pesti alsórakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd között hétfőn hajnalig. Lezárták a Műegyetem rakpartot is a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között ma este 10 óráig. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatjuk a Klasszik Rádió 92.1-en a Klasszik Hétvége című műsort. 4500 babasimogató önkéntest keresnek az országban. Összeállt az Érintők önkéntes babasimogató program, amelynek célja, hogy a kórházban szülői gondoskodás nélkül maradt babák se legyenek hosszabb időre biztonságos emberi kapcsolódás nélkül. A jelentkezők a szükséges kiválasztás és képzés után rendszeresen vállalnák, hogy egy hozzájuk közeli kórházban időt töltsenek a csecsemőkkel. A szervezők országos hálózatot szeretnének létrehozni, amelyhez mintegy 4500 felkészített önkéntesre van szükség. A szervezők célja, hogy Magyarország minden olyan érintett kórházába eljuttassanak megfelelően felkészített önkénteseket, ahol szükség van rájuk. Ehhez legalább 5000 jelentkezőt várnak, hogy a kiválasztási és képzési folyamat végére mintegy 4500 önkéntes babasimogató kapcsolódhasson be a programba. A program számos budapesti és vidéki kórházat érint, a jelentkezőknek azt az intézményt érdemes kiválasztaniuk, amelyik a lakóhelyükhöz a legközelebb van, és ahová hosszabb távon is rendszeresen be tudnak járni. Az érintők a főváros mellett többek között Pécsen, Szegeden, Debrecenben, Győrben, Miskolcon, Nyíregyházán, Székesfehérváron, Szombathelyen, Veszprémben és Zalaegerszegen is számítanak önkéntesre. Nagyon fontos, nem a kórházban kell jelentkezni, hanem az érintők csoporton keresztül. Fennállása 10. évfordulóját ünnepelte a Magyarországi Bolt. Az elmúlt évek során számos érdekes utat jegyzett a cég. Az egyik legkiemelkedőbb eset egy 763 kilométeres taxiút volt, amely Budapest 5. kerületéből egészen Montenegró fővárosáig tartott, és 395.100 forintba került. Ez a fuvar a leghosszabb hitelesített út a Bolt történetében, de nem az egyetlen extrém példa. Egy másik utas 741 kilométert tett meg Hargitta megyéig, míg egy harmadik Split térségébe utazott közel 700 kilométeren át. Az ilyen hosszú utak ritkák, hiszen a legtöbb taxiút városon belüli 10-20 kilométeres távolságot ölel fel.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ez a Klasszik Rádió 92.1 Klasszik Hétvége című műsora. Közvetlen és biztonságos kerékpáros kapcsolat jön létre Dunakeszi és Budapest között. Hamarosan összekapcsolódik az Északpesti Euróveló 6 nemzetközi útvonalával, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium javaslatára a kormány augusztus 7-i döntésének megfelelően az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program Plusz által biztosított forrás lehetővé teszi, hogy megvalósítható legyen a Dunakeszi irányából érkező kerékpárút és a gáton korábban megépült aszfalt burkolatú út közötti, illetve a gát és a Dunasor közötti biztonságosan és kényelmesen kerékpározható kapcsolat. Most a két leginkább hiányzó szakasz megvalósításához biztosít forrást a kormány, így beruházással végre megszakítás nélküli kapcsolat jön létre a Dunakanyar és Budapest között, írja Vitézy Dávid. A beruházás célja, hogy az Euróveló 6 nemzetközi útvonal részeként biztonságos és gyors kapcsolat jön létre a Vácon és Szobon át egészen az ország határig vezető kerékpárútvonal közvetlenül kapcsolódjon Budapest belső hálózatához. A fejlesztés a már meglévő fővárosi Euróveló szakaszok tovább építését és a hiányzó Dunaparti szakaszok megvalósítását szolgálja. Budapest egyik legnagyobb kerületébe alig jutott csapadék. A nyári eső ritkaságáról, a vízmegtartás fontosságáról és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás szükségességéről írt közösségi oldalán Bardóczy Sándor Budapest főtájépítésze. Mint fogalmazott, kedden a fővárosban átlagosan mindössze 2 mm csapadék hullott, Csepelen viszont csak alig valamivel több mint 1 mm. A főtájépítés szerint egyre ritkábbak a nyári csendes esők, ez azért is jelent problémát, mert a hosszabb száraz időszakok után a tömörödött talaj sok esetben nem képes megfelelően befogadni a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadékot. Így hiába érkezik

0: érték jelentősebb mennyiségű eső, annak egy része nem tud helyben hasznosulni. Bardóczi Sándor szerint még ennek a kevés esőnek is különösen nagy jelentősége van, miután 2026 eddigi időszaka nem kedvezett a csapadékellátottságnak. Egyúttal arra is figyelmeztetett, hogy nem pusztán az éves csapadékmennyiség számít, legalább ilyen fontos, milyen gyakran és milyen intenzitással érkezik az eső. A fő tájépítés szerint a szükséges változás nem egyetlen ágazat feladata, a táj használat átalakítása egyaránt érinti a mezőgazdaságot, az ipart, az erdőgazdálkodást, az urbanisztikát és a vízgazdálkodást.
1: Budapesti híreket hallottak.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Országszerte napos idő lesz. Súlyos orosz dróntámadás ért egy ukrajnai bevásárlóközpontot. Sok munkát adott a vihar a tűzoltóknak. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Súlyos orosz dróntámadásért tegnap napközben egy bevásárlóközpontot a közép-ukrajnai Krivij Rihben. Legkevesebb 15 ember meghalt, 130 megsebesült, 29 sérültnek, köztük 5 gyermeknek súlyos az állapota. A támadás két hullámban történt, fél órával az első csapás után a második már a mentőket célozta. Volodymyr Zelenszkij elnök terrorcselekménynek minősítette a történteket, és Oroszország felelősségre vonását szorgalmazta. Este orosz légitámadás érte egy Mikolaiv megyei települést is, ott 3 gyerek és egy felnőtt vesztette életét. Újabb drónmaradványokat találtak a vízben a Fekete-tengeri Mídia kikötő bejáratánál, közölte a Román Védelmi Minisztérium. A búvárok megállapították, hogy a roncs nem tartalmaz robbanóanyagot, majd kiemelték a vízből. Az utóbbi hetekben több hasonló eset is történt. Csütörtökön a román légierő egy robbanótesttel felszerelt tengeri drónt semmisített meg, amely néhány száz méterre megközelítette a Neptun Deep gázmező egyik platformját. Karddal támadta diákokra egy svédországi iskolában egy fiatal férfi. Egy ember meghalt, 3 megsebesültek. A 18 éves merénylőt lábon lőtték és őrizetbe vették. Sajtóhírek szerint a támadó az iskola egykori diákja volt, akit korábban már elítéltek támadásért. A rendőrség azt is vizsgálja, hogy az elkövető kapcsolatba hozható-e egy erőszakot népszerűsítő TikTok fiókkal. Feljelentést tesz a Mi Hazánk mozgalom az augusztus 20-i rendezvény szervezéssel kapcsolatban. Az ellenzéki párt elnöke szerint a meghívásos eljárás előre irányított volt, így nyerhetett a Hard Rock Kft. A Tiszapárt rendezvény szervező cége. Korábban a Fidesz közölte, hogy közérdekű bejelentést tesznek az ügyben, mert sajtóhírek szerint a nyertes cég már akkor információkat kapott a Launch csoporttól, amikor annak szerződését a kormány még nem bontotta fel. A Szent István napi események megszervezésére a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban 3 céget hívtak meg, de a rövid határidő miatt csak a későbbi nyertes adott beajánlatot. A programokat az eredetileg tervezett 17,5 milliárd forint helyett 4 milliárd forintból rendezték meg. Összefüggő kerékpárút hálózat jöhet létre Győrtől Budapestig, ennek részeként egy Komáromtól Esztergomon át a Dunakanyarig tartó közvetlen kerékpárutat alakítanak ki. A biciklisek az esztergomi Mária Valéria hídon kelhetnek majd át a Duna felett. Országszerte több helyen okozott közlekedési fennakadásokat az esti felhőszakadás, a viharos szél. Elsősorban kidőlt fák, leszakadt ágak miatt, valamint megrongálódott épületekhez riasztották a tűzoltókat. Délután és kora este főként Somogyban és Baranyában, később Fejér és Komárom-Esztergom megyében volt sok munkájuk. Ma túlnyomóan napos, szeles, száraz idő lesz, legfeljebb a Dunántúlon lehet kisebb zápor. Napközben 25-33, késő este 19-26 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.
2: 8 óra elmúlt, jó reggelt kívánok mindenkinek, aki most csatlakozik hozzánk. Ez a Klasszik Rádió 92, egy Klasszik Hétvége című műsora, Vukov Judit vagyok. Nézzük, mi mindennel várjuk Önöket az előttünk álló egy órában. Meghirdették a Budapest építészeti nívódíja 2026 pályázatot. Idén élőben közvetítik az interneten a Budapest félmaratont, és hamarosan szó lesz arról is, hogy rengeteg gyanútlan utazó fizethet 10 000-es büntetést a közbringák miatt.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jöjjenek a friss budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Budapest egyedülálló természeti, táji helyzetével harmóniában álló épített örökség fenntartása és értékalapú fejlesztése érdekében a Fővárosi Önkormányzat a Budapesti Építészkamarával együttműködésben nyilvános pályázatot hirdetett a Budapest Építészeti Nívó díja 2026 elnyerésére. A pályázaton olyan Budapest közigazgatási területén található alkotások vehetnek részt, amelyek Budapest építészeti arculatát vagy egy város részhasználatát megjelenését javítják. Az alkotás lehet megvalósult, új, illetve rehabilitált épület, építmény, közterület, belső tér. A pályázat célja, hogy elősegítse az új értékek teremtését, a hagyományos értékek megőrzését, valamint az építészeti és környezeti kultúra fejlődését. A pályázat kiemelt feladata, hogy elismerje és megismertesse a városképet formáló építészeti alkotásokat, bemutassa az igényesen megtervezett és létrejött alkotásokban résztvevők példaértékű együttműködését a további magas színvonalú, innovatív beruházások ösztönzése érdekében. Cél, hogy a Budapest Építészeti Nívódíja 2026 odaítélésével a legkiemelkedőbb alkotások megkapják a megérdemelt figyelmet és nyilvánosságot. Pályázatot nyújthat be az épület felelős tervezője önállóan vagy az építővel közösen. Egy alkotás csak egy pályázatként vehet részt, ugyanazon pályázó több alkotással is pályázhat. A pályázatra olyan alkotással lehet jelentkezni, amelynek használatba vételi engedélye 2023. július 1-e és 2026. július 1-e között vált jogerőssé, vagy ebben az időszakban adták át. A pályázat benyújtási határideje 2026. szeptember 1-e. Nagy változások jönnek a boltokban, éttermekben és szállodákban. Augusztus 12-e óta kell alkalmazni az Európai Unió új csomagolási rendeletét, amely először szab egységes uniós határkereteket az élelmiszerrel érintkező csomagolások örök vegyi anyag tartalmára. Antretter Erzsébet, a Niveus tanácsadási üzletágának vezetője az Indexnek elmondta, mi tűnhet el 2030-ig a gyors éttermekből, a zöldséges pultokról és a szállodai fürdőszobákból. A fogyasztók összességében kevesebb felesleges fóliára, több csomagolás nélküli vagy nagyobb kiszerelésű termékre, valamint az éttermekben és szállodákban több adagolós és újrahasználható megoldásra számíthatnak.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatjuk itt a Klasszik Rádió 92.1-en a Klasszik Hétvége című műsort. Idén élőben közvetítik az interneten a 41. Wizz Air Budapest félmaraton szeptember 6-án. A Budapest Sportiroda friss tájékoztatásából kiderül, az eseményre közel 24 ezer nevezőt várnak, és az eseményt élőben is nyomon lehet majd követni. Az előzetes adatok szerint 1103 magyar településről érkező hazai futók mellett a világ 111 országából csatlakozó futóturisták tölthetik meg a verseny Budapest világörökségi helyszínén érintő útvonalait. A Budapest Sportiroda idén is 4 különböző versenyszámot indít, hogy mindenki megtalálja neki megfelelő kihívást. Az életük első versenyén induló kezdők és a tapasztalt amatőrfutók mellett profik is rajtvonalhoz állnak. Az idei esemény ad otthont ugyanis a félmaraton magyar bajnokságának is. Kocsis Árpád, a Budapest Sportiroda ügyvezetője szerint mindig lenyűgöző látni, milyen elementális energiával tér vissza a nyári pihenő után a futó közösség. Mint mondta, a Budapest félmaraton nem egyszerű verseny, hanem igazi találkozási pont, ahol a mozgás öröme összehozza a legkülönfélébb embereket, kezdőket, rutinos futókat, gyerekeket, fiatalokat és idősebbeket. Hozzátette azt is, hogy a magyar bajnokság révén a hazai elit is itt küzd meg a bajnoki címért, miközben a közvetítésnek köszönhetően a távolból szurkolók is teljes egészében részesei lehetnek az eseménynek. Egyébként a Budapest félmaraton a Pázmány Péter sétányról indulva a Duna mentén Budapest festői szépségű világörökségi helyszíneket is érintő útvonalon vezeti végig a mezőnyt. A szervezők arra biztatnak mindenkit, hogy látogasson ki a Dunapartra, és buzdítsa a futókat, hogy a résztvevők felejthetetlen élménnyel gazdagodjanak. A futók biztonságáról a hivatalos egészségügyi szolgálat mellett a mezőnnyel együtt haladó futóorvosok is gondoskodnak. A hangulatot a pálya mentén felállított zenekarok és szurkolói pontok biztosítják. Mindemellett a Budapest Sportiroda idén is kiemelt figyelmet fordít az újonnan indulókra, az első félmaratoni vagy 10 kilométeres távjukat teljesítő kiegészítő feliratot is kapnak a rajtszámukhoz, segítve a szurkolók buzdítását. Minden sikeres célba érkező egyedi éremmel és érempólóval zárja a versenyt.
0: Budapesti híreket hallottak.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: A déli pályaudvarnál és a Clark Ádám tér környékén például a szolgáltatási szünet alatt más mikromobilitási cégek foglalták el a korábbi helyszíneket. A BKK legkorábban október elején kaphatja vissza a pályaudvari területet, míg az 5. kerületben 11 állomás kialakítása csúszik az önkormányzattal folytatott arculati viták miatt. Ezek átadása legkorábban szeptemberre várható, addig viszont a Szél Kálmán tér és az Erzsébet híd között lényegében nincsenek hivatalos lerakópontok, ezért a felhasználók sokszor egyszerűen szétszórják a bicikliket az utcákon. A szabálytalan parkoláshoz a megtévesztő környezet is hozzájárul. Sokan abban a hiszemben hagyják hátra a járműveket, hogy a többi szolgáltató, például az előző generációs bubikat használó Manfred gyűjtőpontjai, vagy a jelenleg még rollereknek fenntartott mobipontok is érvényes leadási helyszínek. Bár a rendszer a korábbi 222 állomás 92%-ával, azaz 205 helyszínnel jelenleg is működik, a BKK elismeri, hogy a felhasználóknak időbe telik megszokni az új hálózati struktúrát. Azt ugyanakkor nem árulta el a közlekedési vállalat, hogy mekkora összeget szedtek be eddig pótdíjként a rossz helyszínen parkoló kerékpárok után. A probléma idén ősztől oldódhat meg igazán, amikor a mobipontok teljes integrációjával nagyjából 1000 új, a többi rolleres és kerékpáros szolgáltatóval közös feltételi és leadási pont nyílik meg. A hálózat ráadásul hamarosan minden legalább 30 000-es napi forgalmú közlekedési csomópontot és metróállomást lefed majd. Ennek köszönhetően az új MOL Bubi olyan távolabbi városrészekben is elérhetővé válik, mint a József Attila lakótelep, Angyalföld, Őrmező, Kőbánya-Kispest, Zugló vagy Újpest városkapó. A pénzügyminiszter szerint 100 milliárd forintos lehet a megtakarítás az M6-os autópálya koncessziós jogainak felülvizsgálatával. Kármán András a közösségi oldalán azt írta, az előző kormány 150 milliárd forintért akarta odaadni a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT-nek az M6-os autópálya Érd és Dunaújváros közötti szakaszának koncessziós jogait 2025-ben, pedig az eddigi koncesszor és a Magyar Közútkezelő is 50 milliárd forintos ajánlatot tett az érintett szakasz kezelésére. A Vekerle Sándor lakásépítési program ösztönözni fogja a bérlakásépítést, írta a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid bejegyzésében árulkodónak nevezte az előző kormány lakáspolitikai intézkedéseinek eredménytelenségét. A miniszter szerint az elmúlt évben 1 millió emberre 1256 új átadott lakás jutott, ami régiós összevetésben messze a legalacsonyabb adat. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a Vekerle Sándor program az adó és építési szabályok módosításán keresztül is hozzá fog járulni ahhoz, hogy több, könnyebben elérhető bérlakás és kollégium épüljön.
1: Budapesti híreket hallottak.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. A világ rohan és változik, de életünk egy része örökre klasszikus marad. És ez mostantól még könnyebben elérhető és átélhető. A Klasszik Rádió 92.1 mobil applikációjával megszűnnek a korlátok, és a zene ezután mindössze egy új mozdulatnyira lesz öntől. Töltse le az alkalmazást, és hallgassa a Klasszik Rádió 92.1-et munka, pihenés, utazás, vagy akár sport közben, amerre csak jár a világban. Nincs mi elválaszt, ha összeköt a zene. A Klasszik Rádió 92.1 mobilapp elérhető Android eszközökre a Google Play áruházban. Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Országszerte napos idő lesz. Súlyos orosz dróntámadás ért egy ukrajnai bevásárlóközpontot. Sok munkát adott a vihar a tűzoltóknak. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Súlyos orosz dróntámadás ért tegnap napközben egy bevásárlóközpontot a közép-ukrajnai Krivij Rihben. Legkevesebb 15 ember meghalt, 130 megsebesült, 29 sérültnek, köztük 5 gyermeknek súlyos az állapota. A támadás két hullámban történt, fél órával az első csapás után a második már a mentőket célozta. Volodimir Zelenszkij elnök terrorcselekménynek minősítette a történteket, és Oroszország felelősségre vonását szorgalmazta. Este orosz légitámadás érte egy Mikolajiv megyei települést is, ott 3 gyerek és egy felnőtt vesztette életét. Újabb drónmaradványokat találtak a vízben a Fekete-tengeri Mídia kikötő bejáratánál, közölte a Román Védelmi Minisztérium. A búvárok megállapították, hogy a roncs nem tartalmaz robbanóanyagot, majd kiemelték a vízből. Az utóbbi hetekben több hasonló eset is történt. Csütörtökön a román légierő egy robbanótesttel felszerelt tengeri drónt semmisített meg, amely néhány száz méterre megközelítette a Neptun Deep gázmező egyik platformját. Karddal támadt a diákokra egy svédországi iskolában egy fiatal férfi, egy ember meghalt, 3 megsebesültek. A 18 éves merénylőt lábon lőtték és őrizetbe vették. Sajtóhírek szerint a támadó az iskola egykori diákja volt, akit korábban már elítéltek támadásért. A rendőrség azt is vizsgálja, hogy az elkövető kapcsolatba hozható-e egy erőszakot népszerűsítő TikTok fiókkal. Feljelentést tesz a Mi Hazánk mozgalom az augusztus 20-i rendezvény szervezéssel kapcsolatban. Az ellenzéki párt elnöke szerint a meghívásos eljárás előre irányított volt, így nyerhetett a Hard Rock Kft. A Tiszapárt rendezvény szervező cége. Korábban a Fidesz közölte, hogy közérdekű bejelentést tesznek az ügyben, mert sajtóhírek szerint a nyertes cég már akkor információkat kapott a Launch csoporttól, amikor annak szerződését a kormány még nem bontotta fel. A Szent István napi események megszervezésére a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban 3 céget hívtak meg, de a rövid határidő miatt csak a későbbi nyertes adott beajánlatot. A programokat az eredetileg tervezett 17,5 milliárd forint helyett 4 milliárd forintból rendezték meg. Összefüggő kerékpárút hálózat jöhet létre Győrtől Budapestig, ennek részeként egy Komáromtól Esztergomon át a Dunakanyarig tartó közvetlen kerékpárutat alakítanak ki. A biciklisek az esztergomi Mária Valéria hídon kelhetnek majd át a Duna felett. Országszerte több helyen okozott közlekedési fennakadásokat az esti felhőszakadás, a viharos szél. Elsősorban kidőlt fák, leszakadt ágak miatt, valamint megrongálódott épületekhez riasztották a tűzoltókat. Délután és kora este főként Somogyban és Baranyában, később Fejér és Komárom-Esztergom megyében volt sok munkájuk. Ma túlnyomóan napos, szeles, száraz idő lesz, legfeljebb a Dunántúlon lehet kisebb zápor. Napközben 25-33, késő este 19-26 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.
2: Jó reggelt kívánok! Ez a Klasszik Rádió 92.1, benne pedig a Klasszik Hétvége című műsort hallják, Vukovi Judit vagyok. Már is mondom, mivel várom önöket az előttünk álló egy órában. Hivatalba lépett Magyarország új köztársasági elnöke, Közhang néven indult társadalmi egyeztetési platform, és beszámolok arról is, hogy kisebb szigeteket hoztak létre Budapest felett a Dunán.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatjuk a Klasszik Rádió 92.1-en a Klasszik Hétvége című műsort. Nem kell lekapcsolni a Paksi atomerőmű egyik üzemelő turbináját sem az alacsony vízállás miatt, a jövő héten pedig a korábban leállított turbinákat is újra lehet indítani, jelentette be a miniszterelnök Pakson. Magyar Péter kiemelte, az eddig felépült fenékküszöbnek köszönhetően 15 cm-t emelkedett a vízszint. Hivatalba lépett Magyarország új köztársasági elnöke. Baka Andrást, Fosthoffer Ágnes az államfői jogköröket eddig ideiglenesen gyakorló házelnök fogadta a Sándor Palotában. Legkorábban 2027 végén lehet új államfőt választani, ha Magyarországon közvetlen elnökválasztást vezetnek be, mondta a Magyar Hangnak Mellétei Barna Márton, a Tisza párt képviselője. Az idén Cserhalmi György Kossuth díjas színművész, a Nemzet színésze kapta meg a Magyar Érdemrend nagy keresztjét, az egyik legmagasabb állami kitüntetést az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter úgy fogalmazott, Cserhalmi György színészi pályája mellett 1989. március 15-én is beírta magát a történelembe, amikor a Magyar Televízió épülete előtt felolvasta az akkori ellenzék 12 pontját. A forágyi átvilágítása kapcsán a Nemzeti Adó és Vámhivatalhoz, a rendőrséghez és a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalhoz fordul a kormány. Sok ezer milliárd forint közpénz visszaszerzése a tét, közölte a gazdasági és energetikai miniszter a közösségi oldalán. Kapitány István a forágyi és a magyar állam kapcsolatát úgy foglalta össze, az állam pénzt adott egy cégnek, hogy abból a cég megvásárolja az állam vagyonát. Túlárazott és mérgező anyagot tartalmazó kínai kazánok miatt tett feljelentést a szociális és családügyi miniszter ismeretlen tettes ellen. Kátai Németh Vilmos a Fidesz kormány idején rendelt 400 darab konténer kazán beszerzésével kapcsolatban kezdeményezett jogi eljárást. A tárca szerint a pellet kazánokat túlárazva 10,5 milliárd forintért rendelték meg. Nem kell leállniuk azoknak a kiemelt otthonstartos lakásberuházásoknak, amelyek már rendelkeznek jogerős építési engedéllyel, nyilatkozta az építészeti és magas építési beruházásokért felelős államtitkár. Szemerei Samu a hétvégén megerősítette, az ilyen projektekben lakást vásárlókat nem érinti közvetlenül a kormány mostani döntése. Közhang néven indít társadalmi egyeztetési platformot a jövő héttől Radnai Márk, működő és emberséges Magyarországért felelős kormánybiztos. A Tisza párt alelnöke úgy fogalmazott, hónapok óta dolgoznak egy Európában is újszerű megoldáson, amely mindezt egy helyen teszi lehetővé. Radnai Márk szerint a közhangon az országos és helyi ügyeket nyitják meg az emberek előtt.
0: Budapesti híreket hallottak.

Folytatjuk a Klasszik Rádió 92.1-en a Klasszik Hétvége című műsort. Kisebb szigeteket hoztak létre Budapest felett a Dunán, befejeződött két dunai sarkantyú átvágása Szűdliget térségében egy Európai Uniós kutatási program részeként, amely azt vizsgálja, hogyan lehet a hajózás érdekében erősen szabályozott Dunán természetesebb élőhelyeket visszaállítani. A beavatkozás során a kőből épített sarkantyúk part felőli végét nyitották meg, így a főmedernél nyugodtabb, de folyamatosan átöblített mellékáramlás jöhet létre, amely kedvező feltételeket biztosít halaknak és kétéltőeknek. Ezzel kisebb ideiglenes szigetek is létrejöttek, adta hírül a Portfólió. A Dunai-Poly Nemzeti Park felidézte, hogy két hete adtak hírt arról, hogy az 1675-1676 folyam kilométernél a Duna jobb partján található sarkantyúk átvágása megkezdődött, ezek a munkálatok nagy része készült el. Hozzátették, hogy a továbbiakban egy kisebb hosszanti irányú sziget és két átvágást összekötő meder kerül kialakításra, ám ezeket csak a Duna magasabb vízállása esetén hajóról lehet megépíteni. A cél a Duna élővilágának megóvása. Ismertették azt is, hogy a bontásból származó kövek, illetve a meder kialakítása során nyert kavics alkotják majd a sziget vázát és alapját. Jelenleg csak a sziget alapjának megépítésére van meg az anyagi forrás, a teljes befejezéshez jelentős mennyiségű anyagot kellene a területre szállítani, ami ilyen költséges lenne. Addig is bíznak a Duna vízének erejében építő, meder kialakító munkájában.

0: forrásokhoz a hozatala volt, ezért korrupció ellenes és átláthatósági intézkedéseket fogadtak el. A kormányfő kérésére a megszokott hétfői és keddi napok helyett jövő csütörtökön és pénteken tartja a következő rendkívüli ülését a parlament. Dönthetnek a képviselők a tűzifa áfájának 27-ről 5%-ra mérsékléséről is. Mostanáig 4 milliárd forintot fizettek vissza abból a 17 milliárd forintból, amelyet a kiemelt kulturális programok ideiglenes kollégiumának döntése alapján utalt ki a Nemzeti Kulturális Alap a választások előtt. Az Index közérdekű adatigényléssel kérte ki a listát, amelyen már 170-en szerepelnek. Nyomozás indult az állami Lombik programhoz kapcsolódó gazdálkodás ügyében. Sajtóértesülések szerint a készenléti rendőrség nemzeti nyomozó irodájának korrupciós bűnözés elleni egysége a Dunamenti REC reprodukciós központ működésével összefüggésben folytat kihallgatásokat. Súlyos hiányosságokat és drámai körülményeket tárt fel a gyermekotthonokban végzett vizsgálatsorozat, amelyet 2024-ben rendelt el az akkori kormány, de soha nem került nyilvánosságra, derül ki a Direkt 36 peres eljárás eredményeként megszerzett jelentéseiből. A dokumentumokból kiderül, hogy sok gyerek élt elfogadhatatlan körülmények között, penészben, sötétben. Az egyik intézményben a gyerekek éheztek, voltak, akik szexuális bántalmazást is hajlandóak voltak eltűrni cserébe azért, hogy ennivalót kapjanak. Ősszel a halastavak lecsapolásakor felszabaduló vizet a környező tájba juttatják országszerte, hogy segítsék a vízkészletek megőrzését. A halgazdák az Országos Vízügyi Főigazgatósággal együttműködve az elmúlt években több helyen alkalmazott módszert most országosan is bevezetik. 10 óra lesz rövidesen, jöjjenek a friss hírek itt a Klasszik Rádió 92.1-en. Mai Klasszik Hétvége című műsorunk viszont véget ért. Kellemes pihenést, további jó rádiózást kívánok Önöknek, Vukovi Juditot hallották.
1: Budapesti híreket hallottak.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
0: A világ rohan és változik, de életünk egy része örökre klasszikus marad. És ez mostantól még könnyebben elérhető és átélhető. A Klasszik Rádió 92.1 mobil applikációjával megszűnnek a korlátok, és a zene ezután mindössze egy új mozdulatnyira lesz öntől. Töltse le az alkalmazást, és hallgassa a Klasszik Rádió 92.1-et munka, pihenés, utazás, vagy akár sport közben, amerre csak jár a világban. Nincs mi elválaszt, ha összeköt a zene. A Klasszik Rádió 92.1 mobil app elérhető Android eszközökre a Google Play áruházban.
1: Reklámot hallottak. Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetések a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Ez a Papagéno Klasszik 2026. augusztus 22-i adása, amely a legfrissebb hírek után már is indul. A 2026. augusztus 22-i műsorban három különböző, mégis a kortárs kulturális élet sokszínűségét jól példázó témával és vendéggel találkozhatnak. Az első órában Berec András a műcsarnokban látható Harangok évgyűrűi című fotókiállításról és a harangokhoz kapcsolódó személyes folklorisztikai élményeiről mesél, majd Borbély Tardi Anna a Szentendre éjjel-nappal nyitva fesztivál múzeumi programjait és a szentendrei kulturális élet sajátosságait mutatja be. A Papagéno Klasszik második órájában Pere Martoni Krisztina pedig a Szemle Plusz Színházi Fesztiválról beszél, amely idén is a kortárs színház sokszínűségére, új alkotókra és határon inneni és túli társulatok találkozására épít. De természetesen a heti hír összefoglaló is jelentkezik. Az első órában beszámolunk arról, hogy Mátyási Szabolcs lesz a Szegedi Nemzeti Színház zenei igazgatója, és Cserhalmi György kapja a Magyar Érdemrend nagy keresztjét. A második órában pedig beszámolunk arról, hogy Placido Domingo, az idei Marton Éva nemzetközi énekverseny fővédnöke, illetve átmenetileg Mészáros Tibor veszi át a Soproni Petőfi Színház vezetését. Ezzel várom tehát Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk!
1: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Enyhül a forróság. Hétfőn érkezik az iskola kezdési támogatás. Irodalmi fesztivált rendeznek Szigligeten. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Ismét Kijevet támadták az oroszok. Az ukrán fővárost több robbanás rázta meg nem sokkal éjfél után. Egy ember meghalt, többen megsebesültek. Drontámadás érte Zaporizsját is, a hatóságok egy halálos áldozatról tudnak. Tegnap legkevesebb 15 ember halt meg, amikor nappal ért légicsapás egy bevásárlóközpontot a közép-ukrajnai Krivij Rihben. A 130 sebesült közül 29-nek súlyos az állapota. Volodymyr Zelenszkij elnök terrorcselekménynek minősítette a történteket. Lezuhant egy kis repülőgép Zadar környékén, a fedélzeten tartózkodó két ember meghalt. A repülő Csehországból indult, és a horvát légirányítás délután vesztette el a kapcsolatot a pilótával. A roncsokat a Paklenica Nemzeti Parkban találták meg, az áldozatok állampolgárságát nem közölték. Itthon feljelentést tesz a Mi Hazánk mozgalom az augusztus 20-ai rendezvényszervezéssel kapcsolatban. Az ellenzéki párt elnöke szerint a meghívásos eljárás előre irányított volt, így nyerhetett a Hard Rock Kft. A Tiszapárt rendezvényszervező cége. Korábban a Fidesz közölte, hogy közérdekű bejelentést tesznek az ügyben, mert sajtóhírek szerint a nyertes cég már akkor információkat kapott a Lunch csoporttól, amikor annak szerződését a kormány még nem bontotta fel. A Szent István napi események megszervezésére a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban három céget hívtak meg, de a rövid határidő miatt csak a későbbi nyertes adott be ajánlatot. A programokat az eredetileg tervezett 17,5 milliárd forint helyett 4 milliárd forintból rendezték meg. Hétfőn kapják meg az iskola kezdési támogatás első részletét és a szeptemberi családi pótlékot a szülők. A támogatás több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskola kezdésben. A második 50 ezer forintos részletet november végéig utalvány formájában küldik. Ma tartják az Irodalmi Sziget Fesztivált a Balaton felvidéki falu híres alkotóházában. Lesznek felolvasások, kerekasztalbeszélgetések és fotókiállítás a Szent Györgyhegyről. A Kék Cetli nevű installáción bárki otthagyhatja fontosnak vélt gondolatait. A közreműködők között ott lesz többek között Kemény István és Zsófi, Kollár Klemenc László, Trokán Nóra és Fűr Anikó. Különleges filmkoncertre várják a közönséget este a Margit Szigeti Szabadtéri Színházba. Élő nagyzenekari kísérettel látható Milos Forman Amadeus című filmje. A 8 Oscar díjjal elismert alkotás zenei tételeit a Győri Filharmonikus Zenekar és a Budapest Scoring Énekkara adja elő, Ernst van Til vezényletével. Felcsendülnek részletek Mozart 25. szimfóniájából, a Don Giovanniból, valamint a Requiemből. Túlnyomóan napos, száraz, de szeles idő lesz, ma legfeljebb a Dunántúlon lehet kisebb zápor. Napközben 25-33, késő este 19-26 fok várható. A Balaton és a Tiszató 25, a Velencei tó 21 fokos.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Ez a Papagéno Klasszik 2026. augusztus 22-i adása a Papagéno szerkesztőségének a nevében és a technikus kollégák nevében is nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket. Szerémi Nóra vagyok. A 2026. augusztus 22-i műsorban három különböző, mégis a kortárs kulturális élet sokszínűségét jól példázó témával és vendéggel találkozhatnak. Az első órában Berecz András a műcsarnokban látható Harangok évgyűrűi című fotókiállításról és a harangokhoz kapcsolódó személyes folklorisztikai élményeiről mesél, majd Borbé Tardi Anna a Szentendre éjjel-nappal nyitva fesztivál múzeumi programjait és a szentendrei kulturális élet saját mutatja be. A Papagéno Klasszik második órájában Pere Martoni Krisztina pedig a Szemle Plusz Színházi Fesztiválról beszél, amely idén is a kortárs színház sok színűségére, új alkotókra és határon inneni és túli társulatok találkozására épít. De természetesen a heti hír összefoglaló is jelentkezik. Az első órában beszámolunk arról, hogy Mátyási Szabolcs lesz a Szegedi Nemzeti Színház zenei igazgatója, és Cserhalmi György kapja a Magyar Érdemrend nagy keresztjét. A második órában pedig beszámolunk arról, hogy Placido Domingo, az idei Marton Éva Nemzetközi Énekverseny fővédnöke, illetve átmenetileg Mészáros Tibor veszi át a Soproni Petőfi Színház vezetését. Ezzel várom tehát Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk! Néhány percen belül Berecz András a Nemzetművészet címmel kitüntetett Kossuth díjas, énekes, mesemondó, népmesegyűjtő, előadó művész lesz a vendégem. Augusztus 30-áig látható a műcsarnokban Berecz András Harangok évgyűrűi című kiállítása. A tárlat záró eseményeként augusztus 29-én 15 órakor közönség találkozóra várják az érdeklődőket Berecz Andrással, aki személyes történetein és élményein keresztül mesél a kiállításról és a fotók születéséről. Tartsanak velünk!

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Berecz Andrást, a Nemzetművészet címmel kitüntetett Kossuth díjas énekes, mesemondó, népmesegyűjtő, folklór kutatót és előadó művészt. Üdvözlöm a műsorban, és köszönöm, hogy beszélgetünk.
2: Én is üdvözlöm mind a hányójukat.
1: Egy kiállításra hívjuk meg a hallgatókat, ugyanis augusztus 30-áig látható a Műcsarnokban Berecz András Harangok évgyűrűi című kiállítása. A fotográfiákon a történelmi Magyarország harangja évszázados nyomai, kopásai, patinái és fényhatásai különleges, festményszerű absztrakt formákká alakulnak. Nekem az újdonság volt, hogy ön fotózni is szeret, és hogy ezt is műveli. De ez mikor kezdődött? Mikor volt az, hogy meglátott egy-egy részletet, amelyet szeretett volna megörökíteni?
2: Fényképezéssel régebb óta foglalkozok, mint mesemondással. Egészen korán általános iskolába talán lehettem 9-10 éves, kaptam egy Smenna 8 nevezetű kedves fényképezőgépet, és a Fotóművészet című folyóirat is járt nekünk, és alapvetően pedig hát, hogy idegen, szóval mondjam, vizuális típus vagyok. Tehát gondolataim is előbb a szemem előtt jelennek meg. Én csak azt mondom, amit látok magam előtt. Tehát elég régóta össze vagyok vele zárva, festmények előtt is, amíg nem értettem meg, vagy érteni nem véltem, addig nem tudtam elmenni. Tehát ez bennem régóta megvolt, de Covid alatt aztán újra felfrissült. Korábban a vesteimet diavetítéssel fejeztem be. Tehát a régebbi világból 70-es, 80-as években, 90-es években még hátizsákba vetítőt is vittem. Tehát moldvai, törökországi utazásaim, erdélyi utazásaimból különös embereket, különös sorsokat mutattam be.
1: És most jöttek a harangok, és miközben készültem erre a beszélgetésre, megnéztem egy-két interjút és egy-két videót ezzel a kiállítással kapcsolatosan, és tényleg milyen érdekes, hogy a harangok azok, amelyek sokkal többet tudnak mesélni nekünk, mint amit elsőre gondolnánk, és sokkal több mindent láttak, és hogy a funkciójuk az a mai napig ugyanaz.
2: Régebben egy kicsivel több volt. Ma már az, hogy valaki megtudja pontosan mennyi az idő, nem a harangra vár, hanem ott van a zsebében. Most újabban már visszajött az óra, amit a karjára felszíjaz az ember. Lehet, hogy a harang is majd visszajön, de régebben azt is jelezte, hogy ellenség jön, vagy például tűz. Ma például egy közösségre veszélyes tüzet elsősorban nem a harang közli, hanem a sziréna vagy a telefon. Ilyen szempontból megkopott a szerepe, de az ünnepélyessége én szerintem nélkülözhetetlen. Ez se teljes igazság, mert van, akit zavar. Tehát vannak olyan üdülő területek, ahová a beköltöző, pihenni vágyó városi embereket borzasztóan zavarja a korai harang. A helybédieknek meg fáj, hogy elperelik a fejük felől. Szóval van a harang körül mit beszélgetni.
1: És a kiállításról is van mit beszélgetni, és a kiállításnak a címéről is. A harangok évgyűrűi. Aki esetleg még nem ásta bele magát abba, hogy miről is szól ez a kiállítás, azoknak meséljük el, hogy miért ez lett a címe, és hogy a harangoknak hol láthatóak az évgyűrűi.
2: Tulajdonképp a harangokról nem ilyen kiállítást kellene készítenem. Ez a harangoknak inkább a jelentéséről szól, arról, hogy ők együtt éreznek egy közösséggel. Tehát én olyan harangokat kerestem fel, amelyek jelezték azt is, hogy törökjön, hogy elment a tök, és még létezünk. Jön a Habsburg, elment a Habsburg, és még létezünk. Tehát a történelemben ezek a harangok ég és föld közt, sötét tornyok tetejében együtt jöttek a közösséggel. Jelezték, hétvége van, emeld föl a fejed a hétköznapokból, dobd el a kapát, kaszát, ne most légy szorgalmas. Elkísérte a halottat, és örömében, bánatában részt vett. Ha kolera volt, akkor azt harangozta el, ha sáskajárás. Tehát én itt nem a harangokat fényképeztem, hanem valamit, ami tanulja az időnek. és ez pedig a harang palástokon belül van, a stöpítron palástokon belül, ahol a harangnak a nyelve megütik rendszeresen. És ott árkot válj a kemény bronzanyagba, és fölfénylik. És ha ezt 3 évig műveli, az én nem is tudom hány millió ütés, hihetetlen szép formákat üt. Hihetetlen. És ezeket az életjeleket fényképeztem én. Ha majd egyszer a harangokat fényképezem, akkor többet fogok kívülről is fényképezni. Az majd egy másik kiállítás lesz. Életjeleket fényképeztem. Az, hogy mi vannak ünnepeink, az, hogy fogyatkozik az idő. Sok mindent. Ezért évgyűrűje. Mikor Kaliforniában éneket tanítottam, szekvoia fákat mutattak, mamut fenyőket, és ott volt egy elfűrészelt óriás, hogy mutatták, na ez itt Jézus születése, ez az évgyűrű, ez itt az angol forradalom, itt felfedezték Amerikát. Na hát ilyen évgyűrűket fényképeztem a harangokét, akik együtt éreztek, együtt aggódtak és örültek. Magyar ember, mert ezek elsősorban magyar területről vannak ezek a harangok. A magyar emberek különféle szenvedéseivel örömeivel.
1: Ez a kiállítás egyébként augusztus 30-áig látogatható a Műcsarnokban, de előtte, mielőtt bezárna a kiállítás, lesz még egy közönségtalálkozó augusztus 29-én, és mielőtt erre rátérnénk, erre a programra még, én kíváncsi vagyok, hogy hány harangot, hány tornyot látogatott meg, mászott fel, illetve időben hogy lehet őket elhelyezni, mely volt a legrégebbi, vagy a legöregebb, és melyik a legfiatalabb?
2: 29-én augusztusban egy közönség találkozó lesz 3 órakor, és egyben tárlatvezetés, és kocintás. És én ott biztos, hogy kibújok a bőrömből, mesét is mondok a harangról, éneket is elfúhok róla. Mert hát ilyen, hogy Műcsarnokba állítsak ki énekes mesemondóként valamit, ez nekem nagy ünnep. Erre mindenkit szeretettel várok. Az pedig, hogy fordult elő, hány torony, én nem tudom, nagyon sok. 4 éve nem is tudom megállni. Ha valahova falura elvetődök, már pedig elszoktam, hát állandóan megyek fel, mindig csodálkoznak. Ezt sokan gyermekkorban letudták ezt a hajlamot. Én nagyon sokan nem tudnám megmondani, hogy hányba. De hát elbűvöl, főleg a régi, az Árpád-kori templomok, a 13. 14. század. Tehát azok a kis lőrésablakok, azok a óriás kövek, amik kis patakbeli kavicokkal váltakoznak, vakolat semmi, freskó semmi, ott van őszintén az egymásra hányt és illesztett kövek sokasága elbillölő.
1: Fotók között van-e olyan harang, amelynek a nyelve? Ez a jó kifejezés, a harang nyelve, így hívjuk?
2: A magyar nyelv ebben is túltermelési válságban szenved. Harangnak van szíve, ezt nagyon kedvelem ezt a szót, mert ha az majd megáll, akkor az azt jelenti, hogy már nincs rá szükség, elszélett a gyülekezet. Aztán van ilyen egy kis rideg funkcionális, hogy ütője, verője, van botja, tehát például billentyű, ilyen is van, nem csak zongorának, hanem ennek a csodálatos, szent, titokzatos hangszernek is van billentyűje. Például Dél-Erdélyben hallottam, hogy az öreg billentyűvel sasolt. Na ez azt jelenti, hogy egy öreg harangnyelvvel karót ütött a földbe, ami majd a kerítésnek lesz a karója. Mert az a kapusas, kerítés sas, az a karó, amire majd hozzáillesztik a vízszintes léceket. Billentyűvel sasolt az öreg. Na szóval rengeteg neve van.
1: Arra lettem volna kíváncsi, hogy miközben kitértünk erre, hogy van-e olyan harang, amely üresen áll?
2: Úgy is lehet mondani, hogy némán. Mert hogy kutatásom, vagy mim, a rajongásom kiterjedt utána ezekre a néma, kitépet nyelvű harangokra is. Ahhoz, hogy dráma legyen a kiállítás, érdemes volt megmutatni azokat, amelyek 3-4 évszázadig szóltak, és 1918-ban Weiss Manfred öntödőjébe találták magukat. 25.509 harang érkezett vonaton 1918-ban az öntödőbe, Műemlékek Országos Bizottsága olyan 20-valahányat tudott megmenteni. Hát ezek közül sokat fölkerestem, és ő volt, amelyikhez kis gödröt ártam, hogy be tudjak fúródni alá, mert megemelni és belülről fényképezni még egyelőre nem tudok. Tehát 3-4 mázsa nem könnyű.
1: Igen.
2: És ott is csodákat láttam, meg átlőtt harangokat. Az enyészet csodát tudott is művelni. Az egykori ütéspont, amelyik jele volt annak, hogy csak lényegeset beszél, lila lett, másutt olyan, mint a csillagos égbolt, van olyan, ahol elfeketült teljesen, tehát ezeket raktam úgy sorrendben, hogy szerintem értelme legyen.
1: Ezeket is láthatják tehát a műcsarnokban augusztus 30-áig, hiszen itt látható a Harangok évgyűrűi című kiállítás, és augusztus 29-én pedig akkor ehhez kapcsolódóan lesz egy közönség találkozó és tárlatvezetés, és a kíváncsiság az nem múlik el, ugye? És gondolhatunk arra, hogy újabbnál újabb dolgokkal fog minket megörvendeztetni, amire most még nem is gondolunk, ugye?
2: Sok ilyen van. Például, ahogyan a tóba kavicsot dob az ember, az is gyűrűzik, hát ez is. Úgyhogy a harangozókról is készítettem már a 8 órás filmet, és abból is egy válogatást levetítünk. Na, ez még csuda anyag. Mikor könnyek közt mesélik el, hogy a jégesőt harangszóval mentették meg a vetést. Aztán új témák is. Mostanában az agyaptáblákkal és a vízözönnel foglalkozok. A hindu világban hogy jelenik meg az agyaptáblákon? Tehát Asszír a új babiloni szövegekben, ó görögöknél, és ezt fogom még majd befűzni. Hihetetlen erejű, csodálatos látomás. Az emberiség közös emléke. A bűnre halmozott, az elbizakodott emberiség, mikor egyszer csak ott találja magát, hogy szárazságra őrült méretű pusztító árvíz jön, és valaki megépíti a bárkát. Közös, csodálatos emlékezete az eurázsiai embernek.
1: Én nagyon-nagyon szépen köszönöm, és kívánom, hogy nagyon sokáig megmaradjon ez a kíváncsiság, és utána mi pedig nézők vagy hallgatók ezt élvezhessük, és mindeközben pedig a berecandras.hu oldalon pedig pontosan látják, hogy mikor milyen fellépések vannak, és hova látogathatnak el, és kívánom, hogy mindegyik teltház előtt zajlódjon.
2: Nagyon szépen köszönöm. És tiszta szívemből kívánom.
1: Köszönöm szépen. Az elmúlt percekben Berecz Andrást hallhatták, a Nemzetművésze címmel kitüntetett Kossuth díjas énekes, mesemondó, népmesegyűjtő, folklórkutató és előadó művészt.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: A Papagéno Klasszik műsorában eljött az ideje, hogy belekezdjünk a heti hír összefoglaló első részében. Oxfordban és Bernben mutatták be Hollós Máté legújabb műveit. Két jelentős nemzetközi bemutatóval gyarapodott Hollós Máté zeneszerző életműve. Március 13-án Oxfordban, Anglia legrégebbi hangversenytermében, ahol egykor maga József Haydn is pódiumra lépett, ott csendült fel először Hollós Máté Revivalist No. 243 című három Brácsára írt alkotása. A művet a világhírű brácsa művész Rimka Golani felkérésére komponálta a szerző. Július 4-én pedig egy egészen más léptékű bemutatóra került sor a Berni Művészeti Főiskolán. Egy nemzetközi konferenciának a keretében debütált Hollós Máté Hidden History című műve, amelyet Denis Salvini irányítása alatt álló olasz Orchestra Fiali di Valle Camonica adott elő Marosi László vezényletével. A cím mögött rejlő rejtett történet kibontását a szerző a hallgató képzeletére bízza, amelyhez a műben feltűnő táncos, indulós, lírai és ünnepélyes karakterek adnak támpontot. És Mátyási Szabolcs lesz a Szegedi Nemzeti Színház zenei igazgatója, ezzel folytatjuk a heti hír összefoglalónkat. Csaknem két évtized után zenei igazgatóként tér vissza a Szegedi Nemzeti Színházba Mátyási Szabolcs, aki 1997 és 2003, valamint 2006 és 2007 között színészként volt a Teátrum társulatának tagja. Mátyási Szabolcs Dobszai Pétertől veszi át a feladatokat, akinek szerződése az évad végén lejárt, Barnák László főigazgató pedig nem hosszabbította meg azt. Az új zeneigazgató hangsúlyozta, hisz a társulati létben és a meglévő szegedi énekkari és magánénekesi kapacitásra építve szeretné megszólítani a közönséget. Kiemelt célja az operatagozat fiatalítása, az egyetemi és középiskolai kapcsolatok kiépítése, valamint a műfaj népszerűsítése a fiatalabb generációk körében. És Cserhalmi György kapja a Magyar Érdemrend nagy keresztjét. A 2026. augusztus 20-ai nemzeti ünnepen Cserhalmi György, Kossuth díjas színművész, a nemzet színésze kapta meg a Magyar Érdemrend nagy keresztet. A hét elején Magyar Péter miniszterelnök úgy fogalmazott, Cserhalmi György csodálatos színészi pályája mellett 1989. március 15-én is beírta magát a magyar történelembe, amikor a Magyar Televízió épülete előtt felolvasta az akkori ellenzék 12 pontját. A miniszterelnök minden magyar ember nevében megköszönte Cserhalmi György színművésznek, amit a magyar kultúráért és a magyar nemzetért tette, és hozzátette, büszke arra, hogy ő kapja meg a rendszerváltás után először az egyik legmagasabb állami kitüntetést. És jelnyelven is tolmácsolják a 20. George Enescu verseny egyik mesterkurzusát. A George Enescu nemzetközi verseny 2026. augusztus 23-ai szeptember 19-e között Bukarestben megrendezésre kerülő 20. jubileumi kiadása a művészi kiválóságot a fokozott társadalmi felelősségvállalással és nyitottsággal ötvözi. A verseny történetében most először a karmesteri mesterkurzus egyik foglalkozását jel nyelvre is lefordítják, lehetővé téve a siket és nagyot halló közösség tagjai számára, hogy bekapcsolódjanak az oktatási programba. Ez az újítás egy másik fontos akadálymentesítési intézkedést egészít ki. A koncertprogramok Braille írással is elérhetővé válnak, így a rendezvény a látássérült látogatók számára is könnyebben befogadható lesz. És újabb 5 évig dékán marad Lakatos Péter a Debreceni Egyetemen, ezzel zárjuk a heti hír összefoglaló első részét. Folytatja munkáját a Debreceni Egyetem zeneművészeti kar vezetőjeként Lakatos Péter. A kart már 7 éve irányító dékány szerint a felsőfokú zenei képzés legszélesebb spektrumát fedik le, de a bővülés és a fejlődés továbbra is elsődleges cél a zeneművészeti karon. Az újabb 5 évre megválasztott kari vezető fontos feladatának tartja, hogy hazai és nemzetközi szinten a jelenleginél is vonzóbbá tegye az egyetemi zenetanulást, a zeneművészeti kart pedig továbbra is a legjobb intézmények között tartsák számon. Néhány percen belül Borbé Tardi Anna kulturális menedzser lesz a vendégem, a Ferenci Múzeumi Centrum igazgatója. A hagyományokhoz híven háromnapos program kavalkáddal zárják a nyarat Szentendrén. A Ferenci Múzeumi Centrum kiállító helyei izgalmas programokat kínálnak az idei Szentendre éjjel-nappal nyitva fesztiválon augusztus 28-a és 30-a között. Erről fogunk beszélgetni.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Borbély Tardi Annát, kulturális menedzsert, a Ferenci Múzeumi Centrum igazgatóját. Üdvözlöm a műsorban, és köszönöm, hogy beszélgetünk.
2: Üdvözlöm önt is, és a hallgatókat is.
1: A hagyományokhoz híven háromnapos programkavalkáddal zárják a nyarat Szentendrén. Augusztus 28-a és 30-a között városszerte változatos eseményeket kínál a 21. Szentendre éjjel-nappal nyitva fesztivál. Ebben az esemény sorozatban biztos vagyok benne, akik már ellátogattak oda, vannak kedvenc részeik, de most akik még esetleg nem látogattak el, azoknak is felhívjuk a figyelmet, hogy miért érdemes elmenni, illetve milyen újdonságok találkozhatnak azok, akik esetleg már évek óta részt vesznek rajta. Szentendre kulturális identitása, a város és a fesztivál kapcsolata, azt hiszem, hogy ez nem kell nagyon megmagyarázni a hallgatóknak, de mitől működik egy ilyen rendezvény közösségi és művészeti szempontból?
2: Az az igazság, hogy azt összefoglalni, hogy Szentendre mitől olyan varázslatos, azt nagyon-nagyon nehéz egy-két mondatban. De amikor egy ilyen sűrű esemény van, ahol tényleg mindenki meg tudja mutatni, hogy milyen munka zajlik nála, milyen kulturális produktumok, milyen gasztrokulturális ingyentségek bontakoztak ki abban az évben, akkor egy picit könnyebben átélhetővé válik a szentendreiség, és egy pici eszenciát tudunk kapni abból, hogy mitől magával ragadó ez a dunamenti kis település, és miért szeretünk újra és újra ide látogatni, úgyhogy talán ez a varázsa ennek a fesztiválnak, és hát ahogyan most összefoglalta, az is csodálatos ebben a fesztiválban, hogy ez szükségszerűen mindig más. Tehát hiába voltunk egyszer Szentendre éjjel-nappal nyitva fesztiválon, egészen biztos, hogy a következő teljesen más élményt, teljesen más előadókat, más kulturális produktumokat tud nekünk kínálni, úgyhogy ez egy egészen unikális dolog, és egy picit azt az alapélményt is felvillantja, hogy tulajdonképpen Szentendre is mindig újabb és újabb arcát tudja mutatni, még nekünk is, akik itt élünk és itt dolgozunk nap mint nap, más és pont ettől szép és pont ettől érdekes.
1: Így van, Szentendre szerintem nem csupán helyszíne ennek a fesztiválnak, hanem valóban a főszereplője, és sok arcát ismerhetjük meg. Régóta erős művészeti közeg van Szentendrén, ahogyan azt már beszéltük meg, szerintem mindenkinek ez jut róla eszébe, de mit tud megmutatni ez a fesztivál? Mi az, amit középpont helyez minden alkalommal?
2: Amit középpontba tudunk helyezni, az tulajdonképpen a mindent átható kreativitás. Tehát ha van dolog, ami összeköti az itt élő nemzetiségeket, az itt őshonos felekezeteket, az itt letelepült alkotókat, legyenek azok vizuális területen,

0: a városunkat, hogy ha őket kivennénk a művészettörténetből, egészen máshogy néznek ki a magyar művészettörténetet. Erre ránézni és ezt koncentráltan megtapasztalni, ez önmagában egy feledhetetlen és egy visszaadhatatlan élmény, és mi egész évben ünnepeltük, de most a Szentendrei Jelnappal nyitva fesztiválon, most pedig különösen kiemelten és mindenféle élményelemekkel megtűzdelve tárjuk a látogatók és a családok elé, hogy jöjjenek és ne csak lássák, hanem tapasztalják is meg, sőt, csatlakozzanak be és írják velünk együtt a következő 100 évét Szentendre művészet történetének.
1: Erről a kiállításról egyébként hallhattak már egy beszélgetést a Papagéno Klasszik műsorában, de most a fesztiválhoz és a programokhoz kapcsolódóan pedig érdemes felkeresniük a Szentendre éjjel-nappal nyitva.hu oldalt, és itt pontosan tudnak tájékozódni. Szentendrén hány helyszín kapcsolódott? Van-e erre pontos szám, vagy érdemes tényleg az oldalt megnézni, hiszen ilyenkor ugye nagyon sok mindenki kitárja a kapuit.
0: Igen, és tulajdonképpen emiatt, hogy mindenki kitárja a kapuit, én azt mondanám a látogatóknak, hogy ne is törődjenek azzal, hogy hány helyszín, milyen helyszín, mi hol van, hanem hagyják magukat sodorni. Az események által, a város által jöjjenek ki, ugye 3 nap zajlik a fesztivál, péntektől vasárnapig. Ha bármikor elindulnak a város egyik csücskéből, és átsétálnak a másikba, egészen biztos, hogy feledhetetlen élményekkel tudnak gazdagodni. Tehát a gyakorlottabb fesztiválozóknak azt mondom, hogy persze egy-két horgot érdemes letűzni, egy-két alap élményt érdemes előre meghatározni, hogy mi az, amiről nem érdemes lemaradni. Itt azért nagyon-nagyon érdekes koncertek, múzeum keretében soha eddig nem hallott irodalmi művek, felolvasó színházi keretben soha meg nem ismételhető performance is látható. Tehát érdemes egy-két horgot talán lehelyezni, és azon kívül pedig érdemes sodró megnézni, hogy ki mit kínál, kinek van tárva a kapuja, és mivel várja a látogatókat, garantált az élmény bárhova vetődünk.
1: A képzőművészet mellett ugye megjelenik a népművészet, a jazz, a kortárs képzőművészet, az irodalom, a színház és a könnyűzene, ez sokféle közönséget jelenthet, de van-e olyan művész, vagy olyan alkotó, aki kifejezetten erre az eseményre készítenek valami újdonságot?
0: Igen, ahogyan az előbb kiemeltem, vannak olyan felolvasó színházi produkciók, amik kifejezetten már az írott alapja is a kiállításra reflektálva jött létre, tehát ezeket a felolvasó színházi alkalmakat nem érdemes kihagyni. Én azért kiemelném Anna Margit Ámos Imre Emlékmúzeum helyszínünket. Ez egy fantasztikus eredménye az idei évünknek, hogy 11 év zárva tartás után ismét át tudtuk adni az emeleti tereket a látogatóknak, és egy fantasztikusan érzékeny és hihetetlenül szép kortárs kiállítást rendeztünk ott be, ahol az egyik kiállító Fajgerné Dudás Andrea.
1: Ó, de jó.
0: És Andrea egy performanszal készül, ezt a vasárnapi nap folyamán fogják látni nálunk a látogatók. Vasárnap 16 órától indul Andreának a performansza, amit egy rendhagyó tárlatvezetés követ. Az egészen biztos, hogy ez egy olyan esemény lesz, amiről nem érdemes lemaradni. Egyszer csak itt, csak nálunk, csak most lesz, egyszer az életben, úgyhogy mindenképpen érdemes ide ellátogatni. És emellett, amit még kiemelnék, az két tulajdonképpen alkotóművészeti terület, amit kiemelten ünnepelünk, mert hogy Szentendre nem csak a festők városa, hanem immáron a keramikusoké is. 20 éves a Szentendrei Keramikusok Egyesülete, és ennek alkalmából egy fantasztikusan gazdag kiállítást rendeznek be a Barcsai Múzeum területén, ez a Sétáló utca közepén található, és ehhez a keramikus kiállításhoz folyamatos művészeti bemutatók, technikai bemutatók, megismerkedhetünk a kintsugi, ez az arannyal javítás mesterségével, vannak klasszikus agyagozó foglalkozások, megismerhetjük a porcelánnak a különlegességeit, tehát egy egészen érdekes dolgokba pillanthatunk be, és egy nagyon komplex vásár is követi itt az eseményeket, hogy haza is tudjunk vinni az élményből, ez az egyik fele, és hát van egy nemzetközi szintű tulajdonképpen versenyünk, konferenciánk és kiállításunk, amely a kortárs ékszer témakörében zajlik. Inflow néven ismerik az ékszeres körökben járatosak ezt a vállalkozást, és a Művészet Malom konferencia termében a nemzetközi széna szerintem krémje jelenik.

0: meg ők beszélgetnek a legújabb trendekről, tartanak workshopokat, és mellette pedig egy hihetetlenül izgalmas és a világ minden pontjáról válogatott kiállítás nyílik meg, ez pedig a szombati napon és a Művészet Malomban. Ezt mindenképpen kiemelném, ezek kuriózumok, és tényleg olyan mélységeit mutatják be a szakmáknak, amivel máshol egészen biztosan nem tudnánk találkozni.
1: A Ferenci Múzeumi Centrum kiállító helyei tehát izgalmas programokat kínálnak, na de a nyitvatartás az ilyenkor egy picit hosszabb, ugye?
0: Igen, igen, igyekszünk ahhoz alkalmazkodni, hogy az éjjel és nappal nyitvatartás az valóság legyen. Átlagosan 10 és 21 óra között látogathatók maguk a kiállítások, de csak azért 21 óráig, mert utána mindenkit arra biztatunk, hogy a nagyobb tömegeket vonzó koncertekre és az azt követő fergeteges buliba vágjanak bele, úgyhogy 9 óra után átadjuk a teretet a könnyedebb műfajoknak, és mi is csatlakozunk az utcabálhoz, ami általában spontán kialakul a Dunakorzón.
1: Amiről még nem esett szó, de az elmúlt hetekben ugyanúgy beszélgettünk itt a Papagéno Klasszik műsorában, az a régészet, és lesz-e ehhez kapcsolódóan valamilyen program?
0: Nagyon örülök, hogy ezt külön kérdezi és kiemeli, mert hogy a szívemnek talán legkedvesebb program az idei évben a Múzeum Korzó elnevezésű rendszeres múzeumi sétánk, aminek az idei évben egy különleges témát adtunk, mert hogy azt mindenki tudja, hogy Szentendre a művészetek városa, a festők városa, a kreatív város, vagy éppen a fagyi és lángos városa, de az, hogy milyen őrületesen izgalmas római örökségünk van, azt nagyon ritkán tudjuk bemutatni, és az idei évben úgy gondoltuk, hogy ideje, hogy ezt is kiemeljük a látogatóknak, úgyhogy a szombati napon 10 órától indul a Múzeum Korzó, ez a múzeumi sétának a elnevezés, egy múzeumi séta, amely a római tábort és annak környékét járja be és fedezi fel. 10 órakor van az indulás a Ferenci Múzeum belső udvarából, és azt kérjük, hogy a túl nagy tömeg elkerülése érdekében regisztráljanak a látogatók. Annyit megsúgok bennfentes információként, hogy jelenleg a római tábornak az egyik falán egy aktív ásatás zajlik, tehát nagy eséllyel olyan szegletét láthatjuk a falaknak, amely eddig a föld mélyében pihent, és hát megtudhatjuk azt, hogy melyek azok az örökségrészek, és hogyan is nézett ki annak idején ez a terület, amelyen most tulajdonképpen minden nap járunk, amin elmegyünk autóval a 11-esen, tehát ez egy nagyon-nagyon fontos és egy fantasztikusan izgalmasnak ígérkező program. Szombaton 10-től érdemes tehát csatlakozni a régészeti sétánkhoz.
1: Élmények éjjel-nappal a szentendrei múzeumokban, hiszen a Ferenci Múzeumi Centrum kiállító helyei is izgalmas programokat kínálnak az idei szentendrei éjjel-nappal nyitva fesztiválon augusztus 28-a és 30-a között, és ha külön ezekre a programokra kíváncsiak, akkor a femusz.hu oldalt keressék fel, és itt mindent pontosan megtalálnak. Én pedig kívánom, hogy nagyon-nagyon sokan legyenek, és nagyon jó hangulatban teljen mindegyik program.
0: Nagyon szépen köszönjük, és mindenkit várunk nagy szeretettel, és tárva nyitva, éjjel-nappal nyitva tartó kapukkal.
1: Az elmúlt percekben Borbély Tardi Anna kulturális menedzsert hallhatták, a Ferenci Múzeumi Centrum igazgatóját.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: A Klasszik Rádió 92.1-et hallgatják, és hamarosan friss hírek, információk jönnek, de a következő órában is várom Önöket. A Papagéno Klasszik második órájában Pere Martoni Krisztina pedig a Szemle Plusz Színházi Fesztiválról beszél, amely idén is a Kortárs Színház sok színűségére, új alkotókra és határon inneni és túli társulatok találkozására épít. De természetesen a heti hír összefoglaló is jelentkezik. A második órában beszámolunk arról, hogy Placido Domingo, az idei Marton Éva Nemzetközi Énekverseny fővédnöke, illetve átmenetileg Mészáros Tibor veszi át a Soproni Petőfi Színház vezetését. Ezzel várom tehát Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal érnek el. Hirdess rádióban! Ismerd meg a rádió erejét! miértradio.hu
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Enyhül a forróság. Hétfőn érkezik az iskola kezdési támogatás. Irodalmi fesztivált rendeznek Szégligeten. Jó napot kívánok, Szejfried Adéa vagyok. Ismét Kijevet támadták az oroszok. Az ukrán fővárost több robbanás rázta meg nem sokkal éjfél után. Egy ember meghalt, többen megsebesültek. Drontámadás érte Zaporizsját is, a hatóságok egy halálos áldozatról tudnak. Tegnap legkevesebb 15 ember halt meg, amikor nappal ért légi csapás egy bevásárlóközpontot a közép-ukrajnai Krivij Rihben. A 130 sebesült közül 29-nek súlyos az állapota. Volodimir Zelenszkij elnök terrorcselekménynek minősítette a történteket. Lezuhant egy kis repülőgép Zadar környékén, a fedélzeten tartózkodó két ember meghalt. A repülő Csehországból indult, és a horvát légirányítás délután vesztette el a kapcsolatot a pilótával. A roncsokat a Paklenica Nemzeti Parkban találták meg, az áldozatok állampolgárságát nem közölték. Itthon feljelentést tesz a Mi Hazánk mozgalom az augusztus 20-ai rendezvényszervezéssel kapcsolatban. Az ellenzéki párt elnöke szerint a meghívásos eljárás előre irányított volt. Így nyerhetett a Hard Rock Kft. A Tiszapárt rendezvényszervező cége. Korábban a Fidesz közölte, hogy közérdekű bejelentést tesznek az ügyben, mert sajtóhírek szerint a nyertes cég már akkor információkat kapott a Lunch csoporttól, amikor annak szerződését a kormány még nem bontotta fel. A Szent István napi események megszervezésére a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban három céget hívtak meg, de a rövid határidő miatt csak a későbbi nyertes adott be ajánlatot. A programokat az eredetileg tervezett 17,5 milliárd forint helyett 4 milliárd forintból rendezték meg. Hétfőn kapják meg az iskola kezdési támogatás első részletét és a szeptemberi családi pótlékot a szülők. A támogatás több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskola kezdésben. A második 50 ezer forintos részletet november végéig utalvány formájában küldik. Ma tartják az Irodalmi Sziget Fesztivált a Balaton felvidéki falu híres alkotóházában. Lesznek felolvasások, kerekasztalbeszélgetések és fotókiállítás a Szent György hegyről. A Kék Cetli nevű installáción bárki ott hagyhatja fontosnak vélt gondolatait. A közreműködők között ott lesz többek között Kemény István és Zsófi, Kollár Klemenc László, Trokán Nóra és Fűr Anikó. Különleges filmkoncertre várják a közönséget este a Margit Szigeti Szabadtéri Színházba. Élő nagyzenekari kísérettel látható Milos Forman Amadeus című filmje. A 8 Oscar-díjjal elismert alkotás zenei tételeit a Győri Filharmonikus Zenekar és a Budapest Scoring Énekkara adja elő, Ernst van Til vezényletével. Felcsendülnek részletek Mozart 25. szimfóniájából, a Don Giovanniból, valamint a Requiemből. Túlnyomóan napos, száraz, de szeles idő lesz, ma legfeljebb a Dunántúlon lehet kisebb zápor. Napközben 25-33, késő este 19-26 fok várható. A Balaton és a Tiszató 25, a Velencei tó 21 fokos.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Ez a Papagéno Klasszik 2026. augusztus 22-i adása, a Papagéno szerkesztőségének a nevében is sok szeretettel köszöntöm Önöket. Szerémi Nóra vagyok. A Papagéno Klasszik második órájában Pere Martoni Krisztina pedig a Szemle Plusz Színházi Fesztiválról beszél, amely idén is a Kortárs Színház sok színűségére, új alkotókra és határon inneni és túli társulatok találkozására épít. De természetesen a heti hír összefoglaló is jelentkezik. A második órában beszámolunk arról, hogy Placido Domingo, az idei Marton Éva Nemzetközi Énekverseny fővédnöke, illetve átmenetileg Mészáros Tibor veszi át a Soproni Petőfi Színház vezetését. Ezzel várom tehát Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: A Papagéno Klasszik műsorában itt az ideje, hogy belekezdjünk a heti hír összefoglaló második részében. Placido Domingo az idei Marton Éva nemzetközi énekverseny fővédnöke. Placido Domingo és Marton Éva szakmai kapcsolata több évtizedre nyúlik vissza. Számos alkalommal léptek fel együtt, többek között a bécsi Staatsoper, a Frankfurt és a Hamburgi Opera, a Buenos Aires-i Teatro Colón, a Chicagói Opera és a New York-i Metropolitan előadásaiban. Utóbbi színpadán Tosca mellett például a legendás Zeffirelli rendezte Turandotban is. A világhírű operasztára névadó művésznő és a Szervező Zeneakadémia felkérésére vállalta el a rangos megmérettetés támogatását. A rendezvény élő fordulói 2026. augusztus 31-e és szeptember 6-a között zajlanak. Az elődöntő, a középdöntő és a döntő a Zeneakadémián, míg a gála az Operaházban tekinthető meg, de az online közvetítésnek hála bárhol élvezhető lesz. Bandás Kollektíva néven alapít társulatot Bagosi Júlia, ezzel folytatjuk a heti hír összefoglalót. Bagosi Júlia 2022 óta szabadúszóként minden évben legalább egy független színházi előadást hozott létre, emellett rendszeresen ír és rendez filmeket. A mostani kezdeményezésének célja, hogy közös keretbe foglalja az önálló identitással ruházza fel saját munkáit, valamint az őt körülvevő kreatív közösség projektjeit. A társulat létrejöttét egy hosszabb távú építkezés első lépésének tekinti. Kiemelte, bízik benne, hogy a hazai független alkotói szféra helyzetének jobbra fordulásával a Bandás Kollektíva egy dinamikusan fejlődő, fenntartható művészeti bázissá nőheti ki magát. És maradunk a színháznál, átmenetileg Mészáros Tibor veszi át a soproni Petőfi Színház vezetését. Szeptember 1-től átmenetileg Mészáros Tibor irányítja a soproni Petőfi Színházat, jelentette be Farkas Ciprián Sopron polgármestere. A döntés előzménye, hogy a múlt héten váratlanul távozott a teátrum éléről Kis József igazgató. Mészáros Tibor Jászai Mari díja színész rendező, aki színházi és vezetői tapasztalatokkal egyaránt rendelkezik. Korábban a Debreceni Csokonai Színház tagja volt, 2019-től pedig a Kaposvári Csiki Gergely Színház művészeti vezetőjeként dolgozott. A soproni önkormányzat a korábbi igazgató működésében azt kritizálta, hogy visszaesett a nézőszám és a műsorpolitika miatt is folyamatosan voltak a viták. A városvezetés úgy nyilatkozott, céljuk a helyzet mielőbb stabilizálása, ezért a polgármester teljes körű szakmai és gazdasági auditot rendelt el a közönség igényeinek felmérésére. És ingyen lehetővé váltak Rembrandt és Vermeer művei. Ezzel folytatjuk. 840 ezer műalkotást, köztük Rembrandt és Vermeer főműveit tett ingyenesen letölthetővé és felhasználhatóvá az amszterdami Rijksmuseum. A nagy felbontásban böngészhető remek művek nem csak páratlan vizuális élményt nyújtanak, hanem azt is megmutatják, hogyan segített a művészet a történelem legnagyobb járványai és lezárásai idején. A krízis helyzetekben a döntéshozók számára a kultúra ugyanis gyakran másodlagosnak tűnhet. A pest és járványok korábban alkotó mesterek számára azonban sosem volt ennyire életbevágó. A járvány idején például Rembrandt a munkásságát társadalomkritikaként is használta, de Vermeer munkássága még ma is rávilágíthat arra a tényre, hogy a rendkívüli szépség akár a saját szobánkban is megtalálható. És amivel zárjuk a heti hír összefoglalót, az az, hogy 8 év közös muzsikálás után jelent meg Miranda Liu és Borbé László első közös lemeze. Megjelent Miranda Liu hegedűművész és Borbé László zongoraművész első közös lemeze, amelyen Beethoven 7. és 10. hegedű zongora szonátáján hallható. A lemez egy 8 éve épülő művészi együttműködés első közös felvétele. Miranda Liu és Borbé László ez idő alatt rendszeresen dolgoztak együtt, koncertjeiken pedig Beethoven műve is visszatérő szerepet kaptak. A Beethoven szonáták felvétele egy nagyobb terv első állomása. A két művész célja, hogy a közeljövőben Beethoven valamennyi hegedű zongora szonátáját közösen előadja és felvegye. A heti hír összefoglaló után pedig most egy kétrészes interjú érkezik a Papagéno Klasszik műsorában. 2026. augusztus 24-e és szeptember 5-e között zajlik a Városmajori Szabadtéri Színpadszemle Plusz program sorozata, amely már a Budapest legnagyobb szabadtéri zsűrizett színházi fesztiváljává nőtte ki magát. Budapest legnagyobb szabadtéri zsűrizett fesztiválja határokon átívelő színházi találkozások helyszíne ezúttal is a Városmajori Szabadtéri Színpadon és és a kristályszintérben. A vendégem pedig Pere Martoni Krisztina, a Szemle Plusz versenyprogram válogatója, illetve a Városmajori Szabadtéri Színpad művészeti vezetője. Tartsanak velünk!

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Pere Martoni Krisztinát, a Városmajori Szabadtéri Színpad művészeti vezetőjét, és így a Szemle Plusz versenyprogram felelősét, válogatóját is. Üdvözlöm a műsorban, és köszönöm, hogy beszélgetünk.
2: Én is köszönöm szépen a megkeresést.
1: 2026. augusztus 24-ei, szeptember 5-e között zajlik a Városmajori Szabadtéri Színpad Szemle Plusz program sorozata, amely már a Budapest legnagyobb szabadtéri zsűrizett színházi fesztiváljává nőtte ki magát. A Városmajorban és a Kristályszíntérben lesznek az előadások, de ha bármit meg szeretnének pontosan nézni, akkor a városmajorisimpad.hu oldalon megtalálják a Szemle Plusz aloldalt, és itt pontos információt tudnak kapni mindenről. Mi csak fel tudjuk hívni a figyelmet a hallgatóknak, hogy mire érdemes ellátogatni, bár azt már előre mondhatom, hogy nagyon izgalmas lesz. A Szemle Plusz az elmúlt években egyre inkább a magyar színházi élet fontos szakmai fórumává vált. Amikor ma ránéz a Szemle Plusz programjára, mit lát benne? Egy válogatást az évad fontos előadásaiból, egyfajta színházi körképet, vagy már önálló művészeti karakterrel rendelkező fesztivált?
2: Ez egy szemle, tehát szerintem maga a neve ennek az eseménynek rendkívül jól illusztrálja, hogy miről van szó. Ránézünk arra, hogy mi van. Ez egy tányér, ez vagy nagy tálca, amin mindenféle van, ami megmutatja, vagy megpróbálja visszatükrözni a jelenlegi színházi helyzetet, vagy a jelenlegi színházi ajánlatot, amit ide elhozok. Persze ez nagyon trükkös, mert ez nem feltétlenül takarja ez a program azt, amit én valóban szeretnék megmutatni, mert rengeteg más hátsó, külső szabály van, amit nekem követnem kell, és ennek nem minden előadás felel meg. Tehát nagyon-nagyon sok előadás már kiesik azon a szűrőn, ami a technikát illeti. Ugyanis a Városmajori Színpad ugye az egy mozinak lett építve, nem színháznak. Tehát nagyon speciális csak az adottságai, a belmagassága, nem tudnak semmit felfüggeszteni igazán, nincsen süllyedőnk, nincsen forgónk, tehát itt már ezen a rostán nagyon sok előadás sajnos kiesik, ami mindig nagy szív fájdalmam, és az utolsó percig harcolok előadásokért, valamint maga az adottsága a Városmajori Színpadnak, hogy 800 férőhelyes, tehát ezek a művész előadások, nagyon sok művész, úgynevezett művész előadást hozunk, azok nem szeretik ezt a nagy néző létszámot. De valahogy mégis nagyon jól megélnek nálunk, szerencsére ez bebizonyosodott, de mégsem ez az ideális mérete. Ezért van az, hogy hát ide nagy előadásokat hozunk a Kristályszíntérbe, ami ugye szintén nem színháznak épült, mert egy ipari üzem volt a Kristály. Ott pedig maximum három személyes darabokat tudunk hozni, mert ott csak 150-en férnek el. Tehát ami közte van, az kihullik a választási lehetőségekből.
1: Tehát sok szempont van, aminek meg kell felelni, és mindeközben pedig nekem az is eszembe jut, hogy ilyenkor ugye a szakmai minőség is nagyon-nagyon fontos, illetve én azt gondolom, hogy a személyes ízlés is egyébként, mert hogyha talán lát egy előadást, amire már akkor ott nézés közben, ennek ott kellene lennie a szemlén, ilyen szokott-e történni?
2: Igen, tehát elsődleges szempont az a minőség. Tehát ebben nem tudok kompromisszumot kötni. A minőség az az első, de van olyan is, hogy nem feltétlenül annyira jó az az előadás, de mégis maga az együttes, az, akit nagyon szeretném, az együttes kohéziója, az együttes ambíciója, az együttes szellemi, lelki egyensúlya és akarata az, ami azt mondom, hogy ezt az együttest meg kell mutatni, ha esik, ha fúj. És ez főleg a határon túliakra vonatkozik, mert nagyon sok olyan színház van, akik soha nem jutottak föl a Budapestre, és magyarul beszélnek tőlünk 1000 kilométerre, vagy 500 kilométerre, vagy 300 kilométerre, akiknek borzasztóan fontos és nagyon-nagyon társulatépítő hatása van annak, ha eljöhetnek egy ilyen fesztiválra.
1: Az új alkotók mellett igen a határon túli színházak is kiemelt figyelmet kapnak, Komárom, Beregszász és Marosvásárhely is jelen van a programban.
2: Igen.
1: Mit tudnak hozzáadni ezek a társulatok a magyarországi színházi diskurzushoz, amit talán éppen ugye a saját földrajzi és kulturális helyzetükből adódóan másképp látnak?
2: Hát nagyon, nagyon érdekes az, hogy bármennyire közel vannak hozzánk, és a mi nyelvünket beszélik, de attól, hogy egy másik kulturális és politikai közegben élnek, máshol van az ő fókuszuk, máshol van a szabadságuk, amiről beszélnek. Tehát, hogyha például elmész Szerbiába, vagyis Újvidékre, akkor azt látod, hogy például ott még mindig a háború, a szerb háborúnak a nyoma ott van minden, szinte minden előadáson, tehát hogy az az egész téma az még mindig feldolgozás alatt van, és sokkal ércesebben, élesebben, sarkosabban, majdnem azt mondom, hogy szabadabban beszélnek dolgokról, mint mi beszélünk. Tehát ez például egy nagyon jó példa arra, hogy milyen különbségek vannak. De amikor elmész Erdélybe, bemész 1000 kilométert, 900 kilométert, Sepsi, Szent György és társai, azok a csodálatos színházak, ott pedig más ízt kap, olyan, mint hogyha egy leves beízesített, ott más fűszerek jönnek be a képbe, és ott is más problémákkal foglalkoznak. Szóval nagyon érdekes, és ez teljesen felismerhető. Összességében azt kell mondjam, hát ez idáig így volt, hogy mindig úgy éreztem, hogy a határon túli színházak valahogy bátrabbak, mint mi vagyunk, de most ez lehet megváltozik.
1: Igen, igen. A határon túli színházak mellett, ugye, ahogy mondtam, az idei év egyik hangsúlya az új alkotók is, hiszen idén 9 rendező először érkezik előadással a Szemle Pluszra. Szerintem ez is egy nagyon izgalmas, hogy új neveket ismerhetnek meg a nézők, és ez mennyire tudatos, hogy ez mindig így legyen?
2: Ez nagyon tudatos, és nehéz feladat, mert azért nincs annyi magyar nyelvű színház például a határon túl. Tehát azért mondjuk el azt, hogy a Városmegyi Szabadtéri Színpadon 3 vidéki és 3 határon túli előadás versenyez, hogy így fejezzem ki magam.
1: Igen,
2: tehát
1: igen.
2: Nincsenek pesti előadások, és nincs annyi határon túli színház, mint amennyi Szemle van minden évben, de én nagyon igyekszem úgy válogatni, hogy mindig jöjjön valaki, akit még nem láttunk. Most például ugye a Komárnói Színház jön, Mohácsi János által rendezett egy piaci nappal, ami nagyon örülünk, hogy a János visszatér hozzánk, akkor ugye a Balázs Zoli jön, egy teljesen
1: Maladi Pest Színház, igen.
2: A Maladi Pest Színház, és egy új helyszínről érkezik Bánk, aki most kerül rá a színházi térképre, a Metrin Színházával, egy különleges hely a Bánkitó partján, és azon kívül Ifjabb Vinyánszky Attilának a Revizor című előadása a Beregszázi Társulattal, ők se voltak még nálunk.
1: Nézzenek meg minden pontos információt a Városmegyei Szabadtéri Színpadnak a weboldalán, hiszen itt pontosan látják a programot, és egy picit így a Balázs Zolihoz és a zenéhez kapcsolódva, én azt fedeztem fel, ugye, hogy itt az Öltöny című előadás, illetve ugye az Omer Rise két olyan mű lesz, ahol a zene nagyon fontos szerepet kap, és nem tudom, hogy volt-e már ilyen, hogy mondjuk a főszereplő ugyanaz egy-egy előadásban, mert hogy itt ez fog megtörténni, mert Radnai Csillát láthatjuk majd a színpadon.
2: Igen, ez egyébként a véletlen hozta, mert a Sommer Rise-ét előbb hívtuk meg, mielőtt az Öltönyt láttam volna. Tehát ez egy teljesen véletlen, de tényleg így van, hogy a Radnai Csilla két elképesztően nehéz zenei anyagot fog megszólaltatni, mert egyik nehezebb, mint a másik, és csodálatos alakításban fogja látni a közönség mind a kettőt, és ez az Öltöny, ez egy nem létező kategória, jazz opera,
1: igen, igen.
2: Ami nagyon nyenceknek való előadás, úgy gondolom, dél-afrikai szerzővel, egy nagyon izgalmas, érdekes dolog lesz.
1: Így van, szerintem is. Az, hogy zenei előadás is belekerüljön a Szemle Plusz programjába, ez is akkor egy tudatos dolog, vagy ez most így alakult?
2: Nem, hát valahogy mindig belecsúszik, nem szándékosan, de tavaly ugye a Csárdás királynő jött Nagyváradról, el is vitt nagyon sok díjat, meg is nyerte az egész Szemlét. Tehát néha becsúszik, ez megint a minőség kérdése, hogyha egy olyan zenés darabot látok, ami nagyon jónak látok, akkor azt beválogatom. Mert az is színház.
1: Így van.
2: Jó, a zsűri morog, hogy nagyon nehéz összehasonlítani, de ez mindig egy irgalmatlanul nehéz problémája a zsűrinek, különösen a Kristályban, ahol főleg monodrámák vannak, mert azok mind egy ember ott áll, fantasztikus erőbedobással, csodálatos színészek, és akkor ezeket nagyon nehéz összehasonlítani és igazságot tenni.
1: Így van, a Kristály szintér ugye kamara programja egészen más léptékű színházi élményt kínál. De mit jelent művészeti vezető számára az intim térben működő személyesebb előadások kiválasztása?
2: Most ebből nagyon nőtt a kínálat az elmúlt években, aminek egyrészt gazdasági kényszer az oka, mert ezt olcsóbb kihozni, könnyű utaztatni. Másrészt pedig színészek, akik úgy érzik, hogy nem kapnak elég szerepet az anyaszínházukba, így elégítik ki ezt a fajta igényüket. És hát ennek most nagy divatja van, úgyhogy valahogy a Kristály szintét mindig sokkal hamarabb töltöm föl, mint a Városmajort. Mert ez most sokkal nagyobb divat.
1: Már is folytatjuk a beszélgetést. A vendégem Pere Martoni Krisztina, a Városmajori Szabadtéri Színpad művészeti vezetője, illetve a Szemle Plusz versenyprogram válogatója.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Folytatódik a beszélgetésünk, a vendégem Pere Martoni Krisztina, a Városmajori Szabadtéri Színpad művészeti vezetője, illetve a Szemle Plusz versenyprogram válogatója. Budapest legnagyobb szabadtéri zsűrizett fesztiválja, a Szemle Plusz. 2026. augusztus 24-e és szeptember 5-e között zajlik a Városmajori Szabadtéri Színpad Szemle Plusz programsorozata, amely már a Budapest legnagyobb szabadtéri zsűrizett színházi fesztiváljává nőtte ki magát. 2026-ban 9 rendező először érkezik előadással a Szemle Pluszra, érzékletes képet adva a kortárs színházi alkotói generáció sokszínűségéről. A 6-3 határon túli és 3 vidéki produkció közül 3 társulat szintén most lép először a Városmajor színpadára, tovább erősítve a fesztivál felfedező jellegét. Az új alkotók és bemutatkozások friss nézőpontokat és formanyelveket hoznak, amelyek a klasszikus és kortárs művek újraértelmezésére is lehetőséget teremtenek. A fesztivál programját idén is Pere Martoni Krisztina, a Városmajori Szabadtéri Színpad művészeti vezetője válogatta. Folytassuk a beszélgetést. És a független széna, erről se felejtkezzünk el, hiszen a Szemle Plusz programjában ők is megjelennek.
2: Pontosan, tehát ez nagyon fontos, és köszönöm szépen, hogy erre figyelmeztettél, hogy itt tényleg sikerül, vagy be lehet hozni az alternatívokat és a függetleneket.
1: Mennyire más a közönsége a különböző műfajoknak, és mennyire keverednek, hogyha már valaki ellátogat egy előadásra, akkor mondjuk utána másokat is meg akar nézni.
2: Igen, van egy bérletünk, egy szemlebérletünk, és ez most nagyon divat lett, mert azért nagyon sokan kifejezetten várják a szemlének az időpontját, engem nagyon sokan meg is szólítanak, mert pontosan ez a svéd asztal természete, ez egy kicsit kényelmesebbé is teszi a nézőnek, aki nagyon szereti a színházat, hogy akkor itt most egy hétbe vagy 10 napba besűrítve megnézhetem azt, amik a legizgalmasabbak remélhetőleg a színházi kínálatból.
1: Szemle Plusz ugye nem egyszerűen fesztivál, hanem egy szakmai megmérettetés is. De hogyan zajlik, aki esetleg még nem ismeri, illetve kik foglaltak helyet a zsűriben?
2: Mind a két helyszínen külön zsűri van, a Kristályban a Kerekes Évi színésznő, csodálatos színésznő, és a Fodor Tamás, aki színész, rendező, a Stúdióká megalapítója. A nagy színházba pedig a Kovács Adél, Krasznóti Színház igazgatónője, Bezer Évi Zoli, színész a Katona József Színházból, Benkő Nóra, aki mind a két helyen zsűri, és Karsai György, irodalomtörténész, egyetemi tanár.
1: Városmajori Szabadtéri Színpadon, illetve a Kristály színtérben ugye a Szemle Plusz az elkezdődik augusztus 24-én és egészen szeptember 5-ig tart. Mikor lesz a díjátadó, illetve ez milyen keretek között lesz?
2: Az egyik legszebb ünnepünk egyben tulajdonképpen az évad zárása is, bár még utána van két előadás, de végül is ezzel zárjuk le az évadot, az pedig szeptember 11-én van egy nagy gála műsor, ez egy gála, ahol átadjuk a díjakat, és az mindig nagyon felemelő, mert megpróbáljuk színvonalasan csinálni a gálát. Ez a mi kis Oszkárunk, egyben az év lezárása.
1: Mi a tapasztalat? Mire van nagyobb szüksége a színházaknak? Szakmai visszajelzésre, amely

0: jelentkeznek. Ez nem egy válogatott program, hanem ők maguk jelölik ki, hogy mivel szeretnék reprezentálni magukat ezen a fesztiválon.
1: Ezt is.
0: Az a gyönyörű, hogy itt összejöhetnek, össze is szoktak jönni. Van egy fórum, ahol megnézhetik egymást, szintén ilyen sűrítetten, hogy 3 napig, ha egymást nézitek, akkor mégis van valami képetek arról, fiatalok, hogy a másik iskolában mi történik, mert épp közben nagyon nehéz egymást nézni, hogy így fejezzem ki magam.
1: Tehát a Szemle Plusz idei programja augusztus 24-e és szeptember 5-e között zajlik a Városmajori Szabadtéri színpadon, illetve ugye a Kristály színtérben, de a Városmajori Szabadtéri színpadnak a weboldalán minden információt megtalálnak, és azon gondolkodom, hogy talán mi az, amit még nem említettünk, bár sok mindent nem említettünk, a darabokról külön még nem beszéltünk, és azért vannak itt ugye új darabok, és vannak olyanok is, ami klasszikusak, és egy-egy feldolgozása látható.
0: Hát nehéz így külön kiválasztani bármit is, mert egyik érdekesebb, mint a másik, és nagyon különböznek egymástól. Nagyon sok női téma van, főleg a Kristály színtérben, ami női problémákat hoz, akkor meg tudnám említeni azt, hogy Závada Péter, mint szerintem korunk egyik legtehetségesebb fordítója, írója, ő több darabban is írt, vagy megmutatja magát, például a Cyrano, ami Budaörsről jön, szerintem egy frenetikus fordítása vagy interpretációja az eredeti darabnak. Ez is egy rendhagyó dolog a Kristályban, Vajda Mária, Molnár László, csak beljebb Jancsikám. Ez egy rizikós vállalás, Szolnoki Szigligeti Színházból jön, mert ez egy ilyen falun összegyűjtött pajzán históriákról szól, de ezen nagyon sokat lehet nevetni, és bizonyos tiltott szavak nagyon sokszor előfordulnak benne, amiből gyermek szokott születni, meg érted, miről beszélek.
1: Én tökéletesen, és szerintem mindenki más is ilyen nagyon, nagyon szépen diplomatikusan így körbejártuk ezt a szót. Nézzenek meg mindent a városmajorisimpad.hu oldalon, és hát Szemle augusztus 24-én kezdődik, de hát azért vannak még itt más előadások is, hogyha szeretnek járni a Városmajori Szabadtéri Színpadra, akkor nyugodtan menjenek el bármelyik előadásra. Sok már telt házas, de szerintem érdemes résen lenni, mert hogy biztos, hogy nagyon jól fogják érezni magukat, és ugye miután ez egy fedett színház, így hogyha rossz idő van, akkor is ugye meg tudják tartani az előadást. Egyébként milyen most így benne lenni az idei szezonban?
0: Hát nagyon izgalmas, egyrészt a meleg miatt. Minden nap nézzük, hogy ma vajon hogy sülnek meg szegény színészek, de szerencsére egy ilyen temperáló, egy ilyen klímaberendezést 2 éve beraktunk, és ez csodákat csinált, még a legmelegebb napokon is este abszolút tűrhető a hőmérséklet. Én csak onnan tudom, hogy körbenézek, és 3 évvel ezelőtthöz képest alig látok már legyezőket használni. De akkor is ez a meleg napközben azért pusztító volt szerintem az alkotóknak.
1: És most, amikor véget ér majd az idei szezon a Városmajori Szabadtéri Színpadon, akkor jön egy pici pihenő, és már utána kezdődik a következő évad, vagy közben azért már most így a háttérben elkezdődött formálni a következő évadnak a műsora?
0: Hát igen, én nekem nincs megállás, mert ahogy egyik év, én már megyek, mint egy fonat már, kezdem a következőt, én már válogatok ilyenkor is, egész nyáron megyek fesztiválokra, és kezdek ajánlatot tenni a vezetőség felé a következő évadra. Tehát én nekem megállás nélkül megy a szekér, ezt kell, hogy mondjam. És a kollégáim is nagyon sokat dolgoznak, mert aki nem volt még így a másik oldalon, az nem tudja, hogy milyen bonyolult adminisztrációt igényel az, hogy egy darab létrejöjjön, hogy ott álljon, és meg bejöjjenek és beüljenek megnézni.
1: Igen.
0: Jogi szerződések, technikai egyeztetés, sajtó, marketing, szóval végtelen sok munka van ugye a háttérben.
1: Én nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk. Kívánom, hogy nagyon-nagyon sikeres legyen most tehát a Szemle Plusz program is, és hát mindegyik előadás teltház előtt zajlódjon.
0: Igen, nagyon szépen köszönöm, és jöjjenek a kedves nézők.
1: Köszönöm szépen. Az elmúlt percekben Pere Martoni Krisztinát hallhatták, a Városmajori Szabadtéri Színpad művészeti vezetőjét, a Szemle Plusz programsorozat válogatóját.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: A Papagéno Klasszik 2026. augusztus 22-i adása a végéhez ért. A sok zenei csemegével szolgáló műsor minden szombaton 10 és 12 óra között hallható, ismétlésre pedig vasárnap este 8 órától kerül sor. A beszélgetések pedig a műsor után már fel is kerülnek a Papagéno podcast és a weboldalára. Én a Papagéno szerkesztőségének a nevében is megköszönöm a figyelmüket. Az elmúlt 2 órában Szerémi Nórát hallhatták.
0: Következik Nyikolaj Rimszkij-Korszakov, Dongó. Zongorán közreműködik Bizjak Dóra és Zentai Károly.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Van olyan hely, ahová jól esik visszatérni, megállni, megpihenni és feltöltődni? Nekünk van. És önnek? A mobilján biztosan van egy ilyen hely. A Klasszik Rádió 92.1 telefonos alkalmazásával mostantól klasszikus kedvencei elkísérik bárhová indul. Klasszikus utitárs, kolléga és barát. És még mennyi minden, miközben összeolvadt tér és idő, és csak az azonnal és akárhol elérhető zenei kedvencek maradnak. A Klasszik Rádió 92.1 mobilapp elérhető Android eszközökre a Google Play áruházban. Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Enyhül a forróság. Hétfőn érkezik az iskola kezdési támogatás. Irodalmi fesztivált rendeznek Szégligeten. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Ismét Kijevet támadták az oroszok. Az ukrán fővárost több robbanás rázta meg nem sokkal éjfél után. Egy ember meghalt, többen megsebesültek. Drontámadás érte Zaporizsját is, a hatóságok egy halálos áldozatról tudnak. Tegnap legkevesebb 15 ember halt meg, amikor nappal ért légi csapás egy bevásárlóközpontot a közép-ukrajnai Krivij Rihben. A 130 sebesült közül 29-nek súlyos az állapota. Volodymyr Zelenszkij elnök terrorcselekménynek minősítette a történteket. Lezuhant egy kis repülőgép Zadar környékén, a fedélzeten tartózkodó két ember meghalt. A repülő Csehországból indult, és a horvát légirányítás délután vesztette el a kapcsolatot a pilótával. A roncsokat a Paklenica Nemzeti Parkban találták meg, az áldozatok állampolgárságát nem közölték. Itthon feljelentést tesz a Mi Hazánk mozgalom az augusztus 20-ai rendezvényszervezéssel kapcsolatban. Az ellenzéki párt elnöke szerint a meghívásos eljárás előre irányított volt. Így nyerhetett a Hard Rock Kft. A Tiszapárt rendezvényszervező cége. Korábban a Fidesz közölte, hogy közérdekű bejelentést tesznek az ügyben, mert sajtóhírek szerint a nyertes cég már akkor információkat kapott a Lunch csoporttól, amikor annak szerződését a kormány még nem bontotta fel. A Szent István napi események megszervezésére a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban három céget hívtak meg, de a rövid határidő miatt csak a későbbi nyertes adott be ajánlatot. A programokat az eredetileg tervezett 17,5 milliárd forint helyett 4 milliárd forintból rendezték meg. Hétfőn kapják meg az iskola kezdési támogatás első részletét és a szeptemberi családi pótlékot a szülők. A támogatás több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskola kezdésben. A második 50 ezer forintos részletet november végéig utalvány formájában küldik. Ma tartják az Irodalmi Szigliget Fesztivált a Balatonfelvidéki falu híres alkotóházában. Lesznek felolvasások, kerekasztalbeszélgetések és fotókiállítás a Szent Györgyhegyről. A Kék Cetli nevű installáción bárki otthagyhatja fontosnak vélt gondolatait. A közreműködők között ott lesz többek között Kemény István és Zsófi, Kollár Klemenc László, Trokán Nóra és Fűr Anikó. Különleges filmkoncertre várják a közönséget este a Margit Szigeti Szabadtéri Színházba. Élő nagyzenekari kísérettel látható Milos Forman Amadeus című filmje. A 8 Oscar-díjjal elismert alkotás zenei tételeit a Győri Filharmonikus Zenekar és a Budapest Scoring Énekkara adja elő, Ernst van Til vezényletével. Felcsendülnek részletek Mozart 25. szimfóniájából, a Don Giovanniból, valamint a Requiemből. Túlnyomóan napos, száraz, de szeles idő lesz, ma legfeljebb a Dunántúlon lehet kisebb zápor. Napközben 25-33, késő este 19-26 fok várható. A Balaton és a Tiszató 25, a Velencei tó 21 fokos.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Pest és Buda útjain már a villamosok megjelenése előtt is létezett kötött pályás tömegközlekedés. Az omnibuszokat lassan kiszorító lóvasút 1866-ban indult el. Ekkor baktatott végig először a mai Kálvin tér és Újpest között az első lóvontatta vasúti kocsi a frissiben lefektetett sineken. Két évvel később már a Lánchídtól Zugligetig is eljuthatott az utazóközönség. A lóvasút komoly előnyökkel bírt, hiszen szinte bármilyen időjárási körülmények között menetrendszerűen közlekedett. Ráadásul a síneken könnyebben gördült a kocsi, így egyszerre több utas tudott szállítani, mint a lovaskocsi alapú omnibusz. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1956. november 4-én a Ferihegyi repülőtér szovjet katonai ellenőrzés alá került, a légiforgalom csaknem 3 hónapig szünetelt. A következő években elindult a repülőtér fejlesztése, kibővítették a forgalmi épületet, meghosszabbították a kifutópályát, üzembe helyeztek egy radart és fénytechnikát telepítettek. Ezzel Ferihegy bármilyen külföldi gép biztonságos fogadására és indítására képes volt. Előtérbe kerültek utaskényelmi szempontok is. 1959-re elkészült a 28 szobás, 58 férőhelyes tranzitszálló. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér 1505 hektáron terül el, vagyis 15-ször nagyobb, mint a Margit-sziget. Ez még reptéri viszonylatban is óriásinak számít. A föld legforgalmasabb légikikötője, a londoni Heathrow is kisebb ennél, egészen pontosan 1200 hektáros. Első terminálja 1950 májusában kezdte meg működését. A repülőtér várócsarnokát ifjabb Dávid Károly tervezte. A modernista épület 2004-ben esett át jelentős ráncfelvarráson, majd a fapados légitársaságok járatai indultak innen. 2012-ben viszont bezárták a terminált, akkor minden járat a kettes terminálhoz került. Az egyes terminál ma rendezvényhelyszínként működik. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az ország első állandó mozija, az Apollo, a mai Blaha Lujza téren nyílt meg 1906-ban. A kíváncsi közönség esténként megtöltötte az 500 férőhelyes nézőteret. Mivel ekkoriban még nem forgattak megfelelő hosszúságú filmeket, így a rövid vetítések között színészek fellépései tették teljessé a sztorit. Valószínűleg ezért alakult ki a Filmszínház elnevezés. A szomszédban álló Népszínháznál eközben attól tartottak, hogy a mozi átcsábítja a nézőket. Aggodalmuk nem volt teljesen alaptalan, ugyanis a kezdeti években még a gazdagabb rétegek és az előkelőségek is szívesen látogatták a vetítéseket. Az Apollóban később már revüket is bemutattak. A vetítéseket pedig rövidesen a Royal szállóba tették át, ahol Royal Apollo néven zajos sikereket ért el a projektográf. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Látóhegy, régiesebb nevén Guggerhegy, egy magaslat a Budai hegységben. A terület a második kerülethez tartozik, szép völgy és Csatárka városrészének határvidékén, a legnépszerűbb budapesti kirándulóhelyek egyike. Magassága 376 méter, csúcsától nem messze található az Árpád kilátó. Az építményt szinte kizárólag terméskő, fa és természetes kötőanyagok felhasználásával emelték 1929-ben. Lényegében a mai napig eredeti formájában áll, bár 2001-ben komolyabb felújításon esett át. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. A világ rohan és változik, de életünk egy része örökre klasszikus marad. És ez mostantól még könnyebben elérhető és átélhető. A Klasszik Rádió 92.1 mobil applikációjával megszűnnek a korlátok, és a zene ezután mindössze egy új mozdulatnyira lesz öntől. Töltse le az alkalmazást, és hallgassa a Klasszik Rádió 92.1-et munka, pihenés, utazás, vagy akár sport közben, amerre csak jár a világban. Nincs mi elválaszt, ha összeköt a zene. A Klasszik Rádió 92.1 mobil app elérhető Android eszközökre a Google Play áruházban. Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Enyhül a forróság. Hétfőn érkezik az iskola kezdési támogatás. Irodalmi fesztivált rendeznek Szigligeten. Jó napot kívánok, Szejfrida Adéa vagyok. Ismét Kijevet támadták az oroszok. Az ukrán fővárost több robbanás rázta meg nem sokkal éjfél után. Egy ember meghalt, többen megsebesültek. Drontámadás érte Zaporizsját is, a hatóságok egy halálos áldozatról tudnak. Tegnap legkevesebb 15 ember halt meg, amikor nappal ért légicsapás egy bevásárlóközpontot a közép-ukrajnai Krivij Rihben. A 130 sebesült közül 29-nek súlyos az állapota. Volodimir Zelenszkij elnök terrorcselekménynek minősítette a történteket. Lezuhant egy kis repülőgép Zadar környékén, a fedélzeten tartózkodó két ember meghalt. A repülő Csehországból indult, és a horvát légirányítás délután vesztette el a kapcsolatot a pilótával. A roncsokat a Paklenica Nemzeti Parkban találták meg, az áldozatok állampolgárságát nem közölték. Itthon feljelentést tesz a Mi Hazánk mozgalom az augusztus 20-ai rendezvényszervezéssel kapcsolatban. Az ellenzéki párt elnöke szerint a meghívásos eljárás előre irányított volt. Így nyerhetett a Hard Rock Kft. A Tisza párt rendezvényszervező cége. Korábban a Fidesz közölte, hogy közérdekű bejelentést tesznek az ügyben, mert sajtóhírek szerint a nyertes cég már akkor információkat kapott a Lunch csoporttól, amikor annak szerződését a kormány még nem bontotta fel. A Szent István napi események megszervezésére a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban három céget hívtak meg, de a rövid határidő miatt csak a későbbi nyertes adott be ajánlatot. A programokat az eredetileg tervezett 17,5 milliárd forint helyett 4 milliárd forintból rendezték meg. Hétfőn kapják meg az iskola kezdési támogatás első részletét és a szeptemberi családi pótlékot a szülők. A támogatás több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskola kezdésben. A második 50 ezer forintos részletet november végéig utalvány formájában küldik. Ma tartják az Irodalmi Szigliget Fesztivált a Balatonfelvidéki falu híres alkotóházában. Lesznek felolvasások, kerekasztalbeszélgetések és fotókiállítás a Szentgyörgyhegyről. A Kék Cetli nevű installáción bárki otthagyhatja fontosnak vélt gondolatait. A közreműködők között ott lesz többek között Kemény István és Zsófi, Kollár Klemenc László, Trokán Nóra és Fűr Anikó. Különleges filmkoncertre várják a közönséget este a Margit Szigeti Szabadtéri Színházba. Élő nagyzenekari kísérettel látható Milos Forman Amadeus című filmje. A 8 Oscar-díjjal elismert alkotás zenei tételeit a Győri Filharmonikus Zenekar és a Budapest Scoring Énekkara adja elő, Ernst Fantil vezényletével. Felcsendülnek részletek Mozart 25. szimfóniájából, a Don Giovanniból, valamint a Requiemből. Túlnyomóan napos, száraz, de szeles idő lesz, ma legfeljebb a Dunántúlon lehet kisebb zápor. Napközben 25-33, késő este 19-26 fok várható. A Balaton és a Tiszató 25, a Velencei tó 21 fokos.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Pilvax egykori tulajdonosáról, Pilvax Károlyról kapta a nevét, aki az 1840-es években működtette a kávéházat a pesti belvárosban. A reformkor vége felé a radikális értelmiség és különösen a fiatalok törzshelyévé vált. Itt alakult meg a Fiatal Magyarország és a Tízek Társasága nevű asztaltársaság, amelynek tagjai között volt Vastvári Pál, Vajda János és Petőfi Sándor is. A fiatal költő 1844-től rendszeresen itt reggelizett. 1848 márciusában Petőfi és társai itt beszélték meg a forradalom követeléseit, és itt került sor a 12 pont megszövegezésére is. A hagyomány szerint március 15-én itt szavalt el Petőfi először a nemzeti dalt, és innen indultak ki a forradalmi események. A kávéházat az események forradalmi csarnoknak is nevezték ez időben. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A mai Szent István Bazilika helyén az 1700-as évek végén készült el bécsi mintára a Hetz Színház. Az ókori amfiteátrumokra hasonlító faépítmény 2000 szemét volt képes befogadni. Rendeltetése mai szemmel igencsak megbotránkoztató volt, véres állatviadalokat rendeztek benne. Medvéket, farkasokat és vérebeket uszítottak egymásra, de oroszlánt, hiénát, tigrist és leopártot is láthatott a közönség. Előfordult olyan műsorszám is, amikor a kikötözött állatokra lándzsával és nyillal céloztak, persze biztonságos távolból. A brutális látványosság közel egy évtizedig legálisan működhetett. A városvezetés 1796-ra úgy érezte, hogy a társadalom fejlődésével többé már nem egyeztethető össze az ilyen jellegű szórakozás.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-jel és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Terézvárosi Anker köz egy 1910-ben alapított biztosító társaság, az Anker Élet és Járadék Biztosító RT után kapta a nevét. A Deák Ferenc tér szomszédságában álló Ankerházat Alpár Ignác tervei alapján építették. A megrendelő feltűnő, hivalkodó reklámhomlokzatot, tornyokat és átjárható, nyitott udvart akart. Az elkészült épületet sokan kritizálták. Az anekdota szerint még a művész felesége is így kiáltott fel, amikor meglátta. Ignác, nem szégyelli magát? Mit csinált ön itt? Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A sportkórház épületét 1884. októberében Első Ferenc József avatta fel, amikor még a Vöröskereszt új kórháza volt, és sokáig itt folyt a legszínvonalasabb ápolónő képzés is. 1949-ben a kórházat államosították, majd profilváltás következett. A Népjóléti Minisztérium utasítására elkezdték a beteg vagy sérült sportolók felvételét és gyógykezelését. 1952-ben Magyarország a Helsinki olimpián rendkívüli sikereket ért el. A felkészítésben nem csak az egyesületi orvosok, hanem a kórház összes részlege is nagy segítséget nyújtott. A rendszerváltásig létrejött a rehabilitációs ellátás, a fizikoterápia, a mentálhigiénia és sportpszichológia, továbbá speciális laboratóriumok és rendelők, továbbá bevezették a terheléses vizsgálatokat is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1973-ban az alagutat Buda-Pest és Óbuda egyesítésének centenáriumára felújították és korszerűsítették. 9 cm acélbetétes torkrét vízzáró betonréteggel, üvegmozaik burkolattal, új szellőző berendezéssel látták el. Utóbbi középen a párhuzamos tárón át percenként 2600 köbméter levegőt nyom ki, mivel a gépjárművek már-már elviselhetetlenné tették a légzést odabent. A rétegvíz elvezetésére csőhálózatot építettek ki. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Van olyan hely, ahová jól esik visszatérni, megállni, megpihenni és feltöltődni? Nekünk van. És önnek? A mobilján biztosan van egy ilyen hely. A Klasszik Rádió 92.1 telefonos alkalmazásával mostantól klasszikus kedvencei elkísérik bárhová indul. Klasszikus utitárs, kolléga és barát. És még mennyi minden, miközben összeolvadt tér és idő, és csak az azonnal is akárhol elérhető zenei kedvencek maradnak. A Klasszik Rádió 92.1 mobilapp elérhető Android eszközökre a Google Play áruházban. Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Marad a napos, de szeles idő. Modernizálják a Veresegyházi vasútvonalat. Gyújtogatással gyanúsítanak kanadai turistákat Horvátországban. Jó napot kívánok, Szejfrida Adéa vagyok. 2030-ra megújul a Budapest-Fót-Veresegyház-Vác vasútvonal. A beruházás a Baross Gábor vasútfejlesztési terv részeként 174 milliárd forintnyi uniós forrásból valósul meg, tájékoztatott Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A forgalmas elővárosi vonalon korszerű, sűrűbben közlekedő vonatok járnak majd, és ahol lehet, megépítik a második vágányt is. Az állomásokat akadálymentessé teszik, és P+R parkolóhelyeket is kialakítanak. A vasútvonal a meghosszabbítandó kék metróhoz az újpesti vasútállomásnál csatlakozik majd be. Aláírták a támogatási szerződéseket a villamos energiahálózat fejlesztésére. A kormány az uniós helyreállítási alapból csak nem 500 milliárd forintot fordít korszerűsítésre és kapacitásbővítésre, okosmérők telepítésére is, emlékeztetett a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, hogy a Magyar Fejlesztési Bank a Mavirral, az E.ON-nal és az MVM-mel kötött szerződést, a kormány pedig már átutalta az említett összeget. Azonnali munkálatokról döntöttek a Csernavodai atomerőmű hűtő vízellátása érdekében. A Román Vészhelyzeti Bizottság a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt újabb fenékküszöb építését rendelte el, amely az öreg Duna medréből a víz egy részét a Duna Fekete-tenger csatorna, illetve az erőmű hűtőrendszere felé tereli. Az atomerőmű az ország villamos energiatermelésének mintegy ötödét adja. Egyes blokkját július végén, kettes blokkját pedig 10 napja állították le. Lezuhant egy kis repülőgép Zadar környékén, a fedélzeten tartózkodó két ember meghalt. A repülő Csehországból indult, és a horvát légi irányítás délután vesztette el a kapcsolatot a pilótával. A roncsokat a Paklenica Nemzeti Parkban találták meg. Az áldozatok állampolgárságát nem közölték. Kanadai turistákat gyanúsítanak gyújtogatással Horvátországban. Egy nőt már kihallgattak, két társa szökésben van. A hatóságok szerint a három turista hétfő meggyújtotta a száraz aljnövényzetet Sibenik közelében. A lángokat a tűzoltók és a helyiek gyors beavatkozása fékezte meg. Tömegverekedés tört ki egy német labdarúgó mérkőzésen. A Mannheim-Kaiserslautern kupameccsen a hosszabbítás előtt előbb a játékosok kezdtek egymással dulakodni, majd a vendégszurkolók tűzi játékot lőttek át a hazai szektorokba, mire onnan a drukkerek beözönlöttek a játéktérre. A mentők 85 embert láttak el, közülük 80 kórházba kerültek. Az összetűzésben 35 rendőr is megsérült. A verekedés után több huligánt előállítottak. A mérkőzést a Kaiserslautern nyerte 1-0-ra. Országszerte napos gomoly felhős az idő, legfeljebb a Dunántúlon lehet kisebb zápor. A szél többfelé megerősödik. Napközben 25-33, késő este 19-26 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Budapest Honvéd FC-t 1909-ben Kispesti AC néven hozták létre. A klub életében két aranykorszak is kiemelkedik. Az első az 1950-es években volt. A Nagy Honvédban a korszak legjobbjai játszottak. Puskás Ferenc, Kocsis Sándor, Bozsik József és Cibor Zoltán, akik az aranycsapat gerincét is képezték. Nekik nagy szerepük volt abban, hogy a csapat négyszer nyerte meg a bajnokságot. Az 1980-as és 1990-es évek elején volt a klub második csúcskorszaka, amikor nyolcszor is a tabella élén végeztek. A csapat korábbi játékosának, majd edzőjének, Tihi Lajosnak oroszlán része volt a sikerek elérésében. A Nemzeti 11 gerince ekkor megint a Honvédra épült. Garaba, Dajka, Bodonyi és a világválogatottságig jutó Détári Lajos is itt rúgta a labdát. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1895-ben jelent meg az első automobil Budapest útjain. A három lóerős Benzveló tulajdonosa Hacsek Béla orvosi műszerész volt, aki Bécsben vásárolta meg az áhított négykerekűt. Érdekesség, hogy Hacseknek igen különleges foglalkozása volt. Ő volt az első hazai műszemkészítő. Autót behozni amúgy akkoriban nem volt egyszerű. Feljegyezték, hogy az osztrák vámtisztek a járművet még nem tudták megfelelően bejegyezni, ezért szétszedették, így a motort kilós vasáróként, míg a karosszériát hintóként jegyezték be. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapesten 1862-ben vezették be a kapupénzt, ami majd 100 éven át fennmaradt. A bérházak főkapuját éjszakára bezárták, s ha az ember 10 után érkezett haza, vagy hajnalban ment el, kapupénzt kellett fizetnie a házmesternek. A lakók nem kaptak kulcsot a házkapuhoz, mert így pénzt is lehetett szedni, és még ellenőrizhetőek is voltak az emberek. A felébresztett rosszkedvű vicékkel állandóak voltak a viták, ráadásul az 50-es években ideális besúgó lett belőlük. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Hosszú út vezetett az első színiiskola létrejöttéig. 1837-ben nyitotta meg kapuit a Pesti Magyar Színház, amely 1840-től nevében is a magyarság egyik reprezentatív nemzeti intézménye lett. A Nemzeti Színház nem csak a magyar nyelv elfogadtatásának és ápolásának legelső fóruma, hanem a polgári haladás egyik legfőbb hirdetője is volt, és nem kis szerepet játszott az 1848-as forradalom és szabadságharc szellemi előkészítésében. A szabadságharc leverése után a Habsburg Birodalom Magyarországon önkényuralmi rendszert vezetett be, ekkor a Nemzeti Színház feladata még fontosabbá vált, ugyanakkor működésének személyi és tárgyi feltételei egyre szűkösebbek lettek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapesten hivatalosan 19 különböző gyógyvizet tartanak számon. A gyógyfürdőkben mészkőtáblákon tüntetik fel az adott fürdő gyógyvizének összetételét és a gyógyvíz hőfokát. A legforróbb vízben mindössze 6-9 perces tartózkodást ajánlanak. Ha hosszabb ideig ülünk a vízben, a vérnyomás csökkenése miatt könnyen megszédülhetünk, amikor elhagyjuk a medencét. A legmelegebb termálmedence a Rudas fürdőben található. Ennek vize 42 Celsius fokos. A hidegebb vízű merülőmedencék arra szolgálnak, hogy a szauna vagy a gőzfürdő használata után a testet hirtelen lehűtsék. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. A világ rohan és változik, de életünk egy része örökre klasszikus marad. És ez mostantól még könnyebben elérhető és átélhető. A Klasszik Rádió 92.1 mobil applikációjával megszűnnek a korlátok, és a zene ezután mindössze egy új mozdulatnyira lesz öntől. Töltse le az alkalmazást, és hallgassa a Klasszik Rádió 92.1-et munka, pihenés, utazás, vagy akár sport közben, amerre csak jár a világban. Nincs mi elválaszt, ha összeköt a zene. A Klasszik Rádió 92.1 mobil app elérhető Android eszközökre a Google Play áruházban. Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatódik a derült idő. A tervezetnél korábban újraindulhat a termelés a Paksi atomerőmű 3-as blokkjában. Ismét orosz területeket támadtak az ukrán erők. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A tervezetnél gyorsabban halad a Dunai fenékküszöb építése Pakson, a vízszint emelkedik, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszincendi Romulus elmondta, a bárkából minden vizet kiszivattyúztak, azok süllyesztése befejeződött. A Duna jobb partján a vízhozam és a már megépített fenékküszöb biztosítja a vízszintet az atomerőmű biztonságos működéséhez. A tervezetnél korábban újraindulhat a termelés a Paksi atomerőmű 3-as blokkjában, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, az újraindítást a paksi építkezés előrehaladása és a Duna vízszintjének emelkedése teszi lehetővé. A hónap eleje óta csak a 2-es blokk 2 turbinája működik teljes kapacitással, mert a folyó vízszintje nem biztosított elegendő hűtővizet. Azonnali munkálatokról döntöttek a Csernavodai atomerőmű hűtővízellátása érdekében. A Román Vízhelyzeti Bizottság a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt újabb fenékküszöb építését rendelt el, amely az öreg Duna medréből a víz egy részét a Duna Fekete-tenger csatorna, illetve az erőmű hűtőrendszere felé tereli. Az atomerőmű az ország villamos energia termelésének mintegy ötödét adja. Egyes blokkját július végén, 2-es blokkját pedig 10 napja állít. Ismét orosz területeket támadtak az ukrán erők. Egy nap alatt több mint 140-szer támadták a belgorodi régiót. Dróncsapást jelentettek Moszkvából, Szamarából, Brajnszkból és Krasznodárból is. Az utóbbi város kormányzója 2 gyermek haláláról számolt be. A szamarai régióban egy olajfinomítót és egy webáruház telephelyét érte találat. Kanadai turistákat gyanúsítanak gyújtogatással Horvátországban. Egy nőt már kihallgattak, 2 társa szökésben van. A hatóságok szerint a 3 turista hétfőn meggyújtotta a száraz aljnövényzetet Sibenik közelében. A lángokat a tűzoltók és a helyiek gyors beavatkozása fékezte meg. Itthon egész hétvégén egy tucatnyi szatmári beregi faluba várják az érdeklődőket a nyitott portanapokon. Ezúttal a térség híres gyümölcse, a szilva áll a középpontban, melyet nem csak lekvárként, hanem más helyi specialitásban is meg lehet kóstolni. Ma és holnap összesen 14 porta nyit ki. Tákoson és Csarodán lesz istentisztelet is. A sóstói múzeumfalu ingyenesen látogatható, a nyitott portanapokat országszerte 19 térségben 5 hétvégén át rendezik meg. Folytatódik a derült idő. Reggelig főként a Dunántúlon és a déli ország részben lehetnek időnként felhősebb területek. A szél helyenként megerősödik. Éjszaka 13-20, napközben 24-30 fok várható. Hasonló idő lesz hétfőn is. A Balaton és a Tiszató 25, a Velencei tó 21 fokos.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Capriccio. A Papageno klasszikus zenei kávézója a Klasszik Rádió 92.1-en minden vasárnap 4-től Békési Lili Veronikával.
1: Ez a Capriccio, a Klasszik Rádió 92.1 és a Papageno klasszikus zenei kávézója. A mai vendégünk Botvai Károly, Liszt, Kossuth és Bartók Béla, valamint Pásztori Díjas Gordonka művész. A Budapesti Vonósok Kamarazenekar alapítója, művészeti vezetője. A Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem professzor emeritusa. 47 év a Budapesti Vonósok élén, 6000 koncert 5 kontinensen. A szép számok Botvai Károly izgalmas életét tükrözik. Pályája során közel 40 évet töltött a Magyar Állami Operaházban, 20-20 évet dolgozott együtt a Bartók Vonós négyessel, majd az Új Budapest Vonós négyessel is változatlan összeállításban. Ha teheti, még 92 évesen is részt vesz a közel fél évszázados Budapesti Vonósok próbáin. December végén zenekara most is zenével köszönti alapítóját és művészeti vezetőjét, Botvai Károlyt a születésnapja alkalmából. A műsorvezetők Békési Lili Veronika és Zsoldos Dávid. Szeretettel köszöntjük Botvai tanár úr a műsorban.
2: Én is köszöntelek titeket is, meg a kedves hallgatókat is.
1: Nagyon örülünk neki, hogy elfogadta a meghívásunkat, hiszen egy egészen hihetetlen életút az öné, és nem csak azért, mert ön a pályáját olyan emberek mellett kezdhette el, mint Weiner Leó, Doknányi, vagy akár Kodály Zoltán. Erről mesélnek?
2: A Doknáriról sajnos nem sokat tudok mesélni. Láttam élőbe, és kértem tőle autogramot Sopronba. Annyi volt a Doknárival, de hát a Weinernek viszont növendéke voltam, és a Kodálynak is, személyesen. Van a Zeneakadémián a büfében egy falnyi gyönyörű kép, ahol Bartók és a Kodály társaságában a Valdvárok vonós négyes van levéve. Ha ott iszom meg egy kávét, akkor egész napra jobban értem magamat zeneileg, mert az a nagy dolog történt, hogy ezekből az emberekből élő kapcsolatban sikerült nekem hárommal kerülni, növendék voltam, és sajnos Kerperit én már nem is ismertem, pont a csellistát, és a Waldbert sem, de hát ugye ott volt a Molnár Tudi bácsi, aki szekundot is játszott, meg rácsázott is a Vonós négyesbe, ő tanárom volt, és tanárom volt a Temesvári János is, és maga Kodály is, aki szintén ott a képen rajta van, és hát nagyon érdekes órák és izgalmas dolgok fűződtek hozzá. Többek között, amikor megtanultuk az első vonós négyesét, Bartók vonós négyessel, és egy amerikai turnéra indultunk, és többször műsor volt tűzve a Kodály vonós négyes, elmentünk hozzá, és kérdettük, hogy hallgassa meg. Hát nem nagyon hosszú monológot mondott, hanem csak valami nagyon egyszerűt, de hát egyébként is ő neki volt egy ilyen szokása, hogy feleségesen nem akarna beszélni, és többek között, amikor év végén vizsga előtt voltunk, és küldtünk egy megbízott társaságot, hogy kérdezz meg, hogy mi az anyag, mit kell tudni, hány névből azt kell tudni. És hát izgalommal vártuk, hogy mit fog mondani, mert egyébként divatban volt, hogy egy borítékban mindenkinek fel kellett írni, hogy hány népdal tud. És ezt számon is kérte. Na most, amikor a vizsgára került a sor, akkor a küldöttség hát föltette a kérdést, hogy tanár mégis hány népdal kell tudni. És akkor kicsit gondolkodott, és azt mondta, hogy egy szóba mindet. Az körülbelül olyan volt, mint amit a Vég Sándor mesélt nekem a Bartókról, ugyanis alkalma volt 3 évig a Vég Sándorral együtt vonós négyesetni, mégpedig azért, mert jött a Bartóki centenárium, és ugyanakkor az ő kvartettjében egészségügyi problémák merültek föl, ketten nem tudták folytatni a vonós négyesetést, és neki meg jöttek a meghívások, és újjá szervezte a kvartettjét. Többek között engem is beszervezett, ami szintén érdekes volt, mert jöttem haza Londonból, és a repülőtéren kiderült, hogy nem megy a budapesti járat. És akkor még nagy dolog volt a telefon, de mégis találtam egy nyilvános telefont, és feleségemnek meg akartam telefonálni, hogy nem tudok jönni, mert nem tudni, mikor lesz a járattal. És akkor mondta a feleségem, hogy nemrég telefonált a Vég Sándor, és megkívott a monosztizésébe, emiatt, hogy ennyi megkívása van, és újjá kell szervezni a kvartettet, rám gondolt, nincs listára, és erre fel akkor változtattam a menetrenden, és már nem érdekelt Budapest, hanem mentem Salzburgba egyenesen. És nagyon kedvesen fogadott, nagyon érdekes 3 év volt, amit vele töltöttem. Részben beszippantott egy-két koncertre a együttesébe is, másrészt meg egyáltalán, hogy ő még közvetlen Bartókkal is foglalkozott és dolgozott, és itt térek vissza a Kodály takarékos beszédre, hogy elmesélte a Vég Sándor, hogy ők mutatták be az 5. vonos négyest Madridban. Bartók is ott volt, és a Jemnitz Sándor kiutazott, és egy nagyon hosszú előadást tartott a műről. Vagy előtte, amikor eljátszották, vagy utána, azt már nem tudom, de egy biztos, hogy nagyon hosszú előadás volt. Hosszabb volt, mint a mű. És a Bartók ült, és nem tudott egy szót se. És aztán végül is kínos volt, hogy most előadott egy ilyen előadás, és mégis mi lehet. És az előadásban szó volt a napraforgótól kezdve az Aranyhídig mindenről, és a Bartók hallgatta, és mégis megkérdezték, hogy hát tulajdonképpen mi a helyzet, így van vagy nem így van. És gondolkodott a Bartók, és egy szót mondott, meg lehet.
3: Ez tényleg takarékos.
1: Hamarosan folytatódik a Kapricsó. A mai vendégünk Botvai Károly, Liszt, Kossuth és Bartók Béla, valamint Pásztori Díjas Gordonka művész. A Budapesti Vonósok Kamarazenekar alapítója, művészeti vezetője.

0: ez a Capriccio. A mai vendégünk Botvai Károly, Liszt, Kossuth és Bartók Béla, valamint Pásztori Díjas Gordonka művész. A Budapesti Vonósok Kamarazenekar alapítója, művészeti vezetője. Zsoldos Dáviddal közösen kérdezzük. Rendkívül sok mesterkurzust is tartott tanár úr, többek között én, hogyha jók az értesüléseim, akkor Jacqueline Dupré helyett is tartott egyszer.
1: Igen, ez egy nagyon érdekes dolog volt, ugyanis amikor én abba adtam a Bartók Honos négyessel való játékot, akkor nagyon sok meghívást és felkérést kaptam különböző londoni és egyéb angol városokban, és egyszer volt egy szonáta este, egy nagyszerű angol zongoristával, úgy hívták, hogy Clifford Benson, és a szünetbe bejött egy küldöttség művészszobába, nem tudtam, hogy mit akarnak, és azt mondták, hogy ők azért jöttek, mert megbetegedett a Jacqueline Dupré, és előzőleg elvállalt egy kurzust, és meg volt hirdetve a kurzus, és most helyzet elé álltak, és nem tudják, hogy mit csinálnak, és ajánlották engemet, hogy kérjenek meg engemet. Hát én meg azt sem tudtam, hogy fiú vagyok-e, vagy lány, és hát talán nem tudtam, hogy a második felében mit játszottam, és hogyan, azt mai napig nem tudom, arra nem emlékszem. Egyébként emlékezni szoktam a koncertekre, de itt nem emlékszem semmire, mert semmi másra nem tudtam gondolni, hogy mit csináljak, elvállaljam, vagy ne vállaljam el. Végül is úgy döntöttem, hogy elvállalom. Közben kiderült, hogy ez angol nyelvbe megy, és hogy eladott ház van. Tehát nem úgy van, hogy egy növendék leül, meg egy másik is meghallgatja, hanem egy közönség előtt van. És mind meg volt hirdetve, és a növendékek, akik Amerikába jöttek át, meg ilyen helyen, már mind levegőben voltak, és jöttek. És Jacqueline Dupré még nem volt sehol. Már szóval beteg volt. Betegsége folytán egy ilyen hullámzó állapotban volt. Multiple szklerózisa volt, ami hát egy súlyos betegség. És nagyon nagy vállalkozásnak tűnt nekem az egész. De annyi bajom volt abban az időben, és olyan sok problémám, hogy azt gondoltam, hogy ez talán még az egyik legszebb probléma, mert végül is hát nem akárkit kell helyettesítenem. Ugyanakkor féltem, hogy csalódást fogok okozni, mert ők nem azért jöttek ide, hogy engem kapjanak meg, hanem a Jacqueline Dupré miatt, és hogy ez beírja majd az életrajzokba, hogy a Jacqueline Dupré növendékei voltak, ugye? De most szóval nem volt egyszerű dolog, és az volt a helyzet, hogy egy kölcsönselló volt, ami hát messze nem volt olyan, amilyen kellett, hogy legyen. Ugyanakkor jöttek a növendékek, és egyik pillanatból a másik pillanatban egy Stradivari, egy Guarneri, ilyen csellókkal jöttek. Még bérelni is lehetett növendégeknek, hogy azon játszanak. És hát ott volt a cselló, van egy kép is róla. Ezek után, hogy meghallottam, hogy ők milyen hangszerekkel jönnek egyáltalán, nem mertem kinyitni a saját csellókomat, mert hát akkor egyből baj van, hogy hát miféle csellista lehetett, aki ilyen csellő játszik. Nem volt annyira rossz, de jó se volt. De mindenesetre a lány, aki elkezdte hangolni a csellót, hát majdnem elállítottam tőle, az egy Guarneri cselló volt, és ha Amerikából jött, már nem tudom, hogy Rostropovics növendék volt-e, vagy más növendéke, de mindenesetre fantasztikus volt a csellója. És azt már tudtam, hogy én nem nyithatom ki a csellótokot, mert nem lehet, hogy a növendék ilyen cselló játszik, tanár meg más fajtán, ami nem hasonlított az elsőhöz. Úgyhogy végül is maradtunk annyiba, hogy elkezdett játszani. Na most közben a Schumann cselló versenyt játszotta, és éreztem a csellón, hogy a töredékét hozzák ki annak, ami a csellóban van. És ez mondjuk dühített is egy kicsit. Végül is azt csináltam, hogy nem nyitottam ki a csellótokomat, biztonságukáért, és ki akartam menni a kezébe a csellót. Na most ahhoz volt szokva, hogy a mestere a Stradivariával ül egy karosszékbe, és azon mindent bemutat ő neki, akinek hát nincs Stradivária, mondjuk. És hát ő egy csodálkozott, hogy én nyúlkálok az hangszere után. Hát én mondom, hogy nem akarom elvenni, csak valahogy meg akartam mutatni, hát ha érdeklenné. És akkor azt történt, hogy tényleg elvettem én szegénytől a csellót, és mutattam, hogy hát tulajdonképpen nem egészen így van a darab, ahogy ő elképzelte első nekifutásra. Akkor összenéztek ezek a növendékek, hogy csodálkoztak, hogy a tanár a növedék hangszerén így föltalálja magát, és ekkora különbség lehet egy növedék hangja és a tanár hangja között, és erre feleztem az összes többi jött már a cellójával, annak is utassam meg.
2: Hozták a jobbnál jobb hangszereket.
1: Ez volt az egyetlen szerencsém, ami megmentett engem, mert én úgy többet, mint a Jacqueline du Pré, nem tudtam volna jutatni, igaz, hogy ő már szegény nem tudott játszani. Akkor már csak tolókocsi volt, és nem tudott játszani. Aztán közben, ahogy múlt az idő, éreztem, hogy a közönség nagyon figyel, és feszült csönd van. És volt egy pillanat, amikor ez alább hagyott. És nem tudtam elképzelni, hogy mi történt. Én játszottam rosszabbul, vagy mi történt, és a ruhámat ellenőriztem, a cigarrát, mindent megnéztem. Nem volt semmi probléma, és mégis a közönség elnézett a fejem fölött. És akkor szünet volt, és hirtelen én is megfordultam, és kiderült, hogy a zsaglet jobban lett. És a báramban berakta a kocsiba, és elvesztem. És ott a függöny, két függöny egy kicsit széthúztak, és ott ült a legszebb dűpő.
3: Elképesztő.
1: Úgyhogy hát ez egy nagy meglepetés volt nekem is. Nagyon kedvesek voltak a báromban is, és meghívtak mindjárt, hogyha visszamegyek Londonba, akkor jöjjek el hozzájuk. Báromban már aztán elültetett Párizsba, de a Jacqueline du Pré az még ott volt.
0: Hamarosan folytatódik a Capriccio. A mai vendégünk Botvai Károly, Liszt, Kossuth és Bartók Béla, valamint Pásztori Díjas Gordonka művész. A Budapesti Vonósok Kamarazenekar alapítója, művészeti vezetője.

0: újra itt a Kapricsó. A mai vendégünk Botvai Károly, Liszt, Kossuth és Bartók Béla, valamint Pásztori Díjas Gordonka művész. A Budapesti Vonósok Kamarazenekar alapítója, művészeti vezetője.
1: A réges-régi mesterkúzus azóta gondolom számtalan mesterkúzus követte ezt, és számtalan tanítvány, legyenek szó szólistákról, vonos negyesről, más kamara formációkról, és a hallgatóknak én most be is vallom töredelmesen, hogy én is tanárurat boldogítottam, vagy boldogtalanítottam attól függően, éppen mennyire voltam felkészülve annak idején a Zeneakadémiai Kamara zeneórákon. Ha visszanéz ezekre az évtizedekre, mit változott a vonosoknak a felkészültsége? Mennyiben változott a vonos iskola? Jobbak-e a mostaniak, mondjuk akár csak technikai felkészültséggel, mint fél évszázaddal ezelőtt? Vagy milyen változást, vagy akár a repertoárban milyen változásokat lehet megfigyelni? Mennyiben volt más a vonos élet fél évszázada mondjuk, mint ma?
2: Valóban az a helyzet, hogy az egész környezet megváltozott a zenét tanulni vágyó diákok sorsában, ugyanis akármennyire szidjuk a telefont, meg mindent, az nagyon belelépett a zenei életbe az a dolog, ugyanis jönnek a növedékek, és szó van arra, hogy milyen darabot tanuljuk meg. Azonnal látom, hogy már meg is nézték, hogy a YouTube-on, hogy mi a helyzet. Ott kiválaszt egy 25 előadás közül valamit, és megnézik, hogy mennyi időig tartott melyik, és a legrövidebbet választják. Na aztán ezekből kikaparni őket, ezekből a gyors tempókból, meg mindenből, az ahhoz kell türelem és megértés.
1: És összekeverik a 100 méteres síkfutással.
2: Egy kicsit, igen. Sajnos vannak ilyen tendenciák, de ugyanakkor viszont az a helyzet, hogy egy gomnyomással ki tudja nyitni a tévét, és a világ legnagyobb művészeit bármikor, bármennyi idejére magához szoríthatja olyan szempontból, hogy közvetlenül látja és érzi a hangszerkezelést, és az egész előadást, és az egész előadó művészetet, amit nyújtanak, amit a mi korunkban én örültem, hogy egyszer a Horvócot hallottam, egyszer a Katácsot hallottam, egy filmi részletnek a töredékét valahol fekete-fehérbe. Ennyi volt az egész. Ma meg ami fellelehető velük, az mind megközelíthető. Tehát olyan példákat kapnak, és ha megnézi az ember, hogy a Perman hegedű tokjában biztos ott van a Vengerovnak a felvétele, és a Vengerov hegedű tokjában ott van a Permanné. Most ezek annyira a tökéletességre törekszenek, hogy ugyanakkor egy uniformizálás is beáll, nagyon magas szinten, de ugyanakkor a kivételes előadások azok ritkábbak, mint régebben voltak. És a élő koncerteknek is a hangulata kicsit változott szerintem.
0: Kicsit felvételszerű?
2: A tökéletességre jobban törekszenek, mint a zenei kifejezésre és a zenei megoldásokra.
1: És akkor ilyenkor a koncerten, ha az ember tökéletesen akar játszani, akkor ennek az a következménye, hogy kevésbé kockáztat, és esetleg kevésbé enged a pillanat varázsának, és ettől lesz egy kicsit gépiesebb az előadás.
2: Igen, ez biztos, amit mondtál, az pontosan így van. Valamivel szegényebb lett az előadás olyan szempontból, hogy a kockáztatás valóban nincs ott annyira, mert addig pódiumra se lépnek, addig, amíg valamit töredem, győztek valami nehézséget. És hát elképesztő, kinyílt a világ, a kínaiaktól kezdve, a japánoktól folytatva. Fantasztikus, hogy milyen módon próbálták, és sikerrel, némelyek sikerrel a bécsi klasszikus zenének a stílusát átvenni és megtanulni. Ugyanakkor új dolgok is elindultak, és hát a historizmus zene is meghódította a közönséget, és némely módon, valamilyen módon visszakövetkeztetve is változtatott az előadásom. Tehát aki nem historikus, annak az előadásában is a historikusok által kísérletezett módját abból sok mindent átvettek. Tehát rengeteg változás van előadás szempontjából is, és nagy hatása volt a historikus zenének a bevezetése is.
0: Hamarosan folytatódik a Kapriccsó. A mai vendégünk Botvai Károly, Liszt, Kossuth és Bartók Béla, valamint Pásztori Díjas Gordonka művész. A Budapesti Vonósok Kamarazenekar alapítója, művészeti vezetője.

0: Folytatjuk a kapricsót. A mai vendégünk Botvai Károly, Liszt, Kossuth és Bartók Béla, valamint Pásztori Díjas Gordonka művész. A Budapesti Vonósok Kamarazenekar alapítója, művészeti vezetője. Tanár úr azért nagyon sok olyan lehetőséget kapott, ahol egyedüli magyarként jelenhetett meg. Egyedüli magyarként képviselték például az ENSZ kongresszuson. A fehér embereket, Duke Ellingtonék voltak, ugye, akik a feketéket képviselték.
1: Igen.
0: Ez is egy különleges dolog volt. Sőt, ön előtt kinyíltak a királyi palotáknak a kapui, és ugye Svédországban, Nagy-Britanniában ugyanígy, szóval tanár úr gyakorlatilag majdnem mindent látott a világból.
1: Hát sok mindent láttam, és különleges alkalmak adottak. Ez valahol már mutatta nekünk annak idején, hogy a hírességünk egy kicsit túlment a koncertéletek színvonalán is, mert olyasmire kértek fel bennünket, ami meglepő volt. Például ilyen volt, hogy meghívtak Spanyolországba, a királyi udvarba egy Beethoven összes sorozatra, és pekünkre pont akkor aláírtunk egy Melbourne-i szerződést, amit nem lehetett megváltoztatni. Szóval minden esetre kiestünk ebből a körből, és mondták, hogy a spanyol királyi udvarba életünkben egyszer kaphatunk meghívást, többször nem. Na most ezek után az történt, hogy hát mégis el lehetett valahogy intézni, hogy egyszerre csak jött egy fél évvel később egy másik hívás, ami arról szólt, hogy ők 15 éve léptek be az Európai Unióba. És 15 évvel ezelőtt megmutatták az asztalt, a négy széket, ahol leírták az egyességet, és azt mondták, hogy arra kérik a vonós négyest, az asztalt kiviszik, a négy szék ott marad, kincstárból fölhozzák a Stradivárikat, van egy teljes kvartettjük, amit nem tudom, hanyadik Alfonsz rendelt még meg annak idején a Stradivaritól, és az minden miénk lesz addig, ameddig koncertet nem adunk, ünnepi koncertet, azon a négy széken, ahol ezt aláírták. Szóval ez elég nagy dolog, mert nem voltak spanyolok, hanem magyarok. Ez egy ilyen különleges dolog volt. Még azzal fűszerezték, hogy miután ugye hát Spanyolország, a Bokerin nagyon sokat működött ott, és többek között van neki több kvintettje is. Tehát egy gitárkvintettet a Pepe Romero, aki az egyik legnagyobb név és beépült család a gitárfamiliában, ő vele is eljátszottuk egy Boccherini kvintettet.
0: Tanár úrnak rengeteg lemez felvétele van, nem csak a Budapesti Vonósok élén, de a Bartók Vonós négyessel is, és Bartók zenéjéhez fűződő viszonya, az már nagyon régóta megvan önben. Hogyan érzi, hogyan változott önben Bartók zenéje?
1: Először meg kell találni a harmóniáját és az összefüggését és a ritmikai világát, meg egyáltalán az alapját, ami gyakorlatilag a népzenéből jön ki. Történt olyan, hogy a Bartók a gyűjtő körútjain feliratokat készített, hogy mikor melyik népdalt hol énekelték el neki, és honnan ismeri, és még mielőtt ez megtörtént, az első vonós négyesben felszállott a pába, majdnem szóra volt benne. És nem ismerte a Bartók ezt a névet. Tehát ez van egy bizonyíték arra, hogy az ő egész egyéniségébe átitaszódott a sok gyűjtés alatt a magyar népzene, és ezt ő tudta tálalni Bécsi klasszikus veredben is néha, meg egyébként önálló saját nyelvén is. Szóval ez érdekes, hogy nem csak amit szóra ő leírt, hanem ami benne volt a szellemében a dolognak.
2: Ha visszagondol arra a számtalan felvételre, amit készített rádióban, lemezekre, utólag melyikre a legbüszkébb? Tehát, hogyha csak egy vagy két felvételt kellene kihúzni a kalapból, akkor mi lenne az a két legkedvesebb felvétel, mert azt mondja, hogy na ez olyan jól sikerült, hogy a jóisten újra rajta volt ezen a felvétel.
1: Sajnos nagyon rossz választ tudok adni erre. Megmondom miért. Mert soha nem keltem föl még úgy lemez felvételből, hogy azt nem éreztem volna, hogy mi mindent kellett volna másként csinálni. Tehát az biztos, hogy csak úgy tudtam fölállni, hogy de jó lenne, hogyha még egyszer az életbe ehhez eljutnék. És mit az Isten? Ugye az Új Budapest Vonós Négyessel történt meg az, Mi úgy jöttünk össze, hogy volt egy turné, amerikai, hosszú amerikai turné az Újbudapest Honostőnyesnek, és az történt, a turné végén ketten felállt, és mondták, hogy ők bocsánatot kérnek, de búcsúznak a kvartettől, nem bírják ezt csinálni, ezt az életet. Az egyiket egészségügyi problémákkal szenvedett, a másiknak fiatal házassága volt, és az is eszébe került. Szóval, hogy ők ezt nem tudják csinálni, és hát kiszállnak. És akkor szerveztük Uzeabonos négyest, és másfél évig dolgoztunk, hogy vissza tudjunk kerülni a forgásba. És egyik koncertünkön, már két és fél éve is megvoltunk talán, bejött egy küldöttség, mégpedig a BBC vezetője, BBC zenei vezetője volt az élen, és a Hyperionnak a vezetősége. És ott a helyszínen azt mondták, hogy nekik úgy kellene a kvartett, hogy sorozatokat vesznek fel. Ez az utolsó virágba borulása volt a lemezkorszaknak, mert sajnos ma már a lemezkorszak nem csak a vokalit, hanem úgy egyébként is a CD is nem úgy szerepel már, mint az előtt. És az volt a helyzet, hogy ott a helyszínen mondták, hogy ők szeretnék az összes Beethovent, az összes Brahmsot és az összes Bartókot.
3: Azért az nem kevés.
1: Nagyon furcsa dolog történt, mert így aztán tudtunk a kívül versenytünk a Bartókonos négyes új összeállításával.
3: Igen.
1: Mondták, őket is meghallgatták, sőt, ők tulajdonképpen Bartók specialistaként is hirdették magukat, de társaságnak egyértelmű véleménye volt, hogy mindenkünk ez kell, amit mi aznap este játszottunk. Úgyhogy tudtunkon kívül összemértük, amink van az ereinket, és szerencsésen itt kerültünk ki belőle. Tehát itt teljesült engem az a vágyam, hogy amikor előleg fölálltam összes Bartók felvétel után az Erátóba, akkor még volt egy olyan, hogy még a Hyperionnak is. Az Erátóban, Párizsban dolgoztunk, a Hyperionban, Londonban, úgyhogy az egy óriási adomány volt. Az a felkérés.
2: Ennél jobb versengésünk ne is legyen, mint az, hogy melyik magyar honosnyes játsza jobban a Bartókokat, és hát ez egy szép sorozat, ugye Brahms, Bartók és Beethovenek, tulajdonképpen, ha még a Borodinokat hozzáveszünk, akkor az összes fontos B-betűs honosnyesre is sor kerülhetett volna.
0: Hamarosan folytatódik a Capriccio. A mai vendégünk Botvai Károly, Liszt, Kossuth és Bartók Béla, valamint Pásztori Díjas Gordonka művész. A Budapesti Vonósok Kamarazenekar alapítója, művészeti vezetője.

0: Ez a Capriccio, a Klasszik Rádió 92.1 és a Papagéno klasszikus zenei kávézója. A mai vendégünk Botvai Károly, Liszt, Kossuth és Bartók Béla, valamint Pásztori Díjas Gordonka művész. A Budapesti Vonósok Kamarazenekar alapítója, művészeti vezetője.
1: Kicsit menjünk el az opera világába, hiszen 4 évtized az opera mellett, azért ez egy komoly adag, és muszáj megkérdeznem azt, hogy ez alatt az idő alatt kik voltak azok az énekesek, melyek voltak azok az előadások, amelyekre a legszívesebben emlékszik vissza?
2: Vannak olyanok, és vannak olyan emberek, akik olyan énekesek, akiket szívesen bármikor meghallgatnék. Mint cellista vagyok, a mi hangok világa volt, amikor Székely Mihállyal valamilyen előadás ment, akkor ezeket nagyon szívesen meghallgattam még egyszer, de a lemezfelvétel, az akkori lemezfelvételek nem hozzák vissza. Engem emlékeztetnek, de aki csak azt a lemezt hallja, az már nem tudja, hogy mit veszít. Mert van a helyszíne csodának is egy ilyen határa, amit ezek az emberek túl tudnak tárgyalni.
1: És kik voltak azok a karmesterek, akikkel legszívesebben dolgozott?
2: Voltak külföldiek is, belföldiek is, akit megcsodáltam, és azt le is írtam, mert megjelent most egy Ferencsik könyv. Abban a Ferencsik könyvben engem is felkértek, hogy írjak a Ferencsikről. Ott leírtam, hogy mi volt az, amit én is, meg mások is megcsodáltunk, és tiszteltünk a Ferencsikbe. Hát volt egy olyan természetes köze a zenéhez, és ahhoz, hogy ő ezt a meglevő kottát zenébe fogja el és interpretálja, ugyanakkor valami hallatlan, rászedezett egyszerűséggel utána járjon minden szegletének a dolognak, úgyhogy elsősorban Ferencsik volt. De nagyon sokat tanultam, és nagyon sokat játszottunk a Gardellivel is például, aki ugye hosszabb ideig is itt volt. Úgyhogy ezek mind nagy élmények voltak. Nem bántam meg, hogy az operával töltöttem, mert a zenek legközvetlenebb hatásával találkoztam, amikor szövege is van, és a szövegre is le van fordítva a zene szövete.
0: A beszélgetésünk vége felé tartva, tanár úr, hogyan tudná megfogalmazni azt, hogy mitől kiemelkedő valaki, vagy hogy mitől kiemelkedően tehetséges egy zenész? Ezt hogyan látja, tanár úr?
2: Tulajdonképpen sokféleképpen lehet, mert van olyan tehetség, akit talán a technikai rászületettsége, adottsága, kiétadottsága, hangadottsága emel a magasba, és van olyan, aki nagyon a dolgok mélyére tud nézni, és a mélyére tud ásni az otthoni munkájával, és amikor a közönség előtt van, akkor hozzá tud még tenni valamit, ami minden alkalommal más. Ami nem úgy van, hogy most századszor is ugyanazt játszok, mert akkor, ha csak reprodukáljuk a régit, akkor egy helybe tapogunk, és nekünk sincs újdonságunk. Úgyhogy ezért nagyon fontos, hogy többféle tehetség létezik, és többféle tehetséget csodál meg az ember a pódiumon is.
0: Én kívánom, hogy a tanár úr még minél több tehetséget csodálhasson meg a pódiumon, és hogy a további évei is ilyen szépen és egészségben teljenek. Köszönjük, hogy itt volt nálunk.
2: Én is nagyon szépen köszönöm.
0: Ez volt már a Capriccio. A mai vendégünk Botvai Károly, Liszt, Kossuth és Bartók Béla, valamint Pásztori Díjas Gordonka művész. A Budapesti Vonósok Kamarazenekar alapítója, művészeti vezetője. A műsor a Klasszik Rádió 92.1 frekvenciáján hallható vasárnap

időpontonként 16 és 17 óra között, ismétlésre szombaton ugyanebben az időpontban kerül sor. A teljes, bővített podcast adások pedig hétfő esténként kerülnek fel a Papagéno oldalára. A műsorvezetők Békési Lili Veronika, a szerkesztő Szerémi Nóra nevében köszönjük figyelmüket és további szép napot kívánunk!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
0: A világ rohan és változik, de életünk egy része örökre klasszikus marad. És ez mostantól még könnyebben elérhető és átélhető. A Klasszik Rádió 92.1 mobil applikációjával megszűnnek a korlátok, és a zene ezután mindössze egy új mozdulatnyira lesz öntől. Töltse le az alkalmazást, és hallgassa a Klasszik Rádió 92.1-et munka, pihenés, utazás, vagy akár sport közben, amerre csak jár a világban. Nincs mi elválaszt, ha összeköt a zene. A Klasszik Rádió 92.1 mobilapp elérhető Android eszközökre a Google Play áruházban.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Folytatódik a derült idő. A tervezetnél korábban újraindulhat a termelés a Paksi atomerőmű 3-as blokkjában. Ismét orosz területeket támadtak az ukrán erők. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A tervezetnél gyorsabban halad a Dunai fenékküszöb építése Pakson, a vízszint emelkedik, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszincendi Romulus elmondta, a bárkából minden vizet kiszivattyúztak, azok süllyesztése befejeződött. A Duna jobb partján a vízhozam és a már megépített fenékküszöb biztosítja a vízszintet az atomerőmű biztonságos működéséhez. A tervezetnél korábban újraindulhat a termelés a Paksi atomerőmű 3-as blokkjában, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, az újraindítást a paksi építkezés előrehaladása és a Duna vízszintjének emelkedése teszi lehetővé. A hónap eleje óta csak a 2-es blokk 2 turbinája működik teljes kapacitással, mert a folyó vízszintje nem biztosított elegendő hűtővizet. Azonnali munkálatokról döntöttek a Csernavodai atomerőmű hűtővízellátása érdekében. A Román Vízhelyzeti Bizottság a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt újabb fenékküszöb építését rendelt el, amely az Öreg Duna medréből a víz egy részét a Duna Fekete-tenger csatorna, illetve az erőmű hűtőrendszere felé tereli. Az atomerőmű az ország villamos energia termelésének mintegy ötödét adja. 1-es blokkját július végén, 2-es blokkját pedig 10 napja állít. Ismét orosz területeket támadtak az ukrán erők. Egy nap alatt több mint 140-szer támadták a belgorodi régiót. Dróncsapást jelentettek Moszkvából, Szamarából, Brajnszkból és Krasznodárból is. Az utóbbi város kormányzója 2 gyermek haláláról számolt be. A szamarai régióban egy olajfinomítót és egy webáruház telephelyét érte találat. Kanadai turistákat gyanúsítanak gyújtogatással Horvátországban. Egy nőt már kihallgattak, 2 társa szökésben van. A hatóságok szerint a 3 turista hétfőn meggyújtotta a száraz aljnövényzetet Sibenik közelében. A lángokat a tűzoltók és a helyiek gyors beavatkozása fékezte meg. Itthon egész hétvégén egy tucatnyi szatmári beregi faluba várják az érdeklődőket a nyitott porta napokon. Ezúttal a térség híres gyümölcse a szilva áll a középpontban, melyet nem csak lekvárként, hanem más helyi specialitásban is meg lehet kóstolni. Ma és holnap összesen 14 porta nyit ki. Tákoson és Csarodán lesz istentisztelet is. A sóstói múzeumfalu ingyenesen látogatható. A nyitott porta napokat országszerte 19 térségben 5 hétvégén át rendezik meg. Folytatódik a derült idő. Reggelig főként a Dunántúlon és a déli ország részben lehetnek időnként felhősebb területek. A szél helyenként megerősödik. Éjszaka 13-20, napközben 24-30 fok várható. Hasonló idő lesz hétfőn is. A Balaton és a Tiszató 25, a Velencei tó 21 fokos.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Jó napot kívánok! Budapesten az augusztus 20-ai rendezvények miatt lezárták a budai alsó rakpartot a Margit híd és a Rákóczi híd között ma 22 óráig, valamint a pesti alsó rakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd között hétfőn hajnalig. Lezárták továbbá a Műegyetem rakpartot a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között ma 22 óráig, illetve szintén lezárásra számítsanak a Szentháromság utcában és a Tárnok utcában kedden 4 óra 30-ig, illetve vasárnap 12 óráig a Lánchíd utcában, a Várkert rakparton, az Apró utcában, az Öntőház utcában, továbbá a Váralja utcában a Dózsa-György tér és az Attila út között. A BKK járatok ma a szombati, vasárnap pedig a vasárnapi menetrend szerint indulnak. A József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé új kerékpáros és parkolósávot alakítottak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Várhatóan vasárnaptól a Baross utcában irányonként csak egy sáv járható a Mária utca és a Kisfaludi utca között. Kovács Botond, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Egy műsor, ami mozivászon nélkül vetít le egy filmet. Egy műsor, ami a televízió helyett rádióban adja le kedvenc sorozatainkat. Egy műsor, ami képes zenével filmkockákat feleleveníteni. Cinemusic. A Klasszik Rádió 92.1-en Varga Ramona szerkesztésében. Mi minden képhez dallamot adunk.

Szeretettel köszöntjük a filmzene kedvelőit a Cine Music ünnepi adásában. A szerkesztő Varga Ramona, a mikrofonnál H. Varga Marian. Mai közel két órás összeállításunkban igazodunk az ünnephez, így elsőként egy 2017-ben nagy sikert aratott magyar film a Kincsem aláfestéséből válogatunk. A többszörös díjnyertes, Magyarországon tenyésztett angol telivér történetéhez Hrutka Róbert írt zenei kíséretet. És hogy a lovas témánál maradjunk, műsorunkat a Hidalgo, a Tűz óceánja című film James Newton Howard által írt zenei anyagával folytatjuk. A sorozatok blokkjában a Földet mutatjuk be kicsit részletesebben, méghozzá egy természetfilm sorozat és a nagyszerű aláfestés segítségével. Ez a Bolygónk csodái című David Attenborough széria, amelyhez Stephen Price írt zenei kíséretet. És végül a Cine Music mai adását ismét egy magyar produkcióval zárjuk, amely a Hadik zenéjéből készült. Mai adásunkhoz jó szórakozást kívánunk, tartsanak velünk egészen este 7 óráig. A tűzijátékot műsorunk után is még biztosan elérik. Kincsem 1874-ben született, a magyar lósport és lótenyésztés büszkesége volt, amelyet a legyőzhetetlen csodakanca névvel, illetve Európában a Hungarian Miracle és a Hungarian Wonder titulusokkal illettek. Pályafutása alatt gyakorlatilag nem talált legyőzőre. A sport sikerei révén később világhírűvé vált magyar versenyló, Magyarországon kívül 13 versenypályán 54 alkalommal állt rajthoz, és 54 győzelmet aratott. Győzelmeinek értékét emeli, hogy kancaként verte meg a méneket, ami a lóversenyeken kivételesnek számít. A felejthetetlen paripáról Herendi Gábor rendező készített filmet Nagy Ervin és Petrik Andrea főszereplésével. A filmben megismerjük Blaskovics Ernőt, aki mindenét elvesztette a szabadságharc után. Céltalan, kicsapongó életet él, amikor egy nap megjelenik élete nagy lehetősége, Kincsem, a csodaló, akivel sikert sikerre halmoz az európai lóversenypályákon. Ezzel a sors tálcán kínálja neki az elégtételt, hogy nemes küzdelemben győzze le ősi ellenségét, von Oettingen bárót. Egyre durvuló rivalizálásukat azonban bonyolítja, hogy Ernő menthetetlenül beleszerett Clara von Oettingenbe, apja gyilkosának lányába. Vajon mi a fontosabb? A szerelem vagy a bosszú?

A kincsemhez Hrutka Róbert, Artisius és Fonogram díjas zeneszerző írt aláfestést. Hrutka Róbert 5 évesen kapta meg első hangszerét, egy szájharmonikát, amely évekig a kedvenc hangszere volt. 6 évesen zongorázni, 9 évesen gitározni és énekelni tanult. Az első elektromos gitárjával a kezében egyértelművé vált számára, hogy az egyetlen dolog, ami igazán boldoggá teszi, az a zenélés. 1989-től napjainkig több mint 200 nagylemez elkészítésében működött közre. Zenekaraival számos itthoni és külföldi fesztiválon és rendezvényen vett részt. Pályafutása alatt közel 1000 reklám és filmzene megírására kérték fel, valamint évekig állandó zenefelelőse volt közismert nemzetközi vállalatok reklámfilmjeinek és a legismertebb márkák reklámkampányainak. Több nagylemez producere és zenei rendezője, zeneszerzőként ő jegyzi a Magyar Vándor, a Lora, a Valami Amerika 2. és 3. része, az Üvegtigris 3, a Magic Boys, a Kossuth Kifli, a Kincsem, a Toxioma és számos nagy sikerű mozifilm, sorozat, meg természetesen több színházi előadás zenéjét is. A következő percekben, itt a Cine Musicban, a kincsem további zenei részleteit halljuk Hrutka Róbert tollából. A zene és a rövid közérdekű információk után pedig a Hidalgo a Tűz óceánja című film aláfestésével térünk vissza.

0: Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jó napot kívánok! Budapesten az augusztus 20-ai rendezvények miatt lezárták a budai alsó rakpartot a Margit híd és a Rákóczi híd között ma 22 óráig, valamint a pesti alsó rakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd között hétfőn hajnalig. Lezárták továbbá a Műegyetem rakpartot a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között ma 22 óráig, illetve szintén lezárásra számítsanak a Szent Háromság utcában és a Tárnok utcában kedden 4 óra 30-ig, illetve vasárnap 12 óráig a Lánchíd utcában, a Várkert rakparton, az Apród utcában, az Öntőház utcában, továbbá a Váralja utcában a Dózsa-György tér és az Attila út között. A BKK járatok ma a szombati, vasárnap pedig a vasárnapi menetrend szerint indulnak. A József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé új kerékpáros és parkolósávot alakítottak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Várhatóan vasárnaptól a Baross utcában irányonként csak egy sáv járható a Mária utca és a Kisfaludi utca között. Kovács Botond, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy műsor, ami mozivászon nélkül vetít le egy filmet. Egy műsor, ami a televízió helyett rádióban adja le kedvenc sorozatainkat. Egy műsor, ami képes zenével filmkockákat feleleveníteni. Cine Music. A Klasszik Rádió 92.1-en Varga Ramona szerkesztésében. Mi minden képhez dallamot adunk.
2: Folytatjuk filmzenei műsorunkat. A szerkesztő Varga Ramona, a mikrofonnál H. Varga Marian. Frank T. Hopkins a 19. századi vadnyugat jellegzetes hőse volt, akit legalább olyan legendás alakként tartanak számon, mint Buffalo Bill-t. Apja katona volt, anyja egy Sioux törzsfőnök leánya. A fiú már 12 éves korától dolgozott az amerikai lovasságnak postafutárként, és emellett főként terep- és távlovaglási versenyeken vett részt. Több mint 400 versenyt nyert meg Hidalgo nevű lovával. 1890-ben első Európán kívüli és nem arab származású versenyzőként megnyerte a Tűz óceánja nevű 3000 mérföldes versenyt Arábiában, ezzel is bizonyítva, hogy nem csak az arab lovak képesek ilyen teljesítményekre, hanem a mustangok is. Egyébként Frank T. Hopkins 60 éves koráig versenyzett, és mindvégig a mustangok védelmezője maradt. A nemes lelkű versenyző története szolgált alapul Joe Johnston 2004-es filmjéhez, amelyben a Tűz óceánja elnevezésű verseny izgalmait követhetjük nyomon. A főszereplő, a háromszoros Oscar jelölt Viggo Mortensen, de a filmben felbukkan a nagyszerű egyiptomi színész Omar Sharif is. A Hidalgo, a Tűz óceánja, a műfaj klasszikusait idéző, nagyívű, egyenesen vezetett történetű alkotás, amelynek minden szála, minden motívuma gondosan kivitelezett. Egy kemény, önmagával is viaskodó férfi és hű lova kalandjait láthatjuk a filmben. A kalandok során elénk táruló látványban megelevenedik a vadnyugat és a mesés arab világ. A korábban főleg tévéfilmeket jegyző Shelley Johnson operatőr lenyűgöző képeket készített a filmhez. A film egyik főszereplője, a Hidalgót alakító T.J. nevű ló is, amely hosszas válogatást követően nyerte el a szerepet.

A filmhez a 9-szeres Oscar-díjra jelölt James Newton Howard komponált aláfestést. A Hidalgo, a tűz óceánja című film zenéje tökéletesen illeszkedik a képsorokhoz, szinte már látjuk is magunk előtt az elkövetkező eseményeket. Amikor kell, akkor Howard a vadnyugati világot idéző hangszerelést és dallamokat alkalmazza, máskor pedig az arabos motívumok, hangszerek kerekednek felül. James Newton Howard legutóbb a legendás állatok és megfigyeléseik Dumbledore titkai című filmhez, valamint az Emily Párizsban és a Willow című szériákhoz komponált zenei kíséretet. Továbbá egy nagyszabású 2023-ban bemutatásra kerülő film, az Éhezők viadala, Énekes madarak és Kígyók balladája című filmben is hallhatjuk majd csodálatos dallamait. Itt, a Cine Musicban most hallgassunk bele a Hidalgo, a Tűz óceánja című film aláfestésébe, 6 óra után pedig a sorozatok blokkjával folytatjuk műsorunkat.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. A világ rohan és változik, de életünk egy része örökre klasszikus marad. És ez mostantól még könnyebben elérhető és átélhető. A Klasszik Rádió 92.1 mobil applikációjával megszűnnek a korlátok, és a zene ezután mindössze egy új mozdulatnyira lesz öntől. Töltse le az alkalmazást, és hallgassa a Klasszik Rádió 92.1-et munka, pihenés, utazás, vagy akár sport közben, amerre csak jár a világban. Nincs mi elválaszt, ha összeköt a zene. A Klasszik Rádió 92.1 mobil app elérhető Android eszközökre a Google Play áruházban. Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatódik a derült idő. Ismét orosz területeket támadtak az ukrán erők. Nyitott portanapokat tartanak országszerte 19 térségben 5 hétvégén keresztül. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A tervezetnél gyorsabban halad a Dunai fenéküszöb építése Pakson, a vízszint emelkedik, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszincendi Romulus elmondta, a bárkából minden vizet kiszivattyúztak, azok süllyesztése befejeződött. A Duna jobb partján a vízhozam és a már megépített fenéküszöb biztosítja a vízszintet az atomerőmű biztonságos működéséhez. A tervezetnél korábban újraindulhat a termelés a paksi atomerőmű 3-as blokkjában, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, az újraindítást a paksi építkezés előrehaladása és a Duna vízszintjének emelkedése teszi lehetővé. A hónap eleje óta csak a 2-es blokk 2 turbinája működik teljes kapacitással, mert a folyó vízszintje nem biztosított elegendő hűtővizet. Azonnali munkálatokról döntöttek a csernavodai atomerőmű hűtővízellátása érdekében. A Román Vízhelyzeti Bizottság a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt újabb fenéküszöb építését rendelt el, amely az öreg Duna medréből a víz egy részét a Duna Fekete-tenger csatorna, illetve az erőmű hűtőrendszere felé tereli. Az atomerőmű az ország villamos energia termelésének mintegy ötödét adja. Egyes blokkját július végén, 2-es blokkját pedig 10 napja állít. Ismét orosz területeket támadtak az ukrán erők. Egy nap alatt több mint 140-szer támadták a belgorodi régiót. Dróncsapást jelentettek Moszkvából, Szamarából, Brajnszkból és Krasznodárból is. Az utóbbi város kormányzója 2 gyermek haláláról számolt be. A szamarai régióban egy olajfinomítót és egy webáruház telephelyét érte találat. Kanadai turistákat gyanúsítanak gyújtogatással Horvátországban. Egy nőt már kihallgattak, 2 társa szökésben van. A hatóságok szerint a 3 turista hétfőn meggyújtotta a száraz aljnövényzetet Sibenik közelében. A lángokat a tűzoltók és a helyiek gyors beavatkozása fékezte meg. Itthon egész hétvégén egy tucatnyi szatmári beregi faluba várják az érdeklődőket a nyitott portanapokon. Ezúttal a térség híres gyümölcse a szilva áll a középpontban, melyet nem csak lekvárként, hanem más helyi specialitásban is meg lehet kóstolni. Ma és holnap összesen 14 porta nyit ki. Tákoson és Csarodán lesz istentisztelet is. A sóstói múzeumfalu ingyenesen látogatható. A nyitott portanapokat országszerte 19 térségben 5 hétvégén át rendezik meg. Folytatódik a derült idő. Reggelig főként a Dunántúlon és a déli ország részben lehetnek időnként felhősebb területek. A szél helyenként megerősödik. Éjszaka 13-20, napközben 24-30 fok várható. Hasonló idő lesz hétfőn is. A Balaton és a Tiszató 25, a Velencei tó 21 fokos.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jó napot kívánok! Budapesten az augusztus 20-ai rendezvények miatt lezárták a budai alsó rakpartot a Margit híd és a Rákóczi híd között ma 22 óráig, valamint a pesti alsó rakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd között hétfőn hajnalig. Lezárták továbbá a Műegyetem rakpartot a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között ma 22 óráig, illetve szintén lezárásra számítsanak a Szentháromság utcában és a Tárnok utcában kedden 4 óra 30-ig, illetve vasárnap 12 óráig a Lánchíd utcában, a Várkert rakparton, az Apró utcában, az Öntőház utcában, továbbá a Váralja utcában a Dózsa-György tér és az Attila út között. A BKK járatok ma a szombati, vasárnap pedig a vasárnapi menetrend szerint indulnak. A József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé új kerékpáros és parkolósávot alakítottak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Várhatóan vasárnaptól a Baross utcában irányonként csak egy sáv járható a Mária utca és a Kisfaludi utca között. Kovács Botond, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották.
3: 6 óra után a sorozatok blokkjával folytatódik a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora, a Cine Music. Mai adásunkban bolygónkat, a Földet mutatjuk be önöknek, kicsit részletesebben, méghozzá egy természetfilm sorozat és zenéje segítségével. Tartsanak velünk ma!

Az iménti percekben egy csodálatos dallam csendült fel a 2019-ben a Netflix csatornán bemutatkozó Our Planet, Bolygónk csodái című szériából, amelynek célja nem csak az volt, hogy bemutassa Földünk szépségét, hanem az is, hogy érzékeltesse, a bolygónk pusztulóban van, és összefogásra van szükség, hogy megmentsük. A sorozatból többek között kiderül, hogy az elmúlt 50 évben Borneó dzsungelének fele eltűnt. Megtudhatjuk azt is, hogy a földi jégrétege 40%-kal vékonyabb, mint 1980-ban volt, és azt is, hogy az óceánok ragadozóinak 90%-a gyakorlatilag eltűnt. A 8 részes sorozatban, amely egyébként idén tért vissza a második évaddal, Sir David Attenborough elkalauzol bennünket az édes és a sós vizek, az erdők, a szavanna és a jég borította csúcsok világába is, de a hangsúly természetesen most is az állatvilágon van. A korábban 4 Emmy-díjjal jutalmazott Bolygónk a Föld című szérián is dolgozó stáb az Our Planet, Bolygónk csodái sorozatban ezúttal olyan csúcs technológiával dolgozott, amelynek köszönhetően minden eddigi természetfilmet sikerült látványban megelőznie, ugyanis megtekintése közben lehetőségünk lesz olyan közel és olyan élesen látni, mint ahogy eddig még soha.

Az előbbiekben egy újabb zenei részlet csendült fel az Our Planet, Bolygónk csodái című, ez idáig két Emmy-díjjal jutalmazott szériából, amelyről a kritikusok úgy nyilatkoztak, hogy ezzel a sorozattal Sir David Attenborough eddigi pályafutásának legsötétebb és legnyomasztóbb produkcióját hozta létre. A sorozatban ugyanis egy epizód különösen sokkolóan hatott a nézőkre. Ebben a részben rozmárokat mutatnak be Oroszország északi részén. Ezek az állatok kénytelenek voltak egy apró szigeten összezsúfolódni, hiszen a természetes élőhelyük, a tengeri jég eltűnt a területről. Az egy tonnás állatok közül sokan sziklák tetejére másztak fel, majd a mélybe vetették magukat, mivel az élelemhiány miatt nem volt más választásuk. De a számos szívszorító rész mellett több pozitív példát is láthatunk. Többek között Attenborough Magyarországot is kiemeli, ahol, ahogyan ő fogalmaz, az állatvilág képes volt újra teret nyerni. Bemutatja ugyanis, hogy nálunk élnek a legmagasabb egyedszámban a tiszai kérészek, melyek másutt a folyók szabályozása és szennyezettsége miatt kihalófélben vannak. A sorozat első évadára egyébként több mint 25 millióan voltak kíváncsiak, így a Netflix számára fontos volt a produkció folytatása, amit, mint említettük, idén mutattak be a csatornán.

0: Capriccio. A Papageno klasszikus zenei kávézója a Klasszik Rádió 92.1-en minden vasárnap 4-től Békési Lili Veronikával. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jó napot kívánok! Budapesten az augusztus 20-ai rendezvények miatt lezárták a budai alsórakpartot a Margit híd és a Rákóczi híd között ma 22 óráig, valamint a pesti alsórakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd között hétfőn hajnalig. Lezárták továbbá a Műegyetem rakpartot a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között ma 22 óráig, illetve szintén lezárásra számítsanak a Szent Háromság utcában és a Tárnok utcában kedden 4 óra 30-ig, illetve vasárnap 12 óráig a Lánchíd utcában, a Várkert rakparton, az Apród utcában, az Öntőház utcában, továbbá a Váralja utcában a Dózsa-György tér és az Attila út között. A BKK járatok ma a szombati, vasárnap pedig a vasárnapi menetrend szerint indulnak. A József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé új kerékpáros és parkolósávot alakítottak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Várhatóan vasárnaptól a Baross utcában irányonként csak egy sáv járható a Mária utca és a Kisfaludi utca között. Kovács Botond, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy műsor, ami mozivászon nélkül vetít le egy filmet. Egy műsor, ami a televízió helyett rádióban adja le kedvenc sorozatainkat. Egy műsor, ami képes zenével filmkockákat feleleveníteni. Cine Music. A Klasszik Rádió 92.1-en Varga Ramona szerkesztésében. Mi minden képhez dallamot adunk.
2: A Cine Music mai adását az ezredfordulót követően bemutatott westernnek egyikével a Colin Farrell, Timothy Dalton, Terry O'Quinn és Scott Kahn főszereplésével készült Törvényen kívül lezárjuk. Az elsősorban a Csoda New Yorkban és a Flubber, a szórakozott professzor révén ismert Les Mayfield rendező. Ezúttal a polgárháború utáni Amerikába kalauzol el bennünket, ahol a technikai fejlődést kihasználó pénz, hajház, befektetők és embereik mindent megtesznek azért, hogy hőn áhított vasútvonaluk megépüljön. Ezen törekvésük bicsaklik meg akkor, amikor szembe kerülnek a két baráttal, Jesse James-szel és Cole Younger-rel, valamint testvéreikkel, akik nem hajlandók beletörődni földjeik e célból történő kisajátításába. A John Rogers és Roderick Taylor forgatókönyve nyomán megvalósult alkotás a James Younger banda tetteire igyekezett építkezni, ám hiába számít népszerűnek a banda története, és szerződtettek le ismert vagy feltörekvőben lévő színészeket, a kritikusok a nézőkkel egyetértésben fejezték ki nem tetszésüket iránta. Az alkotás kíséretéről Trevor Rabin gondoskodott, aki miután filmzeneszerzőként is befutott, arra kérte ügynökét, szerezzen neki egy westernnel kapcsolatos megbízást, mert gyermekkora óta közel áll hozzá ez a műfaj, s ha már úgy hozta az élet, hogy bejutott Hollywoodba, szerette volna ebből is kivenni a részét. E lehetőségre a 2000-es évek elejéig kellett várnia, ám ekkor rögvest két vadnyugati produkció stábjába is bejutott. Az egyik a Steve Miner rendezésében készült Texas Rangers, az igazi texasi kopók, ahol a bizonyos tételek rögzítéséig jutó Marco Beltramit váltotta. A másik pedig Mayfield filmje a Törvényen kívül volt. A Missouriban született Jesse James az 1921-es Jesse James as the Outlaw-val debütált a mozivásznon. Hírnevének hála pedig meg annyi alkalommal dolgozta már fel Hollywood tetteit, életét. Ennek eredményeként olyanok szerezhettek zenét kalandjaihoz, mint Dave Grusin, Jerry Goldsmith, Alexander Courage, Ry Cooder, Warren Ellis, Nick Cave, Mark McKenzie vagy Paul Sattel. Hosszasan lehetne sorolni a neveket, amíg elérünk Rabinhez, aki a 2001-es Törvényen kívüllel csatlakozott ezen társasághoz. Ám Rabin bármennyire is szeretett volna hozzátenni valami pluszt ehhez a műfajhoz, a Törvényen kívül szkorja nem western zene, hanem westernhez íródott, némi romantikával és kalanddal fűszerezett akciózene. Bár a komponistára jellemző gitárhasználat és a banjo bevonása biztosít némi vadnyugati a színezetet, inkább az Armageddonhoz, a közellenséghez, vagy épp a háború mélységhez hasonló stílusú muzsikával van dolgunk. A műfajtól való elszakadást pedig csak tovább erősíti a főcím alá választott Moby dal, a Find My Baby. És ez az, ami miatt jelen aláfestés polarizálja a filmzenebarátokat. A szerző munkássága iránt rajongóknak tetszik, mások azonban a mozi műfajától merőben eltávolodó rutin feladatként jellemzik. Bár utóbbi megállapítással egyet lehet érteni, azt is el kell ismerni, hogy bár a képsorok alatt a stílus idegennek hat, mindent összevetve azonban működik. Következzen egy kis ízelítő Trevor Rabin törvényen kívül ihlette művéből, amelyről a filmzene.net portálon olvashatnak bővebben az érdeklődők. Műsorunk végén köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a szerkesztő Varga Ramona, munkatársaink Glock Melinda, technikus kollégánk, a műsor szakmai partnere a filmzene.net portál és a műsorvezető H. Varga Marian. Várjuk Önöket a jövő hétvégén is, itt a Klasszik Rádióban, addig is látogassanak el a Facebookon található Cine Music oldalunkra. További szép estét kívánunk!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3

0: Legmillió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Folytatódik a derült idő. A vártnál gyorsabban halad a Dunai fenéküszöb építése Pakson. 50%-os büntetővámot vezetett be az Egyesült Államok egyes Kanadából importált árukra. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A tervezetnél korábban újraindulhat a termelés a paksi atomerőmű 3-as blokkjában, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, az újraindítást a paksi építkezés előrehaladása és a Duna vízszintjének emelkedése teszi lehetővé. A hónap eleje óta csak a 2-es blokk 2 turbinája működik teljes kapacitással, mert a folyó vízszintje nem biztosított elegendő hűtővizet. Előzőleg a honvédelmi miniszter arról számolt be, hogy a vártnál gyorsabban halad a Dunai fenéküszöb építése Pakson, és a vízszint emelkedik. Ruszincendi Romulus elmondta, hogy a bárkából minden vizet kiszivattyúztak, azok süllyesztése befejeződött. A Duna jobb partján a vízhozam és a már megépített fenéküszöb biztosítja a vízszintet az atomerőmű biztonságos működéséhez. Hétfőn kapják meg az iskolakezdési támogatás első részletét és a szeptemberi családi pótlékot a szülők. A támogatás több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskolakezdésben. A második 50 ezer forintos részletet november végéig utalvány formájában küldik. A felsőoktatást az autonóm döntéshozatal helyreállítása vezetheti ki a jelenlegi válságból, jelentette ki a társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár a kolozsvári Magyar Napokon. Heidl György a felsőoktatás átalakításáról szóló kerekasztal beszélgetésen hangsúlyozta. Fontos, hogy a politika ne befolyásolja az egyetemet. Az autonómia azt jelenti, hogy az intézmény szabadon dönthet az intellektuális feladatait, a kutatást, a működési szabályzatot érintő kérdéseket. Maga választja meg a vezetőit és készíti el a gazdálkodási tervét. 50%-os büntetővámot vezetett be az Egyesült Államok egyes Kanadából importált árukra. Az amerikai kormányzat azzal indokolta az intézkedést, hogy északi szomszédja elutasította a két ország közti kereskedelmi megállapodás véglegesítését és új igényeket fogalmazott meg. A vámok mintegy 20 milliárd dollár értékű kanadai árut érintenek, Ottawa viszont vámmal válaszol az amerikai lépésre. Rendőrautóban rohant egy autó az angliai Middlesbrough közelében. A balesetben két rendőr és az autóban ülő 5 ember életét vesztette. A balesetet okozó jármű menetirányjal szemben hajtott. A közelmúltban Írországban is két hasonló eset történt. Akkor a helyi rendőrfőkapitány azt mondta, a fiatalok közösségi médiás lájkokért szándékosan mennek fel a forgalommal szemben az utakra. Folytatódik a derült napos idő, reggelig főként a Dunántúlon és a déli ország részben lehetnek időnként felhősebb területek. Éjszaka 13-20, napközben 24-30 fok várható.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájtlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával, itt a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Most egy olyan téma érkezik a Mesélő Budapest rovatban, amely a mai napig téma. Nagyon régóta foglalkoztatja az embereket, a döntéshozókat, nagyon sokan ágálnak ellene, valaki mellette van, valaki ellene van. Na de hogy miről is beszélünk pontosan, 1977, kitiltják az autókat a belvárosból.
2: 45 évvel ezelőtt került sor egy nagyon nagy hatású városvezetői döntésre. Természetesen voltak ennek előzményei, tehát nem egyik napról a másikra történt mindez. Természetesen vissza kell mennünk az időbe. Igen. Ugyanis tudjuk azt, hogy már az 1960-as évektől kezdve nagy gondot okozott a forgalom, az autós forgalom növekedése, hiszen még a századfordulón csak elvétve találkoztunk autókkal, ugye először a konflisok, a lovas kocsik, aztán ugye, ahogy bejöttek az autók, de eleinte ez még nagyon kis számban volt jelen, tehát nem okozott problémát, de a II. Világháborút követően ez már egy komoly kihívás volt a belváros számára, főleg a pesti oldalon természetesen. Többféle elképzelés is született ennek kapcsán. Volt arról szó például, hogy városi autópályákkal hálózzák be a várost, és ugye egy dolog, ami megnehezítette, ha mondhatjuk így a helyzetet, az, hogy amikor az Erzsébet hídat átadták az 1800-as évek legeslegvégén, akkor a teljes kelet-nyugati átmenő forgalmat a belvároson keresztül vezették, hiszen tényleg azt tudjuk, hogy az Erzsébet híd az valóban rávezet minket a legfontosabb belvárosi utakra, úgyhogy ez gondot jelentett, és az első fecske, ha mondhatjuk így, az a Váci utca volt természetesen a legismertebb máig és a legrégebbi sétáló utca, ugyanis itt már 1964-ben kitiltották az autós forgalmat. Hangsúlyozzuk, hogy itt az északi szakaszáról beszélünk a Váci utcának, tehát az Erzsébet hídtól északra eső részéről beszélünk, hiszen azt is tudjuk, zárójeles gondolat, hogy a déli szakaszát 1996-ban adták át a gyalogosok számára, tehát ez két fejezetben valósult meg, de e két dátum között került sor arra a bizonyos 45 évvel ezelőtti dátumra, 1977 elején, amikor kénytelenek voltak tényleg nagyobb dimenziókban is teret engedni a gyalogosoknak. Ekkor történt az, hogy gyalogos utca lett például a Haris köz, a Pilvax köz, a Kígyó utca, a Párizsi utcának egy szakasza, a Váci utca és a Petőfi Sándor utca között, aztán a régi Posta utca is, természetesen az Aranykéz utca és a Petőfi Sándor utca között, és hát a Kristóf tér. Tehát ezekből a rendkívül központi elhelyezkedésű utcácskákból kitiltották az autókat.
1: Tehát gyalogosan lehetett itt közlekedni, no, de a tömegközlekedést azt fejlesztették emellett, hogy azzal tudjanak közlekedni az emberek?
2: Igen, ugye zajlott közben a tömegközlekedés fejlesztése is, ugye zajlott a metró hálózatnak a bővítése is. Természetesen ez újabb problémákat okozott, hiszen az ott lakók, a belvárosban lakók, a gépkocsijának a parkolása hirtelen egy égető problémává vált, hiszen tudjuk azt, hogy a lezárt utcákban körülbelül 20 ezer ember élt, és olyan 2500 körüli gépkocsival rendelkeztek ebben az időben, tehát ennyi kocsi számára kellett megoldani a parkolást.
1: Ezt hogy oldották meg?
2: Hát akkoriban az volt az első átmeneti megoldás, hogy éjszaka parkolhattak ingyenesen a lezárt részeken, aztán persze később tudjuk azt, hogy bejött ez a matrica rendszer, hogy aki a kerületbe volt bejelentve, az kapott egy olyan engedélyt, hogy a lakóhelyéhez közel parkolhat, de eleinte csak egy ilyen átmeneti megoldás volt. Természetesen bíztak abban, hogy ez a kezdeményezés ezért el fogja érni azt a hatást, hogy a belváros valóban egy gyalogos barát, szolgáltatás barát közeggé tegyék, hiszen az volt a cél, természetesen, hogy a szolgáltatási funkciók, a kereskedelem, a vendéglátás, az ügyintézés, ez a gyalogosok számára abszolút megoldhatóvá és kivitelezhetővé váljék, hiszen már akkor is érezték, hogy ez kocsival, autóforgalommal nem volt kivitelezhető. És hát nagyon nagyok voltak a várakozások, rengeteg kérdés merült föl, úgyhogy aztán a következő hónapok, évek során az új kihívások, azok is természetesen mindig napirendre kerültek, és hát tudjuk, ahogy mondtad te is, hogy a mai napig nincs ebben a kérdésben konszenzus, mindkét oldalnak vannak érvei és ellenérvei. Ez aztán marad még a következő évtizedekre is egy olyan kérdés, amire választ keresünk.
1: Reméljük, megtaláljuk a választ majd, és megtalálják azok, akiknek döntést kell hozni. Köszönöm.
2: Úgy legyen.

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Mesélő Budapest rovatban a fürdőkről beszélgetünk. Budapest számos gyógyfürdővel büszkélkedik és büszkélkedett, ugye, hogy már sokszor említetted, ha valahol lefúrunk, akkor ott biztos, hogy termálvizet találunk, ezért is hívják a fürdők fővárosának Budapestet. Volt már egy-két fürdő, amit átvettünk és beszélgettünk róluk, amelyek már nem fedezhetőek fel, legfeljebb rákereshetünk az interneten a Dunafürdő, vagy esetleg a Margitfürdő, illetve az Erzsébet sófürdő, és jön egy újabb fürdő, amely már nem létezik, de érdemes megemlékezni róla.
2: Igen, most a Hungária fürdőbe látogatunk, és itt annyi a jó hír, hogy ezért az épület maga az ott van, és megkereshető, a funkció az eltűnt, de mindenképpen felkereshetjük a Hungária fürdő helyszínét, ugyanis most Pestre látogatunk a Nyár utcába. Élt ugyanis egy Gamperl András nevű selyemkereskedő, aki 1827-ben kútásás közben egy hidegvízű, ám mégis ásványi anyagokban rendkívül gazdag forrásra bukkant Pesten a belváros közepén gyakorlatilag, és még ebben az évben felismerve ebbe az óriási lehetőséget, ezen a telken kialakított egy fürdőt. Selyemkereskedőről beszélünk, tehát biztos, igen, hogy volt azért egy jelentős tőke a kezében, amivel ezt megtelti. Azért, ha felfedeznek egy ilyen kincset, ugye manapság is ez van, egy olajmezőt, vagy egy valamilyen forrást, víz alatti kincset, akkor az ember minden létezőt megmozgat ahhoz, hogy ezt ki tudja aknázni megfelelően, és így tett Gamperl András is. Ezt az épületet ugyan az 1838-as nagy pesti árvíz romba döntötte, ám akkora volt az igény rá, hogy az 1840-es évek elején újjáépítették, tehát a helyre és az adottságokra építettek.
1: A Hungária fürdő alapvetően az ő neve, vagy ezt a köznyelv adta?
2: Úgy tudjuk, hogy ezt a köznyelv adta. Már az 1840-es évek vége fele már ilyen néven volt ismert, és tudjuk azt is, hogy az 1850-es években már 12 szobában 15 káddal várta a vendégeit, tehát ez is kádfürdő volt. És átépítették aztán a Nyár utcai szárnyat az 1890-es év környékén, egy bizonyos Novák Imre tervei alapján. Már ekkor is nagyon kedvelt volt, de ez után jött el a népszerűségének a csúcsa. Ott a századforduló környékén, ugyanis ismét átépítésre került sor, ezúttal Ágoston Emil volt, akit felkértek. Ő egy nagyon ismert szecessziós építész, és ekkor 1908-ra készült el a Dohány utca 44 szám alatt a főbejárat, illetve az a főépület, amely a mai napig is még áll.
1: Tehát a kádfürdő az kibővült a sok-sok átépítésnek köszönhetően.
2: Igen, ekkora már egy kifejezett fürdő komplexumról beszélhetünk, 4 gőzfürdő, 60 kád, termálmedence, uszoda, és volt egy a szerényebb jövedelműeknek kialakított népfürdő része is, illetve volt ott egy vendéglő, volt szálloda és mosoda is, tehát egy teljes szolgáltatás csokrot találunk ezen a helyszínen.
1: Volt valami különlegessége az épületnek, igen, illetve ami benne található?
2: Volt itt még egy napozó terasz is, egy panorámás napozó terasz, ahova jó idő esetén fel lehetett menni, és lehetett élvezni a természetes fényeket is. Azt is tudjuk, hogy nagyon szép, ilyen sötétkék majolikával burkolták a medencéket, és fölötte, például a medencék fölött egy elektromos motorral nyitható és csukható üvegezett tető volt. Ez is szerintem, ha belegondolunk, hogy a századfordulón ilyen technikai bravúrt használtak, ha jó idő volt, akkor a vendégek a szabad ég alatt fürdőzhettek. Tehát napozó terasz, nyitható tetejű medencék, úgyhogy nem csoda, hogy megjelentek a fürdő vendégei között a New York kávéház törzs vendégei is, tehát írók, művészek is előszeretettel látogatták a Hungária fürdőt, és a csúcs azt az 1910-es évek környékére tehető.
1: Mi történt ezután? A csúcs után gondolom indult egy lejtmenet.
2: De sajnos ugye mindig így van, ekkoriban már egyre több lakásban megjelent a komfort növekedés, tehát egyre több helyen megjelentek a fürdőszobák, bevezették a vizet, tehát nem volt más szükség ezekre a kádfürdőkre, úgyhogy egyre kevesebben jártak el a közfürdőkbe tisztálkodni, és volt itt még egy botrány is a Hungária fürdő kapcsán, ugyanis 1912-ben, ugye 110 évvel ezelőtt pontosan, egy vendég belefulladt az egyik medencébe, mert a személyzet nem tudott megfelelő segítséget nyújtani.
1: Mikor érte el azt a pontot, amikor már tulajdonost váltott, vagy bezárt a fürdő?
2: Végül 1920-ban, az első világháborút követően egy banki csoport tulajdonába került. Először ők ezt átalakították mozivá, aztán bérházzá, majd szállodává, és itt nyílt meg a Continental szálló, tehát a Dohány utca 44 szám alatt.
1: Majd aztán érkezett Budapest ostroma.
2: Igen, ismételten, sajnos. Itt aztán még különböző színházak is kerültek az épületbe. telepe. Maga az ostrom az nem tette tönkre az épületet, tehát megmaradhatott volna, de ahogy mondtam, a színházak, aztán szálloda lett belőle, de az is rohamos pusztulásnak indult, mivel bezárt. Tulajdonos váltások során ment át az épület, úgyhogy végül aztán mondhatjuk azt, hogy az épületnek a legnagyobb részét elbontották, és csak a Dohány utcai, ez a nagyon-nagyon szép szecessziós homlokzat maradt meg, és a 2000-es évek közepén ismét gazdát cserélt, a külső burok megmaradt, és az új tulajdonosok egy szállodát építettek a helyére, építve a korábbi korok nevére, Hotel Continental néven nyílt meg itt 2010-ben.

0: A főváros zegzugos történetei a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez a Mesélő Budapest.
1: A Mesélő Budapest rovatban Budapest múzeumai sorozatunk keretén belül most a Posta Múzeumba hívjuk el a hallgatókat. Ez az, ami a Benczúr utcában
2: van? Igen, a Benczúr utca 27-es szám alatt most. De hát ez sem volt
1: mindig.
2: Ez sem
1: így volt. Akkor nézzük, hogy mi is a története.
2: A Posta Múzeum anyagának a gyűjtése 1881-ben kezdődött a főposta egyik első emeleti helységében, a távirda számára készenlétben tartott, pótlásra, cserére, oktatási célokra szolgáló gépekből és alkatrészekből, és ebből aztán egy történeti áttekintést is nyújtó távíró raktárból jött létre a Távirda Múzeumnak nevezett múzeális gyűjtemény. Ez volt tehát az első fejezet. Aztán a postatörténeti emlékek gyűjtése az 1885-ben megrendezett országos kiállítással vett nagyobb lendületet, amikor az ország mezőgazdasága, ipara, kereskedelme, közlekedése és ezen belül a posta intézmény is bemutatkozott. Erről beszéltünk különben tavaly az 1885-ös országos kiállításról. A gyűjtemény gyarapítás ellenére az első bemutatóra alkalmat adó, mindössze csak 70 négyzetméteres kiállítás rész egy elég szerény kiállítás volt. A posta része az meglehetősen szerény volt, a távíró történeti kiállítás azonban sokkal gazdagabb volt, és ebből okulva elkezdték tovább gyarapítani a kiállítást. A posta és a távírda 1887-ben egyesült, és a gyűjtemény elhelyezési gondjait először abban látták, hogy talán fel kéne oszlatni a múzeumot, vagy lehet, hogy egyesíteni, vagy az egyesítés volt jó ötlet, de Baross Gábor miniszter az utóbbi terjesztést fogadta el, hogy egyesítsék a két intézményt, úgyhogy 1890-ben a Távirda Múzeum megszűnt, és ezzel egy időben a posta és távirda berendezését rendelte el, és ezzel tulajdonképpen megvetette a Posta Múzeum hivatalos alapjait is.
1: A gyűjtemény az hogyan gyarapodott?
2: A milleniumi kiállítás, amely idén 130 évvel ezelőtt került megrendezésre, nagy lendületet adott a gyűjtési hullámnak. Ez alkalomból a szervezők a posta, távíró és távbeszélő történelmi fejlődését, illetve a nagymúltú magyar királyi posta intézményéhez méltó módon kívánták bemutatni, és ezen az 1896-os milleniumi eseményen külön pavilonban a posta, a távíró és a távbeszélő csarnokban mutatkozott be, és ez nagyon sikeressé vált. Több mint 600 négyzetméteres volt a zárt terület, 200 négyzetméteres a nyitott hely, és itt több ezer műtárgyat mutattak be, mindezt az önálló postamúzeum gyarapítására szánták. Aztán a kiállítás bezárása után a csarnokot lebontották, mint oly sok mindent, ugye a Vajdahunyadvárát is például, és ekkor kezdődött a postamúzeum vándorútja. Úgyhogy a műtárgyak egy része 1899 és 1945 között a közlekedési múzeumban volt, egy másik része pedig raktárokba került.
1: 1945 után itt mi történt, vagy hogyan befolyásolták a történelmi események?
2: Nagyon sok múzeumnál beszéltünk arról, hogy a világháború éveiben a gyűjtemény raktárban pihent, itt sem volt ez másképp, ez egészen 1953-ig nem volt kiállítva, és a fordulatot az 1955-ös esztendő hozta, amikor újjászervezték a postamúzeumot országos gyűjtőkörű szakmúzeumként, és ekkor a Posta Vezérigazgatóság épületében önálló kiállítás nyithatott. Innen aztán 1970-ben átköltözött az Andrássy úti Sachs-Lehner palotába, és onnan költözött át végül a Benczúr házba, hogy a Benczúr utca 27-es szám alá megérkeztünk. Itt vagyunk.
1: És egyébként, hogyha nem tudnánk, hogy ott van, akkor egy postaláda jelzi egyébként nekünk.
2: Igen. Elmondhatjuk, hogy ennek a múzeumnak a fenntartója a Magyar Posta intézménye, és ezt tartotta fenn egészen 1990-ig, amikor a vállalat három részre szakadt, ugye a Magyar Posta vállalat, a Magyar Távközlési vállalat, illetve a Magyar Műsorszóró vállalat, és módjához képest a Magyar Posta érzi most fontosnak azt, hogy fenntartsa ezt a múzeumot, és tényleg felelősséggel viseltessen irányában.
1: Mi található a Posta Múzeumban?
2: Ez egy nagyon szép, színes, gazdag múzeum. Teljes igénye nélkül találunk itt postaládákat az elmúlt több mint 100 évből, különféle járműveket, zászlókat, karszalagokat, bélyegzőket, pecsétnyomókat, de a posta történetének szerves részeként a távírás epizódjait is megismerhetjük. Van például a kiállított tárgyak között egy Hughes rendszerű távíró, amely a múzeum egyik legrégebbi tárgya, illetve a Morze-féle távírót ki is próbálhatjuk.
1: Mit ismerhetünk még meg?
2: A különböző technikai újítások szerepét is, például a világon elsőként nálunk bevezetett új küldemény a levelező lap, amiről külön beszéltünk egy jó néhány évvel ezelőtt, 1869-ben jelent meg az első levelező lap, vagy a zárt rendszerben üríthető levélgyűjtő szekrény, vagy az úgynevezett amerikai lakat. Ezek mind-mind kuriózumok voltak annak idején. És a múzeum egyik büszkesége a Szentesi Postahivatal 1893-ban gyártott berendezése, amely közel 100 éven át szolgálta a város lakóit, mielőtt ide került volna a gyűjteménybe. De van, aki távbeszélők, a rádió és a tévé is képviselteti magát, hiszen a kiállítás végén a telefonia és a rádiózás történetében nyerhetünk bepillantást. Kipróbálhatjuk például az úgynevezett meseszolgálatot, ami évtizedeken keresztül működött, sajnos ma már nincsen, hiszen 1956-ban indult ez a postai szolgálat. Ennek az volt a lényege, hogy a gyerekek a telefon kagylóját felemelve híres színészek előadásában hallgathatták meg Andersen, a Grimm testvérek vagy éppen Benedek Elek meséit, olyan hangokon keresztül, mint például Darvas Iván, Rutkai Éva vagy Újlaki Dénes. Tehát ez is egy igazi időkapszula.
1: Látogassanak el a Postamúzeumba is. Köszönöm szépen!

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Indul a Mesélő Budapest rovatunk, ahol most Budapesten elmegyünk és megkeressük a legkeskenyebb házat. Hova megyünk el?
2: Maga a ház a budai oldalon található, de én személy szerint azt gondolom, hogy legjobban a pesti oldalról tudjuk megfigyelni, méghozzá a Pestik Duna korzónak a déli vége felé, tehát az Erzsébet híd és a Lánchíd közötti területről beszélünk, és közelebb, hogyha közelebb állunk az Erzsébet hídhoz, és áttekintünk a budai oldalra, akkor szinte szembe tudunk állni. Ennek a pontos címe a Várkert rakpart 16-os szám. Egy nagyon szép épület, nagyon jellegzetesen szép, ilyen mély bordó színe van, és hát ha megnézzük a környező épületeket, akkor valóban látjuk, hogy jóval keskenyebb az összes ismert épületnél, amelyet láthatunk.
1: Kicsit olyan, mint Hollandiában, Amsterdamban látható épületek,
2: így van,
1: és ez
2: nagyon
1: nem is
2: magas,
1: megszokott itthon.
2: Egyáltalán nem. Ott van egy pár ilyen épület, de egyik sem ilyen keskeny. A hanzavárosok vannak, illetve valóban az amsterdami épületekre emlékeztet minket, hiszen több emeletes, szélességéhez képest nagyon-nagyon magassága. Tehát ezért kicsit olyan furcsák az arányok a budapesti épületek többségéhez képest.
1: Na de hogy lőtt létre? Hogy épült meg ez a ház?
2: Először is ezen a területen állt korábban már egy ház, 1811-ben egy sváb üveges számára épült egy épület, egy bizonyos Castle Gottlieb nevű üveges számára. Ez egy kétszintes ház volt, és egészen a milleniumi városfejlesztésekig ott állt, tehát a 19. században végig ott állt a Dunaparton, ekkor azonban lebontották, és a telket két testvér vásárolta meg, bizonyos Mandl Manó és Mandl Ármin kereskedők a milleniumi évet követően. Ide terveztek egy épületet, amely 1898-ra el is készült, Weinreich Fülöp és Spiegel Frigyes tervei alapján, és itt egy három emeletes, egy nagyon pici belső udvarral rendelkező házról beszélünk, amely 22 méter magas, és itt jön, hogy ehhez a szélessége csak mindössze 620 centi, tehát 6,2 méter széles. Megjegyzem, hogy ha a Döbrentei utca felől nézzük, tehát a másik oldalról, akkor csak 5,5 méter széles, de a Dunai homlokzatát tekintve 620 centiről beszélünk.
1: A Mandl-ház, ugye ez lett a neve is. Igen. Ennek a háznak. Bármi utal rájuk egyébként?
2: Igen, még a mai napig, ha alaposan szemügyre vesztük az épületet, akkor a kőerkéje felett még mindig látjuk az M betűt, ami az építetőkre utal, és nagyon szép szamárhátíves bejárat, és nagyon szép kovácsolt vas ablakokat figyelhetünk meg. Hát ez az épület azért nagyon sok mindent végig.
1: Ezt akartam kérdezni, igen, hogy vajon itt mi történt, vagy mit nézett végig?
2: Ha belegondolunk, hogy mikor is épült, ugye 1898-ról beszélünk, ekkor kezdik el építeni az Erzsébet hidat, illetve ezt követően, tehát végignézte az Erzsébet híd építését, és hát azt is elmondhatjuk, hogy ez az épület nagyobb sérülés nélkül úszta meg a második világháborút. Tehát ugye nagyon sok épületről elmondtuk, hogy mennyire tönkrement, vagy újraépítették, vagy nem. A legkeskenyebb ház a budai oldalon megúszta a második világháború sérüléseket.
1: De azért átalakítás vagy átépítés volt?
2: Igen, beépítették a tetőterét, ez 1930-as években, ott fönt is kialakítottak egy új lakást, ehhez aztán gardróbszobát is terveztek, tehát felfele terjeszkedtek, a felső, legfelső szintet is beépítették.
1: Kik éltek itt?
2: Itt élt például az egyik aradi vértanú fia, Leiningen Westerburg Károly volt a vértanú, és az ő fia, Ármin nevű fia lakott ebben az épületben, illetve egy festőművész is lakott itt, Tardos Krenner Viktor, aki a képzőművészeti iskola tanára volt, és akinek olyan tanártársai voltak, mint Locz Károly vagy Székely Bertalan. Az ő neve annyira nem ismert, de mégis fontos. Olyan épületekben alkotott maradandót például, mint a már említett Országház, az Országház ebédlőjében találjuk az ő festményeit, vagy a Pannonhalmi Főapátság milleniumi emlékmű kápolnájában, a Víg Színház mennyezetén például, illetve a Ferenciek terén álló Ferences templomban is vannak festményei.
1: Ebben a házban csak lakások vannak?
2: Nem, ebben is, mint a legtöbb lakóépületben, az utca szintjén üzlethelyiségeket találunk. Döbrentei utcai oldalon található üzlethelyiségben például Mátrai Vilmos festő bérelt egy stúdiót, úgyhogy nagyon-nagyon szép tabáni pillanatokat örökített meg az itteni műtermében. Az is fontos, hogy ez az épület most már egy fontos intézetnek is a székhelyként szerepel, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének a székhelye. Kicsit utalva, építve a korábbi bérlőkre, illetve a korábbi funkciókra. 1960-as évektől kezdődően a műemlékfelügyelőség az épületet védetté nyilvánította, tehát most már azért nem is lehetne még egy szintet ráépíteni, vagy nem lehetne modernizálni. Ja, ugye az egész Dunapart az UNESCO világörökség része, és ennek a dunaparti panorámának a része most már ez a legkeskenyebb ház is.

0: főváros zegzugos történetei a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez a Mesélő Budapest.
1: A Mesélő Budapest rovatban van egy dátum, amikor történt valami Budapesten. 1903. augusztus 24-e. Nem túl fényes esemény, vagy hát túl fényes volt, de nem túl szép esemény, vagy jó.
2: Nem túl vidám, ha így mondhatjuk. Ugye nagyon sok kellemes pillanatát idézzük fel a múltnak, és ez most valóban egy olyan nap, amikor nem egy örömteli eseményről beszélünk, hiszen ekkor tört ki az a bizonyos nagy tűzvész a párizsi nagyáruházban.
1: Mi történt?
2: Először is tudnunk kell azt, hogy abban az időben elég sok tűzvész pusztított Budapesten. Tehát például 1889-ben leégett a Gyapjú utcai Német Színház, 1902-ben kigyulladt a Concordia Malom, 1903. februárjában is a New York palota égett ki, de ez, amiről ma fogunk beszélni, ez az összes tűzeset közül a legnagyobb, és ez a párizsi nagyáruházban tört ki. Most a párizsi nagyáruházat most mindenki az Andrássy útra tenné, azonban ez akkor ez nem itt volt, ugyanis itt csak 1911 óta működik, előtte viszont a Rákóczi út és a Klauzál, az akkori Kerepesi út és most a Klauzál utca sarkán állt, itt 1892-ben nyitotta meg a kapuit egy testvérpár, Goldberger Sámuel és Goldberger Henrik. És ebben az áruházban mindent lehetett kapni, a ruhaneműtől a papíráróig, méteráru, könyvek, iskolai tanszerek, konyhai eszközök, fegyvert és még tűzijátékot is árultak a párizsi nagy áruházban. Hatalmas volt az eladó tere, és hát mondhatjuk azt, hogy egyfajta bazárként működött. Még az udvaron is folyt a vásár, az udvar fölé egy üvegtetőt szereltek. Nagyon sokszor a most átalakított bérházakban, amikor hotel vagy szálloda lesz belőlük, ez a fajta üvegtető jelenik meg ismét. Tehát ez nem egy ismeretlen fogalom az építészetben, és a legfelső emeleten pedig lakások voltak, meglehetősen jómódú bérlőkkel. Annyira jól ment ez az üzlet, hogy voltak olyan évek itt a századforduló környékén, amikor 250 alkalmazott dolgozott.
1: És akkor 1903. augusztus 24-e.
2: Így van, este 7 óra előtt néhány perccel körülbelül 150 dolgozó tartózkodott a boltban, és a gépész bekapcsolta a kirakati világítást, tehát zárás előtt készültek arra, hogy bekapcsolják a világítást, és az egyik segéd éppen feljött a pincéből, amikor észrevette, hogy a Kerepesi úti oldalon a kirakat lángokban áll. Felrohant a lépcsőn, elkiáltotta magát, hogy meneküljünk, ég az üzlet, és hát persze a dolgozók azonnal lerohantak az emeletről, azonban ahelyett, hogy megpróbálták volna a tüzet eloltani, és ez egy hatalmas hiba volt, elkezdték az árut menteni. Eközben persze a tűz hihetetlen gyorsasággal terjedt, hiszen a kirakatban papíráru és ruhanemű volt, tehát el tudjuk képzelni, hogy egy ilyen tűz
1: pillanatok alatt
2: elterjed. Már a Kerepesi úti kapu is lángokba borult, tehát nem tudtak az emberek ott sem kimenekülni. Olvassuk például a korabeli újságok beszámolóiból, hogy az egyik áruházi alkalmazott menekülés közben elájult, nem tudták kimenteni bennéget, és azt is olvassuk, hogy sokan megőrültek, illetve ideggörcsöt kaptak a rettentő veszedelem láttára. Olvashatjuk az egyik korabeli tudósításban.
1: Na de mi történt azokkal, akik oda sereglettek, elkezdték az oltást?
2: Hát természetesen megjelennek az utcán a járókelők, látják ők is, hogy óriási a baj, azonban egyszerűen csak nézik, ahogy ég az épület, és hát sajnos itt megint az emberi gyarlóság jelenik meg, ahelyett, hogy segítséget hívtak volna, kihasználva a katasztrófát, betörték a kirakatot, és elkezdték ellopni az értékesebb árut. Ja. Tehát, ahogy mondtam, hét előtt néhány perccel vették észre a tüzet, és 7 óra után 10 perccel érkezett meg az első tűzoltó kocsi. Aztán ezt követte a többi, összesen 15 tűzoltó oltotta a tüzet, ami ekkor már lehetetlen volt, mert végzetesen elharapózott a tűz, már a harmadik emeleti ablakokból is lángok csaptak ki, és hát a lakók is riadtan néztek ki az ablakon, hogy hogyan tudnának menekülni, gyakorlatilag az épületben ragadtak, és hát esélyük sem volt a menekülésre. Aztán voltak felvetette az ötletet, hogy mi lenne, ha kihúznának egy ponyvát, és erre tudnának kiugrani a lakók. A tűzoltóknál viszont nem volt ponyva, úgyhogy a szomszédos népszínházból kértek kölcsönponyvát, és kifeszítették, de akkorák voltak már ekkora lángok, hogy nem lehetett a járdán sem megállni, hogy ugye odaugorjanak az emberek, illetve akkora volt a füst, hogy nem látták, hogy hova ugorjanak az emberek, úgyhogy a korabeli leírásokból azt tudjuk, hogy bár sokan kiugrottak, de senki sem élte túl, nem tudtak úgy landolni, hogy így megmenekülhettek volna. Azt is tudjuk, hogy este 7-kor gyulladt ugyan ki, de még hajnali 3-kor is lángolt a párizsi nagyáruháznak az épülete.
1: Gondolom a ház az teljesen kiégett.
2: Teljesen kiégett. Azt sem lehet tudni, hogy pontosan hányan haltak meg. Valahol a 30-as szám köré tehető az áldozatok száma, és még 3 napig füstölgött utána a ház.
1: És a vizsgálat az mind terített ki.
2: Az derült ki, hogy az egyik kirakati lámpa elektromos vezetéke hibásodott meg, és e körül a gyúlékony árok ugye hamar lángra kaptak, az elektromos szikrák belobbantották, és ezért természetesen aztán egy alaposabb vizsgálat azt is kiderítette, hogy számtalan hiányosság volt, az építkezés során sem tartották be azokat a tűzvédelmi előírásokat, amelyeket kellett volna. Tehát ugye manapság is halljuk ezt sokszor az építkezések kapcsán, vagy egy-egy tűzeset kapcsán, ez akkor sem volt máshogy.
1: A tűzeset után mi történt ezzel az épülettel?
2: Nagyon hosszú idő volt, ameddig teljesen rendbe rakták az épületet. Találtam egy mondatot, ami szerintem olyan megindító. Idézem, rettentő sokaság bámulja folyton ezt az épületet, vagyis a romjait, de ez se tart örökké. Az idő felettet mindent. E fölött is napirendre térnek át az emberek, a szürke világ épp úgy fog tovább haladni, mint annak előtte. Úgyhogy igen, ez is bevonult a múlt eseményei sorába, de tényleg, mint a legtragikusabb tűzvész, így emlékeztetünk erre a tragédiára.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban! Ismerd meg a rádió erejét! Miért rádió.hu?
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Vasárnap is derült idő lesz. Meghalt Lakatté Károly sportújságíró, labdarúgó, szakíró. Hétfőn érkezik az iskola támogatás. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. 76 éves korában meghalt Lakatté Károly sportújságíró, labdarúgó, szakíró. A Szepesi és Ezüstgerely-díjas újságíró, a Magyar Sportújságírók Szövetségének életműdíjasa, a Népsport

0: Sportnál kezdte hírlapírói pályáját, majd a Képes Sport és a Nemzeti Sport munkatársa rovatvezetője volt. A Nap TV-nél műsorvezetőként, 2009-es megszüntetéséig pedig főszerkesztőként dolgozott. Számos nagy sikerű könyvet írt, köztük a legendás labdarúgó edzőnek emléket állító Apám regényét. A tervezetnél korábban újraindulhat a termelés a Paksi atomerőmű 3-as blokkjában, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, az újraindítást a paksi építkezés előrehaladása és a Duna vízszintjének emelkedése teszi lehetővé. A hónap eleje óta csak a 2-es blokk 2 turbinája működik teljes kapacitással, mert a folyó vízszintje nem biztosított elegendő hűtővizet. Hétfőn kapják meg az iskolakezdési támogatás első részletét és a szeptemberi családi pótlékot a szülők. A támogatás több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskolakezdésben. A második 50 ezer forintos részletet november végéig utalvány formájában küldik. 2030-ra megújul a Budapest-Fót-Veresegyház vácvasútvonal. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, hogy a Baross Gábor terv részeként 174 milliárd forintnyi uniós forrásból olyan korszerű elővárosi vonal jön létre, amelyen gyorsabban és sűrűbben közlekednek a vonatok, és ahol lehet megépül a második vágány is. Menetirányjal szemben haladó autó rohant egy rendőr kocsiba az angliai Middlesbrough közelében. A frontális ütközésben két rendőr és az autóban ülő 5 ember életét vesztette. A közelmúltban Írországban is két hasonló eset történt. Akkor a helyi rendőrfőkapitány azt mondta, a fiatalok közösségi médiás lájkokért szándékosan mennek forgalommal szemben az utakon. Felborult egy illegális bevándorlókat szállító gumicsónak Tunézia partjainál. Egy embert sikerült élve kimenteni, többen eltűntek. A szerencsétlenséget valószínűleg a rossz időjárási körülmények okozták. Bár Tunézia 2023-ban több 100 millió euró értékű megállapodást írt alá az Európai Unióval az illegális migráció visszaszorításáról, az észak-afrikai ország továbbra is a migránsok fontos kiinduló pontja, mivel mindössze 145 kilométerre fekszik az Olaszországhoz tartozó Lampedusa szigetétől. Az ENSZ adatai szerint csak idén, csaknem ezren haltak meg, vagy tűntek el ezen a tengeri útvonalon. Folytatódik a derült napos idő. Reggeli főként a Dunántúlon és a déli ország részben lehetnek időnként felhősebb területek. Éjszaka 13-20, napközben 24-30 fok várható.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.
1: Üdvözlöm Önöket, szeretettel köszöntöm vendégemet, dr. Fehér Ildikó, művészettörténészt, a Magyar Képzőművészeti Egyetem általános rektorhelyettesét, a Strobl évad vezetőjét. Szervusz, örülök, hogy jöttél.
2: Szervusz, üdvözlöm én is a hallgatókat.
1: Különleges jubileumot ünnepel a Magyar Képzőművészeti Egyetem. A Strobl 170 jubileumi év keretében tiszteleg a legendás szobrászművész alakja előtt. Ugye itt két nagy jubileum is kapcsolódik ehhez.
2: Valóban, tehát Strobl Alajos a magyarországi szobrászat történet egyik legnagyobb alakjáról van szó, akinek a kétszeres jubileuma van, születésének a 170. illetve halálának a 100. évfordulóját ünnepeljük idén.
1: És hogyan emlékeztek meg róla? Hát ez egy teljes évadot ölel fel.
2: Többféle eseményt szervez a Képzőművészeti Egyetem. Talán a legjelentősebb, vagy a legkiemelkedőbb az a kiállítás lesz az Andrássy úti főépületünkben nyáron, amely mind a Barcsai teremben, mind az aulában látható lesz majd. Tervezünk emléktáblát elhelyezni a mester szülőházának a falán. Ez a mai Szlovákia területén Liptóújváron található. Szervezünk tudományos konferenciát Magyarországon, tehát a Képzőművészeti Egyetemen, illetve részt veszünk egy liptóújvári galériának a konferenciáján, valamint tervezésben van két kötet is, az egyik az egy tanulmánykötet, a másik pedig egy publikálatlan fotókat tartalmazó fotóalbum.
1: Amikor a Strobl 170 jubileumi év arculatát, programját próbáltatok meg összeállítani, akkor hová helyeztétek a fókuszt?
2: Szeretnénk azt bemutatni, hogy egy olyan szobrászról van szó, akinek egyrészt a hatása máig jelen van, tehát egyszerűen csak a szobrászat oktatását, hogyha a figyelembe vesszük. Másrészt pedig szeretnénk azt kiemelni, azt hangsúlyozni, hogy gyakorlatilag a Budapest, a főváros mai arculatát nagyon-nagyon erősen befolyásolják az ő munkái. Tehát, hogyha sétálunk a városban, akkor a tereken, a várban, a fontosabb csomópontokon az ő munkáival találkozhatunk, és néha ez már azért elsikkad, néha nem is gondolunk erre, úgyhogy azt gondolom, hogy érdemes erre felhívni a figyelmet.
1: Hát a főváros egyik legmeghatározóbb szobrászművészéről van szó.
2: Valóban, tehát olyan köztéri szobrai vannak, mint például a várban, ugye a Mátyás kút, a Jókai szobor, vagy az Arany János szobor, lehetne tényleg sorolni sorra a munkákat, hiszen a századforduló környéki évtizedekben ő volt a legfoglalkoztatottabb magyar szobrászművész, illetve a köztéri szobrain kívül nagyon sok portrészobrot készített, tehát a korának a legfontosabb politikusai, híres emberei, celebei, hogyha így lehet fogalmazni, azok mind-mind megfordultak az ő epreskerti műtermében.
1: A köztéri szobor és a portré egészen más világot képvisel, nem?
2: Nyilvánvaló, igen, egészen más megfogalmazás, más igény, más szempontok szerint készül el természetesen, igen.
1: Melyik volt az ő életének a meghatározóbb szelete? A portré, vagy pedig a köztéri szobor?
2: Nem gondolnám, hogy ezt el lehet választani, mert a nagy hivatalos megrendelések hozták magukkal lényegében a portrékat. Ezeknek a portréknak jó néhány része nincs is meg, vagy nem mindegyik maradt meg, viszont a köztéri szobrai, azok pedig máig lényegében a legtöbb turistának a fényképezőgépén vagy a telefonján ott vannak, akár csak például a halászbástya mellett, ugye a Szent István szobor, és lehetne még sorolni tovább.
1: Strobl Alajost az epreskerti várúrnak is nevezik, úgyhogy mindenképpen kapcsolódik a Magyar Képzőművészeti Egyetemhez sok szálon, hiszen tanított is ott, nem sokára rátérünk az ő életére is, és hát természetesen szó lesz arról is részletesen, hogy mi mindennel várjátok a közönséget a Ströbl évad keretén belül.

0: Duett a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégem dr. Fehér Ildikó, művészettörténész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem általános rektorhelyettese, a Strobl évad vezetője. Strobl Alajos, az Epreskerti várúr, ugye ezt így sokan hallottuk, de hát ebből következik, hogy az ő életének a fő központja volt az Epreskert. De milyen értelemben?
2: Hát Liptóújváron született, ugye a mai Szlovákia területén, Bécsben tanult, onnan érkezett meg Budapestre, és az első jelentősebb munkája volt az operaháznak a homlokzatára készített 2, illetve 4 szobor, hogyha a 2 szfinxet is számoljuk, ugye a lábazatnál. Ehhez egy érdekes történet is fűződik, ugye műtermébe, ami akkor az Andrássy úti mai régi zene akadémia épülete volt, akkor az volt ott volt a műterme, rendszeresen ugye modellt ült neki Liszt Ferenc, és amikor elkészült a 2 Liszt és Erkel ülőszobra, akkor Liszt csak annyi megjegyzést tett, hogy Strobl úgy tett oda bennünket, mint 2 portást az opera homlokzatára.
1: Ez nagyon jó. Egyébként arról lehet tudni, hogy ő hogy dolgozott? Milyen koncepció mentén, vagy van-e valami egyéni alkotási módszere?
2: Modell után dolgozott természetesen, tehát például nem fotó alapján, ami szintén benne van ugye a szobrászgyakorlatban. A műterme nagyon hamar aztán az Epreskertbe alakult ki, tehát a régi zeneakadémia után. Egyébként az az épület, abban az épületben volt a műterme, amely ma a szobrásztanszéknek ad otthon. Tehát ez egy fajta, hogy úgy mondjam, szellemi kontinuitást is jelent, tehát modell után alkotott. Szerencsére elég sok archív fotó maradt fenn az ő szobrászati tevékenységéről, tehát munka közben a felesége fotózta egyébként, ahogy a modelleket beállítja, kezükbe ad esetleg valamilyen tárgyat, és ezeknek az archív fotóknak a nagyon nagy része, ez szerencsére fenn is maradt, a család tulajdonában. És az évad keretében ezeknek a fotóknak egy nagy részét szeretnénk majd publikálni, mert elképesztő érdekesek, izgalmasak. Például Márkus Emília, aki ugye a Szőke Ciklon a kor ünnepelt színésznője volt, ő is modellt ült neki, fennmaradtak a fotók róla, csak hát az már sajnos egy tragédia, hogy nem maradt fenn ez a szobor. Tehát, hogyha a módszereket nézzük, hogy hogyan alkotott, általában először gipszben formázta meg a portrét, és utána bronzban ezeket kiöntötte.
1: Miben rejlett az ő nagysága?
2: Nagyon könnyen meg tudta fogni, megragadta az egyéniséget. Tehát azt, hogy hogyan, milyen módon tudja megmutatni az ábrázolt személynek a tulajdonságait. Ez, ami lényegében ugye egy porti szobornál, egy büsznél az azért alap fontosságú. Részletgazdag, de mégsem az a nagyon-nagyon precíz, aprólékos, szinte zavarbejtő részletgazdag, hanem a fontos nagy formákat mutatja meg. A portékat illetően, a köztéri szobrokat illetően, meg hát mindenképpen a monumentalitás. Tehát én azt gondolom, az óriási dolog, és ez valahol a mesterségbeli tudásnak egy nagyon fontos mutatója, hogy lehet úgy megalkotni egy figurát, hogy felismerhető legyen, átadja annak a személyiségét, annak az egyéniségnek, de ugyanakkor mégsem az aprólékos formákat mutassa csak meg, vagy ne az apró részletgazdag dolgokat lássa a szemlélő, hanem méltósága legyen a szobornak.
1: És ezt a képességet, mert ez talán az, ezt ő hozta magával, vagy fejlesztette, szóval, hogy ez honnan ered, mert valamennyire misztériumnak tűnik.
2: Hát, hogy honnan ered, hát nem könnyű kérdés. Tehát azt megfogalmazni, hogy egy tehetség az honnan ered. Hát szokták azt mondani nyilván, hogy ahogyan megszületik, tehát kvázi, hogy nyilván hozza magával talán. Azt, hogyha elkezdjük vizsgálni, akkor tudjuk azt, hogy gyerekkorában már felfigyeltek a szülők arra, hogy nagyon szépen rajzolt, szépen formázott meg dolgokat, és ennek a következménye az, hogy Bécsbe adták, a Bécsi Akadémiára adták őt be, vagy iratták be tanulni. Tehát nyilvánvaló, hogy ott megtanulta a mesterségnek az alapfogásait, a legfontosabb dolgokat, és utána, amikor Budapestre érkezett, akkor viszont tényleg volt lehetősége arra, hogy ezt a tehetséget kamatoztassa, bemutathassa, tehát kapott komoly megbízatásokat. Tehát íbül egyből felfigyelt rá Íbül Miklós, és ő kérte fel például az korábban említett opera homlokzatára a készült szobroknak az elkészítésére.
1: Mégis ezt a látásmódot, ezt honnan hozta magával? Ezt tanulta akár Bécsben, vagy Budapesten, vagy egyszerűen... Hát ő ilyen volt, ő ezt tudta.
2: Ez a látásmód kérdés, ez nagyon érdekes, én azt gondolom, mert Strobl ugye a századforduló környékén fejlődött az ő tudása, és vagy alakult ki a tudása, és ugye 1926-ban halt meg. És avval együtt, hogy ezek az évtizedek, tehát a századforduló 10-20-as évei az európai művészet történetben tényleg a modern, az absztrakt szobrászatnak az időszaka. Érdekes az, hogy ez őt annyira azért nem érintette meg. Tehát úgy szoktunk fogalmazni, hogy sokkal inkább volt Mátyás király udvarában egy alkotó, egy művész, egy mesterember, mint sem saját korának a legmodernebb szellemi irányzatoknak a képviselője. Uh-huh. Ez, én azt gondolom, nem csak a munkáiban, a szobraiban jelenik meg, hanem ahogy a felvezetőben is mondtad, hogy ő volt az Epreskerti várúr. Tehát a 10-20-as években hogy lehet valaki Magyarországon ugye várúr, főleg Budapesten? Uh-huh. Hát úgy, hogy ő, amikor az Epreskertben lovon elhagyta a műtermet, akkor a portásnak meghagyta, hogy trombitálnia kell, amikor ő kilép a kapun, és visszaérkezik, és különböző ünnepségeket rendezett, szervezett, amikor ő reneszánsz és középkori jelmezeket öltött magára, és nyilvánvaló, hogy ez a múltba fordulás, ez az érdeklődés, nem csak érdeklődés, hanem tényleg ez a múlt felé fordulás, ez azt gondolom, hogy tökéletesen kapcsolódik azokhoz a történelmi szoborcsoportjaihoz, aminek ugye a legszebb példája például a Mátyás kult a Budai Várban.
1: Köszönöm szépen. Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem dr. Fehér Ildikó, művészettörténész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem általános rektor helyettese.

0: Duett a Klasszik Rádió 92.1-en Bálint Edinával.
1: Vendégem dr. Fehér Ildikó, művészettörténész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem általános rektorhelyettese, a Ströbl évad vezetője. Ströbl 170 jubileumi évet ünnepeltek, amely egy teljes évadot vesz igénybe, hát több különböző programmal. Megmaradt a fülemben, hogy Liptóújváron született Ströbl Alajos, és hát nem tudom, hogy vajon milyen kapcsolat fűzte őt a későbbiekben a szülőhelyéhez.
2: Az, hogy ő ezt mennyire fontosnak tartotta a származását, az jelzi az is, hogy fölvette előnévként a szülő falujának, vagy szülő településének a nevét, tehát ő úgy nevezte magát, hogy Liptóújvári Ströbl Alajos. Nyaranta visszatért a falujába, tehát amikor az Epreskertben évközben alkotott, dolgozott, készítette a szobrait, nyaranta visszatért szülő falujába, és azt az épületet, ahol született, azt egy Mátyás korabeli, hát neoreneszánsz, vagy valamilyen romantikus épületté alakította.
1: És az úgy is maradt?
2: Igen, ez részben átesett némi változtatáson, de gyakorlatilag a Ströbl korabeli formáját azt megőrizte, és ez az az épület, amire szeretnénk majd decemberben, amikor a mester halálának a centenáriuma van december 21-én, akkor szeretnénk itt egy emléktáblát elhelyezni majd.
1: Mennyire volt az ő útja rögös? Mit lehet erről tudni? Tehát elindult Liptóújvárról, Bécsben tanult, aztán Budapesten. Hogyan építette fel az ő karrierjét? Milyen volt a társadalmi elfogadottsága?
2: Összességében mondhatjuk azt, hogy nagyon népszerű volt. Nyilván ez a világháború utáni időszakra mondható leginkább. A nehézség az egyértelműen természetesen a nagy háború. Tehát ő részt vett az első világháborúban katonaként, és tudjuk azt, hogy rajzokat készített, és a halott társairól nagyon-nagyon drámai rajzok születtek, amelyeknek csak egy töredékét ismerjük, mert ezeknek a nagy része elveszett. Maradtak fönn azonban a későbbi időszakból fotók, archív fotók 1915 körüli évekből, amikor is tanítványaival együtt gyűjtést szervezett a háborúban meghalt, pontosabban árván maradt gyermekek részére. Van egy fotósorozat, ami azt gondolom nagyon sokat mond, hogy az Epreskert bejáratánál állítottak fel egy asztalt, oda tettek persejt. Van ott egy kutyus is mellette, azt hiszem egy koronáért meg lehetett simogatni, az ki is van írva, és Donatellónak egy büsztje, egy gyermek büsztje van még oda kirakva, ami számomra művészettörténészként valahogy ez a művészet győzelme és a szobrászat erejét mutatja meg leginkább, tehát a szobrászatban, művészetbe vetett hitét.
1: Azt, hogy nehéz időkben is, és érdemes alkotni, érdemes fennmaradni.
2: Nehéz időkben is, illetve Donatellónak, aki ugye valahogy a szobrászat, egyáltalán a művészetnek a szimbóluma is, a reneszánsz művészetnek a szimbóluma, annak a kornak, ami számára mindig nagyon-nagyon fontos volt, ennek a legyőzhetetlenségét. Tehát, hogy a művészet az örök, a művészet az itt van, és semmilyen háború, semmilyen dráma, tragédia nem törheti ezt ketté.
1: Hát ugyanakkor Ströbl Alajos jótékonysága és az emberek felé fordulása is megnyilvánul ebben a gesztusban.
2: Nyilvánvalóan igen. Tehát tudjuk azt, hogy például gyűjtést szervezett a tanítványai számára is, és segítette őket, úgyhogy ez ebben is megnyilvánul, igen.
1: És milyen volt az ő kapcsolata a többi művésszel, a művésztársaival?
2: Hát az Epreskert az a szobrászatnak volt lényegében ekkora a központja, és ez a mesteriskola volt gyakorlatilag, ez a szobrász mesteriskola, amit ő megalapított, és ebben az időben ugye a Képzőművészeti Egyetem jogelődje, ez a Képzőművészeti Főiskola, aminek az elődje az az intézmény, amiről most itt beszélünk, ugye a Bencz úr Mesteriskolából megalapulva. Ugye több festő is dolgozott itt ebben az időben.
1: Barátságos ember volt, az ő személyiségéről mit lehet tudni?
2: Szerették, nagyon-nagyon szerették, és a szobrászok, festők is jártak az Epreskertben, egy nagyon jó hangulat alakulhatott ott ki. Például tudjuk azt, hogy a 1890-es években volt egy nagyon nagy, hát hogyha így fogalmazhatok, egy ünnepség, egy jelmezbál, amit a Műcsarnokban rendeztek, az volt a címe, hogy Út a halhatatlanság forrásához. És ő, Strobl ekkor egy hatalmas nagy pegazust készített, ez egy efemer anyagból készült alkotás lehetett, és Munkácsitól kezdve Locz Károly és sokan mások, Bencz úr szobrait helyezte el rajta, mint egy ugye mutat, vagy a halhatatlanság forrása az, aminhez ők indulnak, vagy amire ők ugye ráléptek, részei ennek a halhatatlanságnak, és tulajdonképpen a korabeli magyar művészetnek volt ez a megdicsőülése, és egyúttal egy tiszteletadás a kortársaknak, nem csak a szobrászoknak, hanem a festőknek is.
1: Köszönöm szépen. Dr. Fehér Ildikó, művészettörténész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem általános rektor helyettese a vendégem.

0: Duett a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégem dr. Fehér Ildikó, művészettörténész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem általános rektor helyettese, a Strobl évad vezetője. Az Epreskertben található a Kávária. Én, ha jól tudom, akkor ehhez is bőven van kapcsolódása a Strobl Alajosnak.
2: Nagyon büszkék vagyunk erre a Káváriára, és aki már járt az Epreskertben, vagy akár kívülről, ugye az Epreskerten kívül a kerítésen keresztül is meg lehet ezt csodálni, hiszen egy elég nagyméretű épületről van szó, egy centrális szerkezetű épületről. Ez is, hogy ez egyáltalán ott van, meg lett mentve, az valóban Strobl-nak köszönhető. Ez egy barokkori kávária, amit valamikor a 19. század második felében el akartak bontani. Eredetileg ez a mindenki által ismert 8. kerületi Kálvária téren állt, és egykor a korabeli polgármester úgy döntött, hogy ez már nem szükséges, hogy ott a várost díszítse, el akarták bontani és megsemmisíteni, és ekkor Strobl jelezte, hogy nem, ne dobják ki, hanem hogy ő azt kéri. És akkor lényegében elemekre bontották, bevallom, én magam sem értem, hogy ezt 19. századi eszközökkel ezt hogyan oldották meg, de megoldották, és az Epreskertbe vitték, ott felállították, és máig egy olyan épületelem, ami meghatározza a kertnek a hangulatát. Egyébként szakrális célra is használják időnként, de kiállított térként is működik, mert a földszinti belső kör alakú tér az időnként a szobrász tanszék diákjainak a munkáit foglalja magába.
1: És hogyan jelenik meg az ő munkássága az egyetem életében?
2: Azt gondolnánk, hogy ez a műfaj, hogy köztéri szobrászat, ez valahol elhalt a 19. században, mert hogy mostanában ritkán látunk nagy figurális emlékműveket. Azonban az utóbbi évtizedekben, hogyha nyitott szemmel járunk Budapesten, akkor azért előfordulnak köztéri szobrok, szerencsére eléggé gyakran. Úgyhogy erre építve, illetve ezt az igényt felismerve a Képzőművészeti Egyetem idén szeptembertől hirdetett egy új szakot, ez a köztéri szobrászat. És mondhatom, hogy ez egy népszerű szak lesz már így elsőre, még az indulás előtt lehet ezt sejteni, mert megkétszereződtek a jelentkezők száma a szobrász tanszékre idén, tehát amikor ennek híre ment, vagy legalábbis azt gondoljuk, hogy ez is segített abban, hogy sokkal több jelentkezőnk van az előző évhez képest.
1: Hát akkor itt mindenképpen megjelenik szimbolikusan Strobl szellemisége ezen a szakon, ki sem tudjátok hagyni, meg nem is szeretnétek.
2: Nem is szeretnénk, nem, sőt, büszkék vagyunk, illetve nyilván ez egyfajta felelősséggel is jár azért, hogy abban az épületben, azokban a műtermekben oktatnak ugye a kollégáink, ahol Strobl is dolgozott annak idején.
1: Milyen sajátosságai vannak a köztéri monumentális szobroknak?
2: Mindenképpen olyan műveknek kellene lennie, amely többféle módon, többféle ízlést meg tud szólítani. Hogy nem csak egy szűk rétegnek szól, hanem kvázi a nagy közönségnek, de ugyanakkor lényeges az, hogy ne legyen nagyon közhelyes, nagyon általános érvényű, hanem igényesen kapcsolódjon ahhoz a térhez, ahova azt felállítják. Tehát ez azért eléggé komplex feladat, mert nyilván egy meglévő épületek közé, vagy egy nyitott térbe létrehozni egy műalkotást, az komoly gondolkodást, vagy feladatot jelent mindenképpen, úgyhogy ez az új szak, a köztéri szobrászat, én azt gondolom, hogy tényleg egy nagyon-nagyon hasznos képzési területünk lesz. és már vannak már előzményei is ennek az új képzésünknek, mert az operaházzal kötött az egyetem egy szerződést, és az Eiffel műteremházban, ami ugye a Kőbányi úton van, egy nagy park található az épület mellett, és már idén az idei diplomamunkák köztéri szobrok már azért vannak idén is, hogyha nem külön szakon, de attól függetlenül is készültek, azok ott majd elhelyezésre kerülnek, hallgatói munkák.
1: Hát akkor látjuk majd az ő alkotásaikat. Köszönöm szépen, dr. Fehér Ildikó, művészettörténész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem általános rektor helyettese a vendégem. Jövünk vissza.

A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Van olyan hely, ahová jól esik visszatérni, megállni, megpihenni és feltöltődni? Nekünk van. És önnek? A mobilján biztosan van egy ilyen hely. A Klasszik Rádió 92.1 telefonos alkalmazásával mostantól klasszikus kedvencei elkísérik bár.

0: bárhová indul. Klasszikus utitárs, kolléga és barát. És még mennyi minden, miközben összeolvadt tér és idő, és csak az azonnal is akárhol elérhető zenei kedvencek maradnak. A Klasszik Rádió 92.1 mobilapp elérhető Android eszközökre a Google Play áruházban. Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatódik a derült idő. Hétfőn érkezik az iskola támogatás. Elismeréseket adtak át a mesterségek ünnepén a Budai Várban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Hétfőn kapják meg az iskola kezdési támogatás első részletét és a szeptemberi családi pótlékot a szülők. A támogatás több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskola kezdésben. A második 50 ezer forintos részletet november végéig utalvány formájában küldik. 2030-ra megújul a Budapest-Fót-Veresegyház Vác-Vas útvonal. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, hogy a Baross Gábor terv részeként 174 milliárd forintnyi uniós forrásból olyan korszerű elővárosi vonal jön létre, amelyen gyorsabban és sűrűbben közlekednek a vonatok, és ahol lehet megépül a második vágány is. Átadták a Népművészeti Egyesületek Szövetsége által alapított díjakat a 40. mesterségek ünnepén a Budai Várban. Az elismerést olyan alkotóknak és közösségeknek ítélték oda, akik kiemelkedő munkát végeznek a magyar népművészeti és népi kézművesség területén. Az eseményen Nagy Ervin kulturális államtitkár a népi kézművességet a magyar kultúra aranytartalékának nevezte. Fontosnak tartják, hogy a népi mesterségek tudása generációról generációra tovább adódhasson. Az év ifjú mestere címet Juhász Ráhel Csenge, párta készítő, az év mestere díjat pedig Szatmári Ferenc veszőfonó és seprőkészítő vehette át. Tűzoltókat és helikoptereket küld Szerbiába az Európai Unió a vajdasági Deliblati homokpusztán hetek óta pusztító tűzoltására. Az európai segítség 4 Black Hawk tűzoltó helikoptert jelent különböző tagországokból, valamint tűzoltókat és járműveket Németországból és Romániából. Bár Szerbia nem tagja az EU-nak, kérhet segítséget a polgári védelmi mechanizmus keretében, az adott esetben Belgrád is támogathatja az uniós államokat a tűzoltásban. Legutóbb Spanyolországnak segített. Felborult egy illegális bevándorlókat szállító gumicsónak Tunézia partjainál. Egy embert sikerült élve kimenteni, többen eltűntek. A szerencsétlenséget valószínűleg a rossz időjárási körülmények okozták. Bár Tunézia 2023-ban több százmillió euró értékű megállapodást írt alá az Európai Unióval az illegális migráció visszaszorításáról, az észak-afrikai ország továbbra is a migránsok fontos kiinduló pontja, mivel mindössze 145 kilométerre fekszik az Olaszországhoz tartozó Lampedusa szigetétől. Az ENSZ adatai szerint csak idén, csak nem ezren haltak meg, vagy tűntek el ezen a tengeri útvonalon. Folytatódik a derült napos idő, reggelig főként a Dunántúlon és a déli ország részben lehetnek időnként felhősebb területek. Vasárnap nem várható csapadék, a szél helyenként megerősödik. Éjszaka 13-20, holnap napközben 24-30 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92.1 frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.
1: Vendégem dr. Fehér Ildikó, művészettörténész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem általános rektorhelyettese, a Strobl évad vezetője. Szóval az előbb egy kicsit a köztéri szobrokról beszélgettünk, ugye indul is most nálatok egy új szak ezzel kapcsolatban, és ez felmerült bennem, hogy azért identitásképző ereje van egy-egy szobornak, szóval meghatározza azt a kort, azt a városrészt, ahol áll, hát ráadásul nem kevés ideig.
2: Mindenképpen, tehát egyrészt ugye formailag kapcsolódik ahhoz a térhez, de hát jó esetben akár több évtizedig, vagy évszázadig akár, ahogy Strobl esetében látjuk. A gondolkodást mindenképpen befolyásolja, meghatározza. Tehát, hogy emberek akár egy életen keresztül is elsétálhatnak mellette. Mindenképpen a hovatartozás, a szellemiségnek egy nagyon fontos kialakítói, meghatározói. Strobl esetében ne felejtsük el, hogy ugye ő az 1900 körüli évtizedekben alkotott, ez a millenniumnak az időszaka, a maga nemzeti gondolatoknak, érzéseknek a felidézésével, tehát nem véletlen, hogy ő a nemzeti témák felé fordult, mint Szent István, Mátyás alakja, nem véletlen erre kapott megrendeléseket annak idején.
1: Az, hogy egy alkotás, egy szobrászati műalkotás, az eredeti vagy másolat, az legalább annyira hangsúlyos, mint mondjuk a festményeknél?
2: Hangsúlyos, de figyelembe kell venni azt, hogy egy szobor technikailag nagyon könnyen sokszorosítható, hiszen szó volt ugye arról, hogy Strobl ugye gipszből készítette többször a munkáit, majd azt kiöntötte bronzba, tehát ez mindenképpen magában hordozza azt, hogy akár több öntvény is készülhet, de ő maga is rendelt másolatot, mint ahogy tudjuk, tehát az Epreskertben például szintén már kívülről is, de jól látszódik, hogy Kolozsvári Márton és György középkori szobra, a Szent György és a Sárkány szobor, az ugye a kertnek az egyik legnagyobb tiszteletben tartott munkája, amiről érdemes azt tudni, hogy a 19. század végén az eredeti szoborról, ugye, ami Prágában található, a magyar állam rendelt másolatokat. Úgy emlékszem, 2 vagy 3 másolatot rendeltek, és amikor ez a munka Strobl tudomására jutott, akkor jelentkezett, hogy én is kérek abból egyet, úgyhogy ennek köszönhető az, hogy ez a másolat, ami egyébként nagyon jó minőségű másolat, ez ott van az Epreskertben.
1: És elég volt neki ennyit mondani, hogy én is kérek egyet?
2: Elég volt, igen, mert hogy jó barátja volt az, aki ezt a másolatot, ezt az ön készítette, úgyhogy így könnyen szert tette erre a másolata. És egy másik másolat pedig ugye van a Nemzeti Múzeumnak az állandó kiállításán, ott is közelről nagyon szépen meg lehet nézni.
1: És ott is elég volt szólnia?
2: Úgy tudom, hogy az a példány, amit a magyar állam rendelt, aha, és ami az Epreskertben van, úgy tudom, ez az, amit Strobl maga kért, aha, hogy készüljön egy.
1: De hát ez nagyszerű, mert ő gondolt másokra is, illetve gondolt a jövőre is, gondolt a következő generációra is.
2: Igen, igen, tehát hogy megismerjék.
1: Nekik akart jót,
2: megismerjük ezeket a műveket. Én művészettörténészként középkort tanítok a Képzőművészeti Egyetemen, és számomra ez egy óriási lehetőség, hogy a hallgatóknak, amikor szóba kerül ugye a középkori szobrászat, akkor utalhatok könnyedén, hogy hát itt van nekünk ugye egy másolat, amit bármikor közelről is meg tudnak nézni.
1: Nagyszerű. Köszönöm szépen. Jövünk vissza dr. Fehér Ildikó művészettörténésszel, a Magyar Képzőművészeti Egyetem rektorhelyettesével.

0: Duett a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégem dr. Fehér Ildikó, művészettörténész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem általános rektorhelyettese, a Strobl évad vezetője. Hát a Strobl évad már elindult nálatok valamikor Farsang környékén egy mulatsággal.
2: Idén február 13-án volt a Farsang utolsó napja, és ekkor az Epreskertben egy történelmi jelmezes ünnepséget rendeztünk, mert azt gondoltuk, hogy az évadot egy olyan eseménnyel indítjuk, ami hát nem egy szigorú tudományos konferencia, hanem egy olyan megnyitó, amely, vagy évadnyitó, amely illik Strobl különleges egyéniségéhez, és azt gondoltuk, hogy az, hogyha jelmezben vonulnak fel mind az oktatók, mind a diákok, akkor az találkozik avval a hagyományjal, amelyet dokumentumokból, archív fotókból ismerünk, hogy Strobl rendszeresen rendezett történelmi jelmezes felvonulásokat az Epreskertben. Mi most kaptunk jelmezeket az Operaháztól, gyönyörű, tényleg nagyon szép, eredeti, kidolgozott gyönyörű jelmezeket, illetve a hallgatók is, maguk is vartak, készültek erre az eseményre, sőt a jelmeztervező tanszék egy külön óriás maszk workshopot is szervezett, külön, ami segített felkészülni a diákoknak erre a farsangra, és egy nagyon jó hangulatú est volt, én azt gondolom. A külföldi nemzetközi diákjaink pedig nemzetközi konyhát is szerveztek, ahol mindenféle különleges ételt meg lehetett kóstolni, és aztán egy zenés táncos mulatsággal zárult ez az este.
1: Mit értettél az előbb Strobl különleges személyisége alatt?
2: Az, hogy ez a múlt felé fordulás, amit beszéltünk korábban, hogy ő jobban érezte magát néha múlt eseményeit felidézve a jelmezekben, és nem annyira a saját korában élt, én azt gondolom. Tehát voltak színházi előadások is ezeken a jelmezes összejöveteleken, ahol a kor ünnepelt színészei, színésznői adtak elő darabokat, és azt gondolom, hogy ez mutatja, nem egyszerűen csak az ő nyitottságát, hanem azt, hogy nagyon sokszínű volt, és a művészeteket azt nem kizárólag csak a szobrászaton keresztül tudta megközelíteni.
1: Ezért ebben bőven volt játékosság is.
2: Játékosság és humor például, én azt gondolom, tehát köztudott, hogy nagyon sok anekdota fennmaradt Strobl életéről, és az egyik legtöbbet emlegetett történet az, hogy egy kisméretű florenci spic kutyája volt, és ezt a jószágot oroszlán jelmezbe öltöztette, mert hallotta, hogy betörők közelednek az Epreskert felé, és akkor így akarta őket elijeszteni. Tehát a humor az, azt gondolom, hogy végig jelen volt az ő életében, akár ilyen formában is.
1: És milyen anekdota van még róla, amit most fel tudsz idézni?
2: Az, ahogyan az Epres kertben, ahol ahogyan élt, és ahogyan ő működött, ezek a színes leírások például, ahogy amikor az Epres kert annak idején az első világháború után például hadikórházzá volt alakítva, és lehet tudni, hogy amikor Strobl Toldi alakját akkoriban mintázta, és a hadikórházból például elhívott katonákat, és volt, akiről a Toldinak a karját mintázta, volt, akiről a Toldinak a lábát, és akkor ahogy elmesélték, vagy leírták ezeket a történeteket, illetve tudjuk azt, hogy ő járt fürdőbe, és a fürdőben is megszólított néha egy olyan alkotó embert, aki éppen a modelljére szükség volt, és megpróbálta rábeszélni, hogy valamelyik figurához akkor álljon modellt neki.
1: Nyitva volt a szeme különböző hétköznapi élethelyzetekben is. Köszönöm szépen, jövünk vissza dr. Fehér Ildikó művészettörténésszel, a Magyar Képzőművészeti Egyetem általános rektorhelyettesével.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Duett a Klasszik Rádió 92.1-en Bálint Edinával.
1: Vendégem dr. Fehér Ildikó, művészettörténész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem általános rektor helyettese, a Strobl évad vezetője. Ugye valamikor Farsang környékén, hát pontosan február 13-án indult nálatok a Strobl évad, egy jelmezes felvonulással, beöltözéssel, de ugyanakkor egy kerítésen végigfutó tabló sorozatot is kiállítottatok.
2: Az Epreskert kerítésén ráadásul, ugyanis a Bajza utca és a Szondi utca felüli oldalán az Epreskertnek kiraktunk 20-20 nagyméretű tablót, ami részben archív fotók vannak, részben pedig leírások, ismertetők. Egyrészt Strobl személyéről, tehát arról azt próbáljuk bemutatni gyakorlatilag az utca emberének, akik ott sétálnak, hogy ki is volt, milyen nagy léptékű munkákat készített, milyen fontos művei vannak. Másrészt pedig az Epreskertben akár már a kerítésen kívülről látható épületek történetét meséljük el. Tehát a korábban említett Kálvária, illetve a kolozsvári Márton és György szobor története is ott szerepel, illetve leírások arról, hogy kik is jártak itt annak idején az Epreskertben, milyen nagyon nagy fontos, jelentős művek születtek itt az Epreskerti műteremben, azért, hogy a járókelők értsék, tudják azt, hogy nem csak egy üdezöld foltja a fővárosnak ez a kert, de nagyon nagy kulturális története van, kultúrtörténeti jelentősége.
1: Meddig látható a tabló sorozat?
2: Év végéig azt terveztük, hogy ugye a Strobl évad végéig ez kint lesz, és bárki, aki arra jár napi 24 órában, az találkozhat vele.
1: De közben készültök már, én gondolom, a nyári nagy kiállításra is.
2: A főépületben lesz ez a kiállításunk, az Andrássy út 69-71-ben, részben a Barcsai teremben, illetve az aulában. Na most ugye egy olyan szobrászról, aki javarészt köztéri szobrokat készített, feltételezhető lenne, hogy nagy munkákat mutatunk be, azonban ez a kiállítás természetesen nem ezt célozza meg, hanem a kevésbé ismert műveit mutatjuk meg, illetve azokat a munkákat, amelyeket a nagy közönség máig nem láthatott. Tehát egy olyan válogatást szeretnénk majd elhelyezni, amely egyrészt az egyetem saját gyűjteményéből származik, másrészt pedig a leszármazottak gyűjteményében lévő féltett kincsek, gipszek, terrakotta szobrok, vázlatok, amelyeken keresztül tényleg Strobl egyéniségét, az ő személyiségét szeretnénk egy kicsit felvillantani, hiszen ezek a kisméretű művek sokkal inkább hordozzák, hogyha lehet így fogalmazni, az ő kézlenyomatát és az első gondolatait, mint sem mondjuk a nagy kész, mondjuk a köztéri szobrai.
1: De egyébként is árulkodóbb egy művészről, hogyha két ilyen nagy végletes dimenzióban alkot, hogy egyszerűen jobban látható a kisméretű portrénál az, hogy ő hogyan lát, mi az, amit észrevesz, egyetem milyen művészi attitűddel dolgozik?
2: Én inkább úgy fogalmaznék, vagy úgy pontosítanám, hogy más. Azért, mert a kisméretű, mondjuk egy terrakotta a szobor, az mindig az a művésznek, vagy az alkotónak az első elképzelését hordozza magában, akár az új lenyomatát is, vagy az első kézedítjét, tehát az első elképzelést, és aztán a később megvalósult nagyobb mű, pedig nyilvánvalóan egy érett lecsiszolt változata már az eredeti gondolatnak, tehát inkább azt lehet megfigyelni, hogy egy friss új gondolatból aztán mi születik majd meg. Mm. Tehát inkább azt mondanám, hogy más jellegű mű lesz belőle.
1: De közben hoztok egy szobrot is, ugye, a lépcsőre?
2: Igen, egyrészt a Nemzeti Galériából is hozunk majd műveket, de lesz valóban egy olyan mű, amit, hogy úgy mondjam, szintén az utcáról is lehet majd látni, nem csak a kiállítóteremben. Ez a közlekedési múzeumból fog hozzánk érkezni, ugyanis kell tudni azt, hogy a Mechvár téren volt egykor egy Mechvár emlékmű, ami a második világháborúban megsemmisült, tehát bombatalálat érte, és mindössze egy mellékalak élte túl ezt a tragédiát, ami aztán rögös úton, de végül a közlekedési múzeumba került. Az ő gyűjteményükben van ma is, ez egy bronz szobor, amit szerencsére 20 évvel ezelőtt restauráltak, tehát szerencsére jó állapotban van. És az a terv, az az elképzelés, hogy ezt a szobrot, ezt kölcsönkérjük, és elhelyezzük a Képzőművészeti Egyetem Andrássy úti épületének a lépcsőjén, mert eleve ez egy olyan formátumú mellékalak, amelyik ült ennek a nagyobb posztamensen lévő szoborcsoportnak a lábazatán, és felfelé tekintett, és azt gondoljuk, hogy ez úgy szobrászatilag, vagy formailag ott érdekes lehet, illetve egy figyelemfelhívó is az arra járó turistáknak, érdeklődőknek, nagy közönségnek, hogy itt érdemes bemenni ebbe az épületbe egy kiállítást megnézni.
1: De miután ez egy mellékalak, lehet valamit sejteni, vagy tudni a szoborcsoportról, ahonnan származik?
2: Igen, igen, tehát ez dokument, jól dokumentál, tehát ismerjük a szobornak a formáit, alakjait, tehát az ismert, tehát fotókról ismerjük, igen.
1: De még jó, hogy legalább a mellékalak megmaradt.
2: Igen.
1: Köszönöm szépen, dr. Fehér Ildikó, művészettörténész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem általános rektorhelyettese a vendégem. Jövünk vissza.

0: Duett a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégem dr. Fehér Ildikó, művészettörténész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem általános rektor helyettese, a Stróbő évad vezetője. Hát hosszú lesz ez az évad, de hát nagyon sok fontos állomása lesz a Stróbő 170 jubileumi évnek. Ugye az előbb beszélgettünk a nyári nagy kiállításotokról is, de közben emléktáblát is avattok Stróbő Alajos szülőhelyén, Liptóújváron.
2: Igen, ez a terv, tehát hogy decemberben emléktáblát avatunk, és ez a tábla, ez egy hallgatói pályázat keretében készül majd el, mert azt gondoljuk, hogy fontos az, hogy a diákok is aktívan bekapcsolódjanak, és érezzék át ennek a feladatnak, vagy megtiszteltetésnek a nagyságát. Tehát a hallgatói pályázat során választja majd ki egy bizottság, hogy melyik lesz alkalmas az elhelyezésre, és Liptóújváron lényegben már a polgármesterrel, a tulajdonosokkal elkezdtünk egyeztetni, felvettük a kapcsolatot velük, hogy mikor is történjen ez az elhelyezés. És Liptóújváron van egy galéria, ahol szintén egy konferenciát szerveznek majd júniusban, tehát Stróbő Alajos születésének a hónapját tisztelik meg ezzel, és szeretnénk azon is részt venni, majd az egyetem oktatói ott szeretnének majd a Stróbőnak a magyarországi működéséről majd előadást tartani.
1: Ez lehetséges, hogy van még itt-ott néhány Stróbő szobor?
2: Nagyon érdekes, köszönöm szépen, hogy erre rákérdeztél. Az a megtiszteltetés ért bennünket, hogy Borovi Dániel, Stróbő szakértő elvállalta azt, hogy ő lesz a kiállításunknak, nyári kiállításnak a kurátora, ami azért volt nagyon jó, vagy azért szerencsés, mert ő dolgozik most Stróbő Alajos első munkáinak az első kritikai katalógusán. Tehát ez azért lényeges, mert nincsen még ilyen, tehát egy olyan album, vagy kötet, vagy katalógus, amiben Stróbő munkái tényleg szakszerűen össze lennének gyűjtve. Ő viszont már több éve ezen dolgozik, tehát ő az, aki kiválóan ismeri Stróbőt, illetve most az évad, a jubileumi évad során, illetve a Dani kutatásai során elég sok eddig publikálatlan archív fotó, illetve dokumentum került elő, levéltárakból, az egyetem levéltárából, a család tulajdonában lévő anyagok közül, és lényegben ez alapján, illetve ezzel a tudással sikerült azonosítani jó néhány szobrot a Képzőművészeti Egyetem gyűjteményében, amely korábban Stróbő tanítvány, vagy Stróbő korabeli szobrokként volt leltárba véve, azonban sikerült fotókkal, illetve archív dokumentumokkal egyértelműen igazolni, hogy ez a mester saját kezű munkája.
1: Ez igen. Hát ez számotokra is meglepetés volt.
2: Hogyne. ez óriási eredmény, én azt gondolom, hogyha más nem, akkor már a Stróbő évadnak ez egy nagyon nagy gyümölcse, vagy hozadéka, hiszen ez szó szerint egyfajta gyarapodása a múzeum, az egyetemnek, hát az egyetem múzeumi gyűjteményét tekintve, és tényleg lényeges, hogy ezt is akkor be tudjuk mutatni majd a nyári kiállításon. Tehát a nagy közönség is láthatja majd ezeket a portrékat, ezeket a büstöket.
1: És milyen állapotban vannak ezek a szobrok?
2: Éppen a mai nap volt az, amikor elővettük a raktárból, és megvizsgáltuk, hogy mennyire alkalmasak ezek arra, hogy kiállításon helyezzük el. Restaurátornak is megmutattuk, ugye, és abban maradtunk, hogy hát ezt mindenképpen egy kicsit rendbe kell hozni, le kell tisztítani, illetve nagy része ennek festett, illetve patinázott gipsz szobor, és hát az elmúlt évtizedek, vagy évszázad alatt azért ez már kicsit sérült, tehát kell egy kicsit rendbe hozni, vagy rendbe rakni.
1: Még valamikor a beszélgetés elején szóba hoztál egy kötetet is, vagy talán kettőt.
2: Azt tervezük, hogy két könyvet is, két kötetet is kiadnánk. Az egyik az egy tanulmánykötet, amelynek a szerzői, a Képzőművészeti Egyetem oktatói, művészettörténészek, szobrászok lesznek majd, akik különböző szempontok szerint közelítik meg Strobl Alajost művészettörténészként, alkotó művészként, illetve a pedagógiai munkáját figyelembe véve oktató tanárként, tehát itt a sokféleség, a sokféle megközelítés lenne egy nagyon fontos szempont. És a másik kötet, az pedig egy fotóalbum, hiszen, ahogy említettem, a leszármazottak gyűjteményében nagyon sok fotók, köztük például sztereofotók maradtak fenn. Ezt biztos ismerik a hallgatók, tehát ez egy olyan fototörténetnek egy nagyon érdekes megoldása, amikor lényegében három dimenzióban lehet látni egy jelenetet vagy történetet, ami ugye a fotón megjelenik, és ezt is szeretnénk, ezeknek egy részét is szeretnénk megjelentetni.
3: Mit gondolsz, hogy a mai hallgatóknak, a mai fiatal művészeknek mit mutat Strobl művészi világa?
2: Én azt gondolom, hogy a nagyságot, a monumentalitást, azt, hogy ha egy anyagból elkezdünk valamit megformálni, akkor ugye abból végtelen sok minden lehet, vagy történhet vele. Na most számomra a Strobl műterméből kikerült szobrokból, amit én érzek, az a legfontosabb, ez a monumentalitás. Az, hogy nem a pillanatnyiságot, és nem a múló, a apró dolgokat jeleníti meg, hanem egyfajta méltóságot sugároznak a szobrai, és ez az, ami függetlenül attól, hogy ez egy női portré, vagy egy történelmi figura, vagy bármi egyéb, de Strobl kézjegye számomra ez a méltóság, a monumentalitás, még akkor is, hogyha fizikailag akár az egy kisméretű szobor, például egy büszt, vagy egy portré.
3: Ez a kiállítás, illetve az egész éves eseményeitek a nagy közönség számára is érdekesek, tehát úgy gondolom, hogy nem csak a hallgatóknak, nem csak a szakmabelieknek szól.
2: Természetesen, tehát június közepén nyílik a kiállítás, és egészen szeptember közepéig látható bárki számára, úgyhogy szeretettel várunk minden érdeklődőt. Andrássy út 69-ben.
3: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és sok sikert kívánok a Strobl évadhoz. Dr. Fehér Ildikó művészettörténész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem általános rektorhelyettese, a Strobl évad vezetője volt a vendégem. Én ezzel búcsúzom, Bálint Edinát hallották, viszont hallásra.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatódik a derült idő. A konfliktusok párbeszéddel való megoldását szorgalmazta 14. Leó pápa. Hétfőn érkezik az iskola támogatás. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A konfliktusok párbeszéddel való megoldását szorgalmazta 14. Leó pápa San Marinóban és Riminiben, a nemzetközi katolikus találkozón. Több tízezer fiatal előtt mondott beszédében a katolikus egyházfő hangsúlyozta, hogy az emberi méltóság fontosabb, mint a politikai, társadalmi és ideológiai megosztottságok. 14. Leó pápa a harmadik egyházfő, aki ellátogatott San Marinóba. Szent II. János Pál pápa 1982-ben, 14. Benedek pedig 2011-ben járt a mini államban. Megkezdődött a paksi atomerőmű 3-as blokkjában működő 6-os számú

0: turbina visszakapcsolása. A tervek szerint az erőmű szerdára eléri a teljes kapacitását, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter az erőműből jelentkezve élőadásban mondta el, hogy a turbina teljes visszakapcsolása 49 órát vesz igénybe. A létesítmény 8 turbinájából jelenleg 2 üzemel, és mintegy 500 megawatt áramot termel. Hétfőn kapják meg az iskolakezdési támogatás első részletét és a szeptemberi családi pótlékot a szülők. A támogatás több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskolakezdésben. A második 50 ezer forintos részletet november végéig utalvány formájában küldik. Átadták a Népművészeti Egyesületek Szövetsége által alapított díjakat a 40. mesterségek ünnepén a Budai Várban. Az elismerést olyan alkotóknak és közösségeknek ítélték oda, akik kiemelkedő munkát végeznek a magyar népművészet és a népi kézművesség területén. Az eseményen Nagy Ervin kulturális államtitkár a népi kézművességet a magyar kultúra aranytartalékának nevezte, hozzátette. Fontosnak tartják, hogy a népi mesterségek tudása generációról generációra továbbadódhasson. Borokkal és zenével várja a közönséget a Szent György hegyi matiné a Badacsony melletti Tanúhegyen szeptember 5-én. Az őszköszöntő rendezvényt idén 16 helyszínen tartják. A csatlakozó pincészetek kertjei és teraszai nyitott pinceként várnak mindenkit. 50%-os büntetővámot vezetett be az Egyesült Államok egyes Kanadából importált árukra. Az amerikai kormányzat azzal indokolta az intézkedést, hogy északi szomszédja elutasította a két ország közti kereskedelmi megállapodás véglegesítését és új igényeket fogalmazott meg. A vámok mintegy 20 milliárd dollár értékű kanadai árut érintenek. Folytatódik a derült napos idő, reggelig főként a Dunántúlon és a déli ország részben lehetnek időnként felhősebb területek. Vasárnap nem várható csapadék, a szél helyenként megerősödik. Éjszaka 13-20, holnap napközben 24-30 fok várható.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Petőfi híd egy háromnyílású, felsőpályás, négy támaszú, rácsos gerenda híd, mely a Boráros tér és a Goldman-György tér között ível át a Dunán. A medernyílásokhoz mindkét oldalon feljáró hidak csatlakoznak, ezekkel együtt a teljes híd hossza meghaladja a fél kilométert. Pesten eredetileg egy ötnyílású szerkezet állt, de ezt erős korrodáltsága és a Boráros tér 1979-80-as teljes átépítése érdekében lebontották. Helyére pedig egy új felüljáró került, ami már háromnyílású. A felújítás során szűntek meg a különálló kerékpársávok a hídpályán, ezáltal az úttest szélessége 20,4 méter lett, beleértve a villamos pályákat is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92.1 frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budafoki barlanglakás rendszer valójában a filoxéra járványnak köszönheti a létét. A 19.-20. század fordulóján az élősködők kipusztították a környék szőlőit, így a település lakóinak új megélhetés után kellett nézniük. Ekkor fogtak hozzá az itteni mészkő kitermeléséhez, a szegényebb sorsú bányászok pedig beköltöztek az így kialakult üregekbe. A lakások emlékét ma már csak egy múzeum őrzi, de korábban több család gyermekei is az apró barlanglakásokban nőttek fel. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az első kerületi Bécsi kaputér 7-es számú házán különleges domborműveket láthatunk. A homlokzaton megtaláljuk Vergilius, Cicero, Szókratész, Quintilianus, valamint Szeneka alakját is. A ház 1807 környékén épült, Grigely József a latin nyelv és az irodalom professzora számára. Híres vendégként megfordult itt az 1930-as években Thomas Mann is. A német irodalom egyik legjelentősebb alkotóját az akkori tulajdonos Hatvani Lajos báró hívta meg. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatódik a derült idő. A konfliktusok párbeszéddel való megoldását szorgalmazta 14. Leó pápa. Hétfőn érkezik az iskola támogatás. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A konfliktusok párbeszéddel való megoldását szorgalmazta 14. Leó pápa San Marinóban és Riminiben, a nemzetközi katolikus találkozón. Több tízezer fiatal előtt mondott beszédében a katolikus egyházfő hangsúlyozta, hogy az emberi méltóság fontosabb, mint a politikai, társadalmi és ideológiai megosztottságok. 14. Leó pápa a harmadik egyházfő, aki ellátogatott San Marinóba. Szent II. János Pál pápa 1982-ben, 14. Benedek pedig 2011-ben járt a mini államban. Megkezdődött a paksi atomerőmű 3-as blokkjában működő 6-os számú turbina visszakapcsolása. A tervek szerint az erőmű szerdára eléri a teljes kapacitását, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter az erőműből jelentkezve élőadásban mondta el, hogy a turbina teljes visszakapcsolása 49 órát vesz igénybe. A létesítmény 8 turbinájából jelenleg 2 üzemel és mintegy 500 megawatt áramot termel. Hétfőn kapják meg az iskola kezdését.

0: Szi támogatás első részletét és a szeptemberi családi pótlékot a szülők. A támogatás több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskola kezdésben. A második 50 ezer forintos részletet november végéig utalvány formájában küldik. Átadták a Népművészeti Egyesületek Szövetsége által alapított díjakat a 40. mesterségek ünnepén a Budai Várban. Az elismerést olyan alkotóknak és közösségeknek ítélték oda, akik kiemelkedő munkát végeznek a magyar népművészet és a népi kézművesség területén. Az eseményen Nagy Ervin kulturális államtitkár a népi kézművességet a magyar kultúra aranytartalékának nevezte, hozzátette. Fontosnak tartják, hogy a népi mesterségek tudása generációról generációra tovább adódhasson. Borokkal és zenével várja a közönséget a Szent György-hegyi matiné a Badacsony melletti Tanúhegyen szeptember 5-én. Az őszköszöntő rendezvényt idén 16 helyszínen tartják. A csatlakozó pincészetek kertjei és teraszai nyitott pinceként várnak mindenkit. 50%-os büntetővámot vezetett be az Egyesült Államok egyes Kanadából importált árukra. Az amerikai kormányzat azzal indokolta az intézkedést, hogy északi szomszédja elutasította a két ország közti kereskedelmi megállapodás véglegesítését és új igényeket fogalmazott meg. A vámok mintegy 20 milliárd dollár értékű kanadai árut érintenek. Folytatódik a derült napos idő. Reggelig főként a Dunántúlon és a déli ország részben lehetnek időnként felhősebb területek. Vasárnap nem várható csapadék. A szél helyenként megerősödik. Éjszaka 13-20, holnap napközben 24-30 fok várható.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A svábhegyi Jókai kertet az író az Egy magyar nábob című regénye honoráriumából vásárolta. A kert helyén régen egy kőbánya állt. Jókai feljegyzései szerint pedig olyan erős szél fújt itt, hogy még a csukott ablakon keresztül is elfújta a gyertyákat. A kertben régen egy villaépület magasodott, de mára csak a hozzátartozó présház maradt meg. Ebben a Jókai kiállítás látogatható. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A K-híd egy eredetileg főleg vasúti, ma már közúti és gyalogos híd Budapest harmadik kerületében, Óbuda és az Óbudai sziget között. A közel 100 méteres fesztávú híd meglepő módon ferdén vezet a hajógyári Duna ág felett. A kárácsozású szerkezettel épült hidat 1955-ben adták át. Ennek a technológiának a legnagyobb előnye, hogy gyorsan összeszerelhető elemekből áll. Északi és déli oldalára csak utólag szereltek fel járdákat. Az átkelő elsődleges célja az volt, hogy a sziget déli részén akkor még működő óbudai hajógyárnak közvetlen vasúti vágáncsatlakozást biztosítson. Ezért is íveli át a folyót ferdén az építmény. Az idevezető iparvágányokat az óbudai gázjár megszűnése után felszedték, a hídon viszont még ma is megtalálhatóak, ahogyan az állomás épület is a parton. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatódik a derült idő. A konfliktusok párbeszéddel való megoldását szorgalmazta 14. Leó pápa. Hétfőn érkezik az iskola támogatás. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A konfliktusok párbeszéddel való megoldását szorgalmazta 14. Leó pápa San Marinóban és Riminiben, a nemzetközi katolikus találkozón. Több tízezer fiatal előtt mondott beszédében a katolikus egyházfő hangsúlyozta, hogy az emberi méltóság fontosabb, mint a politikai, társadalmi és ideológiai megosztottságok. 14. Leó pápa a harmadik egyházfő, aki ellátogatott San Marinóba. Szent II. János Pál pápa 1982-ben, 14. Benedek pedig 2011-ben járt a mini államban. Megkezdődött a paksi atomerőmű 3-as blokkjában működő 6-os számú turbina visszakapcsolása. A tervek szerint az erőmű szerdára eléri a teljes kapacitását, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter az erőműből jelentkezve élő adásban mondta el, hogy a turbina teljes visszakapcsolása 49 órát vesz igénybe. A létesítmény 8 turbinájából jelenleg 2 üzemel és mintegy 500 megawatt áramot termel. Hétfőn kapják meg az iskolakezdési támogatás első részletét és a szeptemberi családi pótlékot a szülők. A támogatás több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskolakezdésben. A második 50 ezer forintos részletet november végéig utalvány formájában küldik. Átadták a Népművészeti Egyesületek Szövetsége által alapított díjakat a 40. mesterségek ünnepén a Budai Várban. Az elismerést olyan alkotóknak és közösségeknek ítélték oda, akik kiemelkedő munkát végeznek a magyar népművészet és a népi kézművesség területén. Az eseményen Nagy Ervin kulturális államtitkár a népi kézművességet a magyar kultúra aranytartalékának nevezte, hozzátette. Fontosnak tartják, hogy a népi mesterségek tudása generációról generációra továbbadódhasson. Borokkal és zenével várja

0: Közönséget a Szent György hegyi matiné a Badacsony melletti Tanúhegyen szeptember 5-én. Az őszköszöntő rendezvényt idén 16 helyszínen tartják. A csatlakozó pincészetek kertjei és teraszai nyitott pinceként várnak mindenkit. 50%-os büntetővámot vezetett be az Egyesült Államok egyes Kanadából importált árukra. Az amerikai kormányzat azzal indokolta az intézkedést, hogy északi szomszédja elutasította a két ország közti kereskedelmi megállapodás véglegesítését és új igényeket fogalmazott meg. A vámok mintegy 20 milliárd dollár értékű kanadai árut érintenek. Folytatódik a derült napos idő. Reggelig főként a Dunántúlon és a déli ország részben lehetnek időnként felhősebb területek. Vasárnap nem várható csapadék. A szél helyenként megerősödik. Éjszaka 13-20, holnap napközben 24-30 fok várható.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Pergamon Múzeum Berlin leghíresebbje, mely a berlini múzeum szigeten található. Az itt lévő öt múzeum közül ez a legnagyobb, mely nevét legértékesebb építészeti műkincséről, a Pergamon oltárról kapta. A múzeum a Louvre és a British Múzeum után a leggazdagabb élő ázsiai gyűjteménnyel büszkélkedhet, melyet évente mintegy 850 ezeren csodálnak meg. Legkülönlegesebb része a babiloni feltárásokat bemutató termei egyedi fadíszekkel, mely a híres Istár kapuhoz vezet. Kiemelkedő még a múzeum iszlám gyűjteménye, melyet a szultán 1903-ban adományozott Berlinnek.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Országház az ország legnagyobb és legdíszesebb épülete Steindl Imre tervezésében 1885 és 1902 között épült. Itt valósult meg Európa egyik első távfűtési rendszere. A friss levegőt az épületbe két légkútból vezetik be, az egyik az északi, a másik a déli részt látja el. Ezeken a kutakon keresztül hűtötték az épületet, mégpedig úgy, hogy jégtáblákat csúsztattak beléjük. A jeget télen a fagyott Dunából vették ki, tárolták, majd nyáron áthelyezték őket. Napjainkban azonban egyre nagyobb gondot okoz az épület hűtése. Utoljára több mint egy évtizede került jég a kamrákba. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A pareidolia az a jelenség, amikor a részletekből arcot rakunk össze, akkor is, ha igazából nincs is ott. Ezt a jelenséget veszi alapul a Japánban, Chichibu-ban található kőarc múzeum, ahol többek közt E.T., Elvis Presley, sőt Jézus kőarcát is megtekinthetjük. A múzeumban 1700 kő található, amelynek mindegyike másmilyen arcra hasonlít. Alapítója, Shazo Hayama 50 évig gyűjtötte a különleges köveket, melynek hagyományát ma özvegye viszi tovább, aki a múzeum vezetője is egyben.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Monakóban található Óceanográfiai Múzeum 1911-ben nyitotta meg kapuit, alapítása Első Albert nevéhez fűződik. Az épület háromszintes, melyben a legalsón kapott helyet a múzeum akváriuma, mely több mint 4000 halfajjal büszkélkedhet. A középső szinten bálnacsontokat, a legfelsőn pedig az óceánok élővilágát bemutató tárlattal ismerkedhetünk meg. Érdekesség, hogy a múzeum igazgatója 1957 és 1988 között Jacques Cousteau volt.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti Vidám Park a Városligetben működött egészen 2013. szeptember 30-áig. 1896-ban Ős Budavára néven ismert szórakozóhely volt, és már a múlt században is mutatványos bódék lepték el a területet. A vósli hagyományai még a 18. század végére vezethetők vissza. 1794-ben Boráros János tett lépéseket a szórakozóhely megteremtésére. A vósli elnevezést feltehetően a kedvelt Tormás virsliről nyerte, melyet lépten nyomon árusítottak. Körhinta, panoptikum, bábszínház, erőmérő, céllövő, cirkusz mulattatta a közönséget, melyekhez a század végén mozgóképszínház, gyorsfényképész, fonográf, majd a legendás hullámvasút, szellemvasút és az elvarázsolt kastély csatlakozott. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Megyeri Híd társai, azaz az ártérben található vasbetonhidak úgynevezett előretolásos technológiával készültek. Ez azt jelenti, hogy az elemeket a híd egyik végén, azonos helyen, egy gyártópadon építik meg, és amikor elkészültek, előretolják a híd túlsó vége felé teflonborítású lapokon. A módszer legnagyobb előnye az időtakarékosság. A Szentendrei sziget felett átívelő híd esetében mindezt egy 2000 méter sugarú íves vonalvezetéssel kellett megoldani. A Szentendrei Duna ágon a két pályarészt 3-3, egyenként nagyjából 100 méteres darabban juttatták a helyére. Ezeket azonban már hajóval vitték oda. Miután az első elem a végleges helyére került, a tapasztalt lehajlások alapján tervezték és gyártották le az újabb elemeket, hogy a kívánt pálya alakot elérjék. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatódik a derült idő. A konfliktusok párbeszéddel való megoldását szorgalmazta 14. Leó pápa. Hétfőn érkezik az iskola támogatás. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A konfliktusok párbeszéddel való megoldását szorgalmazta 14. Leó pápa San Marinóban és Riminiben, a nemzetközi katolikus találkozón. Több tízezer fiatal előtt mondott beszédében a katolikus egyházfő hangsúlyozta, hogy az emberi méltóság fontosabb, mint a politikai, társadalmi és ideológiai megosztottságok. 14. Leó pápa a harmadik egyházfő, aki ellátogatott San Marinóba. Szent II. János Pál pápa 1982-ben, 14. Benedek pedig 2011-ben járt a mini államban. Megkezdődött a paksi atomerőmű 3-as blokkjában működő 6-os számú turbina visszakapcsolása. A tervek szerint az erőmű szerdára eléri a teljes kapacitását, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter az erőműből jelentkezve élőadásban mondta el, hogy a turbina teljes visszakapcsolása 49 órát vesz igénybe. A létesítmény 8 turbinájából jelenleg 2 üzemel és mintegy 500 megawatt áramot termel. Hétfőn kapják meg az iskolakezdési támogatás első részletét és a szeptemberi családi pótlékot a szülők. A támogatás több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskolakezdésben. A második 50 ezer forintos részletet november végéig utalvány formájában küldik. Átadták a Népművészeti Egyesületek Szövetsége által alapított díjakat a 40. mesterségek ünnepén a Budai Várban. Az elismerést olyan alkotóknak és közösségeknek ítélték oda, akik kiemelkedő munkát végeznek a magyar népművészet és a népi kézművesség területén. Az eseményen Nagy Ervin kulturális államtitkár a népi kézművességet a magyar kultúra aranytartalékának nevezte, hozzátette. Fontosnak tartják, hogy a népi mesterségek tudása generációról generációra tovább adódhasson. Borokkal és zenével várja a közönséget a Szent György hegyi matiné a Badacsony melletti Tanúhegyen szeptember 5-én. Az őszköszöntő rendezvényt idén 16 helyszínen tartják. A csatlakozó pincészetek kertjei és teraszai nyitott pinceként várnak mindenkit. 50%-os büntetővámot vezetett be az Egyesült Államok egyes Kanadából importált árukra. Az amerikai kormányzat azzal indokolta az intézkedést, hogy északi szomszédja elutasította a két ország közti kereskedelmi megállapodás véglegesítését és új igényeket fogalmazott meg. A vámok mintegy 20 milliárd dollár értékű kanadai árut érintenek. Folytatódik a derült napos idő, reggelig főként a Dunántúlon és a déli

0: Ország részben lehetnek időnként felhősebb területek. Vasárnap nem várható csapadék. A szél helyenként megerősödik. Éjszaka 13-20, holnap napközben 24-30 fok várható.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Párizs központi részén található Louvre Múzeumban ősi egyiptomi, ókori görög és római alkotásokat tekinthetünk meg, de láthatunk kiállított darabokat a középkori Európából, illetve a napóleoni Franciaországból. A Louvre egyik leghíresebb alkotása Leonardo da Vinci Mona Lisa című műve, ami előtt turisták tömege szokott állni. A párizsi Louvre első épülete a 13. században épült, melyet eredetileg kastélynak szántak. Az évek során folyamatosan átépített és funkcióját tekintve is folyamatosan változó Louvre volt vár, oklevéltár, királyi palota, fegyverraktár, de közszolgálati székhely is. Modern verzióját 1882-ben adták át a ma is megtekinthető üvegpiramissal, mely az épület előtt található. Az üvegépítményt Eoh Ming Pei, kínai származású építész alkotta meg. Az építéssel nem mindenki értett egyet. Sokak szerint elcsúfította a múzeum előtti klasszikus teret, mára azonban Franciaország egyik legnevezetesebb látnivalójává vált.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Klasszik Rádió 92.1. A 19. század végéig Budapesten élelmiszert leginkább csak piacokon és kisebb boltokban lehetett beszerezni. A millennium idejére azonban az egyre gyorsabban fejlődő fővárosban is elhatározták, hogy a város főpontjain vásárcsarnokokkal váltják föl a kofák kültéri standjait. Az ezután felépült 6 nagy vásárcsarnok pedig nem csak az élelmiszervásárlást emelte új szintre, de mára a városképnek is elengedhetetlen részeivé váltak. Az ekkor kialakított eredeti koncepció lényege, hogy a Vámház körúti első számú központi vásárcsarnokhoz 5 fiúk csarnok kapcsolódott. A Rákóczi téri 2-es, a Klauzál téri 3-as, a Hunyadi téri 4-es, a Hold utcai 5-ös és a valamivel később felavatott a Battyány téri 6-os számú csarnok.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1. A Magyar Állami Operaház Magyarország egyetlen nagy létszámú társulattal rendelkező és kimondottan operákra, balettekre szakosodott színháza. Az épület Budapest egyik legjelentősebb 19. századi műemléke. Neoreneszáns stílusban épült Ybl Miklós tervei alapján. A gazdagon díszített belső terek kialakításában neves magyar művészek is közreműködtek. Többek között Tan Mór, Locz Károly és Székely Bertalan. 1872-ben létrejött az a bizottság, amely a felépítendő operaház helyét volt hivatva kijelölni. 1873-ban a belügyminiszter versenytárgyalást írt ki az épület megépítésére, ezt Ybl Miklós terve nyerte meg. Az építkezés 1875-ben kezdődött el, és 9 évig tartott. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Ludberg városáról úgy tartják, hogy ez a város a világ közepe, mert a környező nagyobb városoktól egyenlő távolságra helyezkedik el. Ezt a város főterén elhelyezett alkotás is jelzi. A városhoz emiatt egy legenda is fűződik, ami Honorius pálos rendi apát feljegyzésén alapul. Eszerint 1141-ben április elején a grófi birtok igazgatójának lánya született Varastfürdőn. Ludberga, akiről a város nevét kapta, mostanra szülőhelye védőszentje is, mert a legenda szerint a kezében tartott fakereszttel visszakergette a sátánt a föld alá, mégpedig olyan erővel tette ezt, hogy a bolygónk túloldalán kibukkant a földből az Ellán dráva mente, amelyből mára csak egy kicsiny vulkanikus sziget, Antipodes maradt. A világ közepe napját ezért ma is április 1-én tartják. Ludberg látványossága a barokk Battyány kastély, amit 1745 és 1753 között épített gróf Battyány Lajos egy középkori udvarház helyén. A kastély leghíresebb része a Szent Kereszt kápolna, ami az 1411-es Szent Vércsoda erekjéjének egykori őrzőhelye is volt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Dohány utcai zsinagóga, vagy ahogyan a köznyelvben előfordul, a nagy zsinagóga a neológ zsidóság legnagyobb zsinagógája Budapesten, illetve Európában. Jelentős idegenforgalmi látványosság, melynek építését ősi előírások szabták meg. Homlokzatának keletre, Jeruzsálem felé kellett néznie, ezért tér el a bejárat az utca irányától. Az épület a főváros kulturális életében is aktív szerepet tölt be. Komoly zenei koncerteknek és különböző fesztiváloknak is helyet ad. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatódik a derült idő. A konfliktusok párbeszéddel való megoldását szorgalmazta 14. Leó pápa. Hétfőn érkezik az iskola támogatás. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A konfliktusok párbeszéddel való megoldását szorgalmazta 14. Leó pápa San Marinóban és Riminiben, a nemzetközi katolikus találkozón. Több tízezer fiatal előtt mondott beszédében a katolikus egyházfő hangsúlyozta, hogy az emberi méltóság fontosabb, mint a politikai, társadalmi és ideológiai megosztottságok. 14. Leó pápa a harmadik egyházfő, aki ellátogatott San Marinóba. Szent II. János Pál pápa 1982-ben, 14. Benedek pedig 2011-ben járt a mini államban. Megkezdődött a paksi atomerőmű 3-as blokkjában működő 6-os számú turbina visszakapcsolása. A tervek szerint az erőmű szerdára eléri a teljes kapacitását, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter az erőműből jelentkezve élőadásban mondta el, hogy a turbina teljes visszakapcsolása 49 órát vesz igénybe. A létesítmény 8 turbinájából jelenleg 2 üzemel és mintegy 500 megawatt áramot termel. Hétfőn kapják meg az iskolakezdési támogatás első részletét és a szeptemberi családi pótlékot a szülők. A támogatás több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskolakezdésben. A második 50 ezer forintos részletet november végéig utalvány formájában küldik. Átadták a Népművészeti Egyesületek Szövetsége által alapított díjakat a 40. mesterségek ünnepén a Budai Várban. Az elismerést olyan alkotóknak és közösségeknek ítélték oda, akik kiemelkedő munkát végeznek a magyar népművészet és a népi kézművesség területén. Az eseményen Nagy Ervin kulturális államtitkár a népi kézművességet a magyar kultúra aranytartalékának nevezte, hozzátette. Fontosnak tartják, hogy a népi mesterségek tudása generációról generációra továbbadódhasson. Borokkal és zenével várja a közönséget a Szent György hegyi matiné a Badacsony melletti Tanúhegyen szeptember 5-én. Az őszköszöntő rendezvényt idén 16 helyszínen tartják. A csatlakozó pincészetek kertjei és teraszai nyitott pinceként várnak mindenkit. 50%-os büntetővámot vezetett be az Egyesült Államok egyes Kanadából importált árukra. Az amerikai kormányzat azzal indokolta az intézkedést, hogy északi szomszédja elutasította a két ország közti kereskedelmi megállapodás véglegesítését és új igényeket fogalmazott meg. A vámok mintegy 20 milliárd dollár értékű kanadai árut érintenek. Folytatódik a derült napos idő. Reggelig főként a Dunántúlon és a déli országrészben lehetnek időnként felhősebb területek. Vasárnap nem várható csapadék. A szél helyenként megerősödik. Éjszaka 13-20, holnap napközben 24-30 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.